0: Exiuslágerek. A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Exiuslágerek.
0: A 107,1 MHz-en.

0: Régi dalok, szép emlékek. Ex-jó slágerek az SMR-ben.
1: Stara stvar, unohon

0: Mi nem felejtettük el
1: a 70-es évek kedvenceit.
0: Mert a retro örök.
2: A 70-es évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: A 107,1-en.
4: Ahol a régi

0: a vastag talpú cipők, a trapéznadrág, a hosszú haj és az afrofrizura évtizede.
1: Ez volt a 70-es évek divatja, ez pedig a 70-es évek zenéje.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: A Nosztalgia szárnyán. A Nosztalgia szárnyán. A legjobb ex-jus slágerek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: A Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 107,1-en.
0: Repül az idő.
2: Gondolná, hogy a következő zeneszám is már több mint 25 éves?

0: 6 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
1: Napindító.
0: A Szabadkai Magyar Rádió reggeli műsora.
1: A tájékozott reggelekért.
0: Informatív ébresztő a 107,1 MHz-en.
1: Napindító.
0: Minden hétköznap reggel. Nyugodt, békés, harmonikus ébredésben gazdag, szép reggelt kívánok minden kedves napindító hallgatónak október 7-én szerdán itt a 107,1 MHz-en. Mi már belecsaptunk a lecsóba, nem alszunk, itt vagyunk, és szeretnénk önöket tájékoztatni átfogóan, színesen, széleskörűen, ahogyan elmúlt időszakban is szoktuk. Itt vagyunk az év 280. napján és az évtized 2472. napján, és egy rendkívül tartalmas műsorral várjuk önöket egészen 10 óráig itt a napindítóban. Nézzük, hogy miből szemezgethetünk. Például szó lesz arról, hogy egyre több otthonba jutnak el az áramfogyasztását követő okosmérő villanyórák Szerbiában. Érdekes téma mindenképpen. Összefoglalót adunk a Lorist halászati-vadászati kiállításról. Szó lesz például arról is, hogy megszűnik a kishegyesi népkonyha. Kérdezzük, tesszük fel a kérdést. A helyi Vöröskereszt titkárával beszélgetünk majd. Szó lesz politikáról, követjük a rendőrinformációkat, az útinformációkat. Nagyon sok útlezárás van ma Szabadkán. Erről is majd be fogok számolni önöknek, úgyhogy mindenképpen figyeljenek, érdemes hallgatni a Szabadkai Magyar Rádiót indulás előtt. Mert hogy nálunk fontos információk hangzanak el mindig. Ki van itt velünk? Lélekben mindenképpen a főszerkesztő Dédi Szuzanna, a zenei szerkesztők Szabó Tibor és Sóti Tamás, és aki itt van velünk valójában, adásvezető technikusunk nem más, mint Farkas Ervin, ő felel a jó kis muzsika szóért, a mai műsor megálmodója, Orosz Ildikó, én pedig Bálint Csaba vagyok, mi leszünk itt önökkel, 10 óráig tartsanak velünk, a 107,1 MHz-en mindjárt beszélgetünk az időjárásról, mert van miről, kedves hallgatók.

Hát nincs is annál jobb dolog, mint egy jó kis Aerosmith-szel kezdeni a napot. Ez egy jó zene volt, szerintem mindenképpen feldobja az embert. Én alapvetően szeretem a rock and rollt, nem tudom önök egyébként, hogy vannak vele, de hát ez egy jó muzsika szó volt, 6 óra 7 perc van. Nézzük az időjárást, ez mindenkit mindig érdekel. Én is folyamatosan követem egyébként, hogy milyen idő lesz, és már nagyon várom a tavaszt. Még odébb van egy kicsit. Na nézzük, jelenleg 3,1 fok van Szabadkán és környékén. A leghidegebb egyébként 5 óra 50 perckor volt, hogyha jól látom, nem, 5 óra 10 perckor volt, akkor 3 fokot mértek. Úgyhogy hűvös volt hajnalban, és igazából komoly időjárási átalakulás előtt állunk, kedves hallgatók. Mert hogy ma még ilyen szép 25-26 fokos csúcsokkal tűzdelt csodaság vár ránk, tehát bátran lehet szabadtéri programot szervezni, menjenek, sétáljanak egyet az erdőbe, a friss levegőn, mindenképpen érdemes kihasználni, mert holnap ugyan meleg lesz, 25-26 fok lesz, viszont egy hideg front éri el térségünket. Megerősödik a szél és záporok, zivatarokra van kilátás térségünkben, képzeljék el. És a holnapi 26 fokos csúcsok péntekre 19 fokra csökkennek, tehát egy ilyen 7-8 fokos hőmérséklet csökkenésre is számítani lehet. És ez a szeles, hidegfronttal tűzdelt időjárás egészen hétfőig kitart. Tehát a múlt héten azt mondtam, hogy bátran tervezenek a hétvégére szabadtéri programokat, mert szép idő lesz, szikrázó napsütés és jó idő. Na most ez erre az előttünk álló hétvégére már kevésbé vonatkozik, 19 fokok lesznek, 18, sőt vasárnap 16 fok lesz, az már igencsak hűvös, az már ilyen őszi előkészítő idő szerintem. És ami a jövő hetet illeti, megnyugszik a légkör, hétfőtől kett, szerda, csütörtök, péntek a jövő héten viszonylag korrekt szép időt hoz. Már nem lesz 25-26 fok, mint mondjuk ezen a héten, de napsütés mellett ilyen 17-18-20 fokig fölemelkedhet a hőmérő higanyszála. Tehát úgy kell elképzelni most ezt az időjárási időintervallumot, hogy az elkövetkező 5 nap az eléggé változékony lesz, lehűlést hoz. De alapvetően jövő héten, hétfőtől kettől kezdve stabilizálódik az időjárás, és szép idő lesz megint, csak már nem lesz annyira meleg, hiszen hát közeledünk azért október végéhez szépen lassított tempóval, aztán itt az ősz. Van ennek is szépsége különben, szerintem meg lehet keresni benne a szépséget. Mi a helyzet az allergiásokkal? Hát jelen pillanatban pollen koncentráció az viszonylag alacsony szinten van jelen a levegőben, a gombák vannak magas szinten, mint allergének, tehát aki a gombákra allergiás bármilyen módon, az mindenképpen tapasztalhat most tüneteket, úgyhogy erre mindenképpen figyeljenek oda. Mi a helyzet orvos meteó szempontjából? Nem várhatunk ma még fronthatás, de a délelőtti melegedés miatt egyeseknél vérnyomás problémák és keringési panaszok, meg szédülés is előfordulhat. A legmelegebb délutáni órákban csökkenhet a koncentrációs képesség, tompaság, fáradékonyság és akár még migrén is jelentkezhet. A napos idő ugyanakkor jó hatása lesz a hangulatunkra és a közérzetünkre, így, hát mint mondtam, mozduljunk ki mindenképpen a szabadba. Holnap meg már fronthatást terheli majd szervezetünket, de hát ez legyen a holnapi nap problémája, ugyebár kedves hallgatók, ne foglalkozzunk a holnappal, igyekezzünk élni a mának mindenképpen. Vírusos időszak van, rengetegen betegek a környezetünkben, torokgyulladás, tüsszögés, torokfájás, köhögés, ez nagyon jellemző egyébként, és magas láz is, úgyhogy mindenképpen fogyasszanak sok-sok zöldséget, táplálkozzanak változatosan, aludjanak minimum 7-8 órát, amennyiben van rá lehetőségük, mert a szervezet regenerációja nagyon fontos, és fogyasszanak kefírt, tegyék rendbe a bélrendszerüket, az immunrendszerüket, mert az az alapja egy jó immunrendszernek, kedves hallgatók. Ezt nem én mondom, hanem az nálamnál okosabb emberek. 6 óra 11 perc van, zenéljünk egyet, jó kis muzsika szó fog következni, utána pedig köszöntjük a névnaposokat, mert van belőlük bőven ma is.

0: a tájékozott reggelekért.
1: Napindító.
0: A Szabadkai Magyar Rádió reggeli műsora.
2: Kezdjék velük a reggelt!
3: No, hát 6 óra 14 perc van, köszöntjük a névnaposokat, meg igazából mindenkit, aki ünnepel valamit. Boldog születésnapot a szülinaposoknak, boldog házassági évfordulót a házassági évfordulósoknak. Kocincsanak egyet. Mi, hát sajnos csak korlátozott dolgokról tudunk beszámolni, a névnaposokról. Furcsa lenne, be tudnánk a születésnaposokról is számolni. Na nézzük, kik ünnepelnek ma. Az Amáliák, a Bekények, az Engelbertek, a Geroldok, a Máriák, a Márkok, a Márkusok, a Rodionok, a Szergiuszok és a Vendelinák. Na, nem semmi nevek, nézzük meg, hogy mit jelentenek, ez nekem mindig érdekes. Amália, ez egy germán eredetű név, az Amal kezdetű germán női neve önállósult német becéző rövidülése. A jelentés az Amálok gót királyi család névből való, vagy védelem. Istenéletes az Amáliákat. Bekény, na hát a Bekény nevű hallgató most éppen fülelakkon nyert egy Szabadkai Magyar Rádiós bügrét, úgyhogy átveti a Pannon RTV székházában. Bekények, hajrá! Ha ilyen van, akkor megelemelem a kamalapomat. Magyar férfi névről van szó, a Beke származéka, van egy kollégánk, Beke Róbert, ő szokott rádiós híreket olvasni, egyébként netes szerkesztő. Más felvetés szerint ótörök eredetű név, a jelentése pedig terméketlen ember. Engelbert, germán eredetű férfi név, a jelentése híres az angolok között. Micsoda névjelentés, te jó ég. Gerold, ez egy germán eredetű név, a jelentése dárda vagy hatalom. Jönnek a Máriák. Mária névnap megszámoltam 30-szor van egy évben, tehát a Máriák azok bulis arcok lehetnek. Mária lennék, akkor hát tudnék ünnepelni január 23-ától kezdve december 18-áig, csak a két végpontot nézzük, 30 alkalommal névnapozhatnék. Biblia névről van szó. Héber formája Miriam volt, ez a görög és latin biblia fordításokban módosult. A latin Mária névváltozatnak igen sok származéka alakult ki az európai nyelvekben, ezek egy része a magyarban is használatos. Becsukjuk a szemünket, akkor biztos, hogy eszünkbe jut legalább egy Mária nevű hölgy. Hát a magyarban ez egy nagyon jellemző név szerintem. A Márkok is ma ünnepelnek, a Márkus név rövidülése, amely a latin Márkus névből származik, jelentése Mars hadistenhez tartozó, neki szentelt határvidék erdővédője. Márkusok, latin eredetű névről van szó, a Márkus névből ered, ugyanaz, mint a Márk a jelentése. Rodion, görög eredetű név, jelentése rózsa, na ez egy mindennapi név, más felvetés szerint a keleti keresztények által használt keresztnévről van szó, hogy jelentése Rodosz szigetéről való. És akkor még kettő, ezek sem mindennapi nevek, Szergiuszok is ma ünnepelnek, ez egy latin eredetű név, a római nemzetség névből származik, jelentése megőrző, gondozó vagy felügyelő, felvigyázó. És végül a Vandelinák, Isten éltessen minden Vandelina hallgatónkat, a Vendel férfi név latinos tovább képzésű női párja, a jelentése a vandálok népéhez tartozó. Ha nem, semmi nevek voltak ezek, istenéletes a névnaposokat, kocincsanak mindenképpen egészségükre. Mi pedig megyünk tovább egy zenével, aztán pedig megnézzük, hogy milyen események köthetők a mai naphoz. Kiválasztottam már egy csomó érdekességet.

6 óra 21 perc van, képzeljék el, kedves hallgatók, vendégünk érkezett a Szomszéd stúdióból, itt van Lajkó Anett, a Pannon reggel, és itt mosolyog. Hoppá, csak most akkor a Pannon reggelébe kibeszél, biztos Rúzsa Edina, őt is ismeri. Na de gyorsan menjünk végig, hogy milyen események köthetők a mai naphoz, október 7-e. Képzeljék el, 1959-ben először közvetítettek képeket a Hold túlsó oldaláról. Az a Luna 3-os űrszonda végezte el a műveletet, és 63.500 kilométerről készült. Nem semmi. Aztán 1956-ban 70 éve meghalt Clarence Birdseye, amerikai üzletember, aki naki volt. Hát az ételek mélyhűtésével foglalkozott, nem semmi különben nagyon fontos feltalálás. Bizonyítása szerint minél gyorsabban fagy meg az étel mínusz 40 Fahrenheit alatti hőmérsékleten, annál kevesebb az esély, hogy szerkezetében nagy jégkristályok keletkezzenek, amelyek szétroncsolják a szöveteket. Na és azóta fagyasztunk már mindent ész nélkül, ugyebár. Hoppá, nagy nap a mai, 1952-ben képzeljék el, a mai napon született meg Vlagyimir Putyin, orosz politikus, államférfi, a KGB igazgatója, Oroszország elnöke, kormányfője is volt, ugye, váltogatta ezt a tisztséget, hogy meg tudja oldani, ha maradhasson. Na meg másik nagy nap a mai, más szempontból, 89-ben 37 éve ezen a napon alakult meg a Magyar Szocialista Párt, az MSZP. Hoppácska, ugye? Hát ezzel kapcsolatban, ez a párttal kapcsolatban nekünk így külhoni magyaroknak nem túl sok pozitív élményünk van, de minden esetre gondoltam, megemlítem. 42-ben 84 éve született Halász Judit, a mai napon Kossuth és Jászai Mari díjas színésznő, énekesnő, a Halhatatlanok társulatának örökös tagja, ismerjük ugye a Boldog Szülinapot című nótáját, szerintem azt mindannyian. 47-ben megszületett Rózsa György, újságíró, műsorvezető, emlékeznek a Kapcsoltam című műsor? Hát persze, hát a Kapcsoltam, az teljesen jó sztori volt. Még én is néztem, bár elég fiatal voltam még akkor. És zárjuk ezt a részt azzal, hogy 615 éve képzeljék el, 1411-ben luxemburgi Zsigmond eljegyeztette 2 éves lányát, Erzsébetet, a 14 éves 5. Habsburg Albert osztrák herceggel. Azon gondolkodtam, az... hogy a lány az mennyire volt ezzel képbe 2 évesen, hogy ő neki már férje van. Na mindegy, nem ez volt a kérdés ezekben az időszakban, úgyhogy szerintem érdekességképpen mindenképpen elmondható. Német-római császár volt egyébként Zsigmond. 6 óra 23 perc van, nem sokára nyitjuk a Rádió Bazár kapuit, 6:30-kor tartsanak velünk mindenképpen, itt a 107,1 MHz-en.

0: apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Kérdessen ön is. Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Na nézzük, mit árul a kofa. Sürgősen eladó vadonatúj kiváló minőségű vaskály. Ha két éves garanciáról szóló papírral együtt kedvező áron érdeklődni a következő telefonszámok egyikén lehet. 024 534 402 és a 063 729 5848. Még egyszer jöjjenek a számok. 024 534 402 és a 063 729 5848. Keresnek megvételre Kama 5 típusú orosz gyártmányú vízpumpát, lehetőleg tartalék turbinával, azaz járókerékkel. Érdeklődni a 064 242 0089-es számon lehet. 064 242 0089. Felvásárolnak porcelán figurákat, nippeket, kristály és résztárgyakat, festményeket, gobleineket, karórákat, zsebórákat és fali órákat, valamint régi könyveket, fémből készült gyermekjátékokat és még sok mást. Érdeklődni a 063 699 224-es telefonszámon lehet. 063 699 224. Amennyiben lemaradtak, az apró hirdetéseket a pannonrtv.com-on is elolvashatják. Mindjárt jövök a jó kis közérdekű információkkal. Van bőven.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 1:30-től és 4:30-től.
1: Hétvégén 9:30-től és 12:30-től, valamint délután 3:30-tól és 5:30-től.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.

6 óra, 37 perc van, kedves hallgatók, közeledünk a napindító első órájának a végéhez, viszont még számos közérdekű információval tudok önöknek szolgálni. Hát útlezárásból van bőven szabadkán, ki jár nekünk most ebből, de hát aztán jobb lesz elméletileg. Nézzük, hol lesz útlezárás, végigmegyünk. Hát a mai napon figyeljenek nagyon, ez megint a magheteseket meg a vasutas település környékén élőket érinti. Teljes útlezárás lesz a Milutin-Uszkokovics utcától az 51. hadosztály utcáig terjedő szakaszon ma reggel 7 és 17 óra között. Úgyhogy figyeljenek oda, Jován Mikics utcában végzett útfelújítási munkálatok következtében történik ez. A munkálatok ideje alatt a Jován Mikics utca másik ágán közlekedő járműveket az 51. hadosztály utcára, a Partizán bázisok utcára, illetve egyéb alternatív útvonalakra terelik. Ugye ez, hát eddig egy alternatív útvonalnak számított azok számára, akik mondjuk a Majdasi hidat nem tudják használni, tehát vagy a Koszovó utca felé mentek, vagy pedig a Kőrösi út felé. A mai napon erre mindenképpen figyeljenek, nagy meglepődjenek ott. Na nézzük, hol van még útlezárás? Azt mondja, hogy útlezárás lesz a Zorka utcában Szabadkán, mától 13-áig. A megváltozott forgalmi rend szerint a Zorka utca Zsák utcává válik mindkét irányból, a Proletár brigádok és az Erdőd utca útkereszteződésektől. A Nikola Démonya utca pedig a Filip Filipovics utcai útkereszteződéstől válik Zsák utcává. A teljes útlezárás az említett napokon 7 és 16 óra között tart, ezt követően pedig a forgalmi rend visszaáll. Az ideiglenes útlezárásra Tiszta Szerbia projekt keretében zajló szennyvízhálózat építési munkálatai miatt van szükség, mondják az illetékesek. És van itt még egy útlezárás. Október folyamán több szakaszon is útfelújítási munkálatok zajlanak Szabadkán és környékén. A tervek szerint a munkálatok szakaszosan zajlanak. Az első szakaszban a forgalom félpályásan váltakozó irányban a megfelelő forgalomirányítás mellett haladhat. Nézzük, hogy hol lesz ilyen. Szabadka-Békova községi út a Tolmin utcától az 11-es számú állami úti körforgalmig terjedő szakasz. Na hát igazából hála a jó Istennek. Én gyakrabban járok arra Oron felé, és ez a Békova és Szabadka közötti útszakasz, ez annyira katasztrofális volt, hogy én nem is tudom, tehát hogy szlalomozni kellett a lyukak között. És volt rá példa, hogy járok arra Oron felé, és ez a Békova és Szabadka közötti útszak,

felújítani, és akkor hát ez nagyon jó lenne. Szóval a Szabadka-Békova út felújítása miatt ott akadozhat a forgalom, de szakaszosan zárják le, tehát igazából jelzőlámpa irányítja a forgalmat. És a Jován Mikics utcáról is szó van, a Milutin Uszkokovics utcától a Lukás György utcáig terjedő szakasz, ott is útfelújítás van, úgyhogy erre mindenképpen figyeljenek. Szabadka most itt októberben az útfelújítások fővárosává válik, kedves hallgatók. Úgyhogy türelmet kér mindenki, legyen türelmünk, közlekedjünk óvatosan. Hallgassunk meg egy zenét, hogy ne legyen annyira tömény a közérdekű információ, és jövök még egy párral.

No hát, ígértem néhány közérdekű információt még, kedves hallgatók, akkor robogjunk hát ezeken végig. Áramkimaradás, hol nem lesz áram a mai napon? Hát Csontavéren, kedves hallgatók, mert hogy az Avala utcában, valamint az Egység és az Oravec-Ferenc utca egyes részein 9 és 13 óra között kikapcsolják az áramot a mai napon, úgyhogy aki esetleg árammal fűt, árammal főzne, azt tegye meg a főzést 9 óra előtt, vagy 13 óra után, mindenképpen, mert különben éhen marad.

ennyi áramkínadásról tudok beszámolni önöknek. Nézzük tovább, hogy milyen közérdekük vannak még. Van még egy őszi lomtalanításunk, meg egy véradási akciónk Pancsován. Ma 9 és 12 óra között véradási akciót szerveznek Pancsován a Vöröskeresztben, és 13 és 15 óra között pedig a Gépészeti Középiskolában. Kettő az egyben véradási akció. Egy nap két véradási akció is lesz Pancsován, hogy esetleg van pancsovai hallgatónk, az most mindenképpen éljen ezzel a lehetőséggel, amennyiben véradó. És végül nézzünk egy közérdekű információt arról, hogy hol van lomtalanítás ősszel, mert pedig van 24. szeptember és december 11. között zajlik az akció, és tudják, kihelyezik adott helyekre ezeket az 5 köbméteres konténereket, aztán ingyen és bérmentve be lehet tenni a nagyméretű hulladékokat. És ezúttal Györgyén helyi közösségben folytatódik az akció, ma és holnap. Az 5 köbméteres hulladékos kukákat kihelyezik a Vladimir Názor és a Boris Kidrics utca találkozásánál, a Bósza Milicsevics és a Boris Kidrics utca sarkán, a Titó Marsa és a Vajdaság utca kereszteződésében, valamint a 420-as tanyánál Györgyénben. Tehát györgyéni hallgatóink éljenek a lehetőséggel, menjenek fel szépen a padlásra, dobálják ki a nagyméretű hulladékot, aztán elviszik szépen a köztisztasági és parkosítási kommunális közvállalat illetékesei. Hajrá, éljenek a lehetőséggel. Mi pedig most pihenünk egy picit, 13 percet pontosan, egészen 7 óráig, mert akkor egy fergetegesen fantasztikus hírösszefoglalóval fogom várni önöket. Aztán pedig feltesszük a komoly szemüvegünket, komoly témákat fogunk feldolgozni itt a 107,1 MHz-en.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak. A régi slágerek hullámhossza 107,1.
0: Eszemer.
2: Csak retro.

0: 7 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
0: Ez pedig a hírek 7 órakor. A szerb gazdaság 3,5-3,7%-kal növekedhet az idén, közölte Sinisa Máli ügyvezető pénzügyminiszter. Szerbia bruttó hazai terméke 2026-ban várhatóan eléri a 97 milliárd eurót. A tárca vezető a Blitznek azt mondta, 2012-ben a GDP még mintegy 35 milliárd euró volt. Szerinte az elmúlt 14 év gazdasági eredményei hozzájárulnak az életszínvonal emelkedéséhez. Sinisa Máli kitért az államadósság alakulására is, közlése szerint annak GDP-hez viszonyított aránya az idén 43,7%, míg 2012-ben meghaladta az 50%-ot. A 61. helyen végzett a szerb útlevél az utazási szabadságot vizsgáló nemzetközi rangsorban. Szerbiai úti okmánnyal jelenleg 133 országba lehet vízum nélkül egy egyszerűsített beutazási feltételekkel eljutni. A Passport Reports független kutatási platform 199 ország útlevelét vizsgálta. A rangsor összeállításánál azt vették figyelembe, hogy az adott úti okmánnyal hány országba lehet vízummentesen, a határon igényelhető vízummal vagy elektronikus beutazási engedéllyel belépni. A szerb útlevéllel ilyen feltételek mellett elérhető 133 ország a vizsgált úti célok több mint 67%-át jelenti. 58 nyugatnílusi lázas megbetegedést regisztráltak Szerbiában az idei szezon kezdete óta, közölte a Batut közegészségügyi intézet. A június 1-e és október 4-e között nyilvántartásba vett betegek közül 49-nél a betegség idegrendszert érintő úgynevezett neuroinvazív formája alakult ki. A fertőzöttek között 35 férfi és 23 nő van, átlag életkoruk 64 év. Megbetegedéseket Szerbia 12 körzetében regisztráltak. A nyugatnílusi láz a fertőzött szúnyogokat terjesztik, tehát a nyugatnílusi lázat fertőzött szúnyogok terjesztik. A fertőzés az esetek többségében tünetmentes vagy enyhe panaszokat okoz, ritkábban azonban súlyos idegrendszeri megbetegedéshez vezethet. Sport. Novák Djokovic megnyerte a pekingi tenisztornát, miután az ausztrál Alex de Minaur a második szettben feladta a döntőt. A szerb teniszező hatalmas csatát követően 7-6-ra megnyerte az első szettet, ezt követően pedig de Minaur a második játszmában mindössze egy játék után nem tudta folytatni a találkozót. A döntő így szokatlan módon ért véget. Az ausztrál az első szett után egészségügyi szünetet kért, rövid időre elhagyta a pályát, majd bekötött lábbal tért vissza. Megpróbálta folytatni a játékot, de végül a feladás mellett döntött. Djokovic számára sem telt problémamentesen a döntő, a szerb klasszis a szettek közötti szünetben gyomorpanaszok miatt kért orvosi segítséget. Djokovic azonban folytatni tudta a mérkőzést, és a 102. torna győzelmét ünnepelhette. Djokovicnak ez volt a 34. győzelme Pekingben, és továbbra is veretlen a tornán. Magyarország mellett 6 ország jelezte rendezési szándékát a 2036-os nyári olimpiára, jelentette be a Nemzetközi Olimpiai Bizottság. A tájékoztatás szerint Magyarország mellett India, Katar, a Dél-Afrikai Köztársaság, a Koreai Köztársaság, Németország és Törökország érdeklődik a rendezés iránt. A jelentkezés hivatalos határideje október 31-e. Magyarország Budapestet jelölte meg központi helyszínként. A jelentkezőknek novemberben kell bemutatniuk pályázatukat, majd jövő márciustól stratégiai megbeszélés sorozat következik. Azután szűkítik a kandidálók számát, és 2028. novemberében célzott tárgyalásokat folytatnak a kiválasztottakkal. A rendezőről 2029-es közgyűlésén dönt a Nemzetközi Olimpiai Bizottság. Végül az időjárásról, Szabadkán és környékén még mindig hideg van, 3 fokot mérnek. Kevés felhő mellett sok lesz a napsütés a mai napon, 25-26 fokos csúcsok is lehetnek. Vidékünkön bátran szervezzenek szabadtéri programot, viszont holnap lehűlés veszi kezdetét, szelesre fordul az idő és csapadék is előfordul a térségünkben. Pénteken már csak 19 fok lesz napközben.
1: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió.
0: Mihászhoz visszük a híreket.
4: Hírműsorok óránként a 107,1 MHz-en.

0: szeretnék én lenni a csók
1: király.
2: A tájékozott reggelekért.
3: Napindító.
2: A Szabadkai Magyar Rádió reggeli műsora.
4: Kezdjék velünk a reggelt!
5: Na hát, nálunk nincs megállás, kedves hallgatók. Itt a Napindítóban robogunk is tovább egy témával 7 óra 8 perckor. Újvidéken a múlt héten rendezték meg az 57. nemzetközi vadászati és halászati vásárt, valamint az ökológiai vásárt. Az ötnapos rendezvényen több mint 120 kiállító mutatkozott be, a látogatók pedig a vadászathoz, a horgászathoz és a természetjáráshoz kapcsolódó felszerelések széles kínálatával ismerkedhettek meg. A rendezvény különlegességét a szerbiai és a külföldi kiállítók sokszínűsége adta. Szerbia mellett Ausztria, Horvátország, Oroszország és Szlovénia képviselői is jelen voltak, emellett mintegy 50 afrikai ország küldöttei is részt vettek a programokon. Hallgassuk meg hát Paracki László és Bíró Tamara összeállítását.
6: A Loriszt évek óta a régió egyik legjelentősebb szakmai eseménye, amelyen a hazai és a külföldi résztvevők és látogatók élményeit tovább gazdagítják a környezetvédelemnek szentelt programok és kiállítási területek. A látogatók vadászfegyvereket, optikai eszközöket, lőszert, ruházatot, lábbelit, horgászfelszereléseket, sport- és kempingfelszereléseket, továbbá vadásztrófeákat tekinthettek meg. A kiállításokat számos kísérő program egészítette ki, köztük bemutatók, szakmai előadások, gyermekprogramok és főzőversenyek. A Vajdasági Vadászszövetség a tartományi vadgazdálkodással foglalkozik, és jelenleg 11 ezer tagja van. Milan Brkić, a Vajdasági Vadászszövetség felügyelőbizottsági tagja. Vajdaság sok mindent kínál a külföldi vadászoknak, vonzó vadállománnyal rendelkezünk, vízivadak, vonuló és állandó madárfajok, mezei nyúl, fácán, vaddisznó, őz és őzbak. Jelenleg itt a vásáron zajlik a vadbörze, amely a csarnok másik részében található. Oda is el lehet menni, meg lehet nézni. Ott vannak a standok, ahol Szerbia egész területéről érkeztek vadászegyesületek, és amennyire én tudom, még a boszniai szerb köztársaságból, azaz Bosznia-Hercegovinából is érkeztek kiállítók. Azért jöttek, hogy felkínálják azt, amiből többletük van, ami megmaradt, illetve amit kínálni tudnak, és ami szerepel a vadászati terveikben. Jelenleg tehát ott kínálják vadászati lehetőségeiket, az érdeklődők pedig megnézhetik az ajánlatokat, kapcsolatokat cserélnek, és így tovább. A vadászturizmus egy fontos gazdasági ágazat, és jelenleg itt zajlik ez a vadbörze is. Érdemes ellátogatni oda, tájékozódni, megnézni, hogyan működik, mit kínálnak és milyen áron. A sikeres vadászathoz fontosak a távcsövek, optikai célzókészülékek, hőkamerás és egyéb optikai eszközök, amelyeket több standon is kiállítottak. Emellett a vadászati felszerelések, lőszerek, vadászlőszertöltéshez szükséges kellékek, pisztolyok, revolverek, valamint puskák széles választéka is kapható volt. Olyan gyártókkal is találkoztunk, akik a természetben való aktív időtöltéshez kínáltak felszereléseket, valamint taktikai vadász és terepruházatot, kiváló minőségű lábbeliket. A standokon vízálló nadrágok, jackik és egyéb ruházati termékek, valamint vadászok és horgászok számára készült sapkák is megtalálhatók voltak. Ezzel párhuzamosan a horgászok is mindent megtalálhattak, amire szükségük van. Felszereléseket és kiegészítőket, horgászbotokat, horgokat, etetőanyagokat és csalikat, műcsalikat is. Stefan Stankov, pozsareváci kiállító.
7: Mint minden évben a vadászati és horgászati kiállításokon a vadászati felszerelések, a lövészeti eszközök, a fegyverek és a lőszerek teljes választékát bemutatjuk. Ez minden vadásznak jól jön, különösen most a fő vadászati idény kezdete előtt. Leginkább a vadászlőszereket, a vadászruházatot és a fegyvereket keresik. Most mindenki készül a vadászidényre, amely naptár szerint októberben kezdődik egész Szerbiában. Így ebben az időszakban természetesen ezek a legkeresettebb termékek. Ami általában a szerbiai vadászat helyzetét illeti, a helyzet nem túl kedvező, nagyon kevés az új fiatal vadász, a fiatalok körében csekély az érdeklődése tevékenység iránt. Azt kell mondanom, hogy a szigorú jogszabályi intézkedések sem kedveznek ennek, ezért remélem, hogy a helyzet javulni fog. Vajdaságban talán a legnépszerűbb a szárnyas vadra való vadászat, például fácánra, fűrjre és vadkacsára. Ezt követi a nyúlvadászat bizonyos, ebben a vadfajban gazdag vadászterületeken, majd az őzvadászat és így tovább.
6: Az idei vásár programját számos látványos kiállítás és program tette gazdagabbá, mint például a Szerbia szarvasai és a Szerbia hegyvidéki vadállománya című kiállítások, amelyeken több mint 350 kiállítási tárgyat láthattak az érdeklődők. Emellett megrendezték a vadászturisztikai és vadállományi első regionális bőrzét, valamint a dinoszauruszok világa elnevezésű szórakoztató oktató kiállítást is, amely egyfajta időutazásra invitálta a látogatókat. A kiállítás látványosságai közé tartozott a hatalmas méretű akvárium is, amelyben bemutatták a vajdasági halállományt. Ugyanakkor nagy figyelmet keltett az Afrika című kiállítás is, amely keretében a fekete kontinens kultúráját, hagyományait, üzleti lehetőségeit, vadászturizmusát, autentikus termékeit és gasztronómiai különlegességeit ismerhették meg. Stefan Stanojević, uzsicei kiállító. Egy vadásznak kezdetben szüksége van puskára, optikára, attól függően, hogy vadászkarabint vagy vadászpuskát választ. Ezen kívül szüksége van lőszerre és ruházatra. Ami a ruházatot illeti, szükség van olyan nadrágra, amely valamelyest megerősített és alkalmas a természetjárásra. Kellenek kabátok, sapkák, kalapok, attól függően, hogy kinek mire van szüksége, valamint a puskához szükséges egyéb felszerelések. Mindezek előtt azonban le kell vizsgázni fegyvertartásból és fegyverkezelésből, orvosi vizsgálaton kell részt vennie, tehát minden szükséges előírás teljesítenie kell ezzel kapcsolatban, ezután meg kell szereznie a fegyvertartási engedélyt, mindezek után kezdődik a felszerelés beszerzésének teljes folyamata. Egy átlagos vadász körülbelül 150-200 ezer dinárból már összetudja állítani a kezdő felszerelését, a puskát, az optikát, a lőszert és a ruházatot is. Attól függően, hogy mit szeretne, számos márka közül lehet választani. Vannak hazai márkák is, amelyek jelenleg még felemelkedőben vannak, ugyanakkor például svéd márkák is, amelyek ezen a területen már elérték a csúcsot. A kiállítás záró napján a szervezők kifejezetten családoknak szánt programokkal készültek, ugyanis egy 800 dináros belépőjeggyel a szülők a 14 év alatti gyermekeikkel együtt látogathatták a vásárt. A gyermekek figyelmét különösen az állatreplikák és az interaktív afrikai safari, a dinoszaurusz kiállítás és az őskori programok, továbbá a vadászkutya bemutató kötötte le, míg a felnőttek a vadászati és horgászati bemutatók, a vadászati és horgászati ételek elkészítését bemutató verseny, valamint a 6. vajdasági ízek tőzsdéje iránt érdeklődtek, amelyen több mint 80 kistermelő vett részt termékeivel.

0: És itt vagyunk, kedves hallgatók, 7 óra 19 perc van, folyamatosan követem a rendőri információkat, de úgy tűnik, hoppácska, megvan az első információnk. Topolyán, annál a szépséges topolyai templomnál, hát ott vannak a rendőrök, és áligatják az arra utazókat, úgyhogy kedves arra utazó autós hallgatóink, tartsák be a szabályokat mindig, mindenképpen, de ott legfőképpen. És egy érdekes információ, aki esetleg a Szokó nevű, Sólyom nevű repülő, fantasztikus csúcsvonattal utazik Újvidék Belgrád irányába, annak fontos információ, hogy mától kezdve a Belgrád irányába haladó vonat egy újabb újvidéki állomáson megáll. Ez egy hát műszaki meg hát hogy is, nem is tudom lefordítani igazából. Technicsko, Putnicske, Stanica, így hívják, kedves hallgatók, úgyhogy én ezt most nem tudom önöknek elmondani magyarul. Lényeg az, hogy itt is megáll a vonat, nem csak Péterváradon. Ezt most adták át, vagy most adták rendeltetésének ezt a megállót Újvidéken, tehát akinek esetleg jobban megfelel ez a helyszín, a leszállásra, az megteheti meg a főszállásra is. Úgyhogy egy kis változás van a Szokó Sólyom vonatnak az utazási rendjébe. Újvidéknél egy újabb megállót helyeznek funkcióba mai naptól kezdve. Ez fontos információ. No de, mielőtt még azzal foglalkoznánk, hogy megszűnhet-e a kishegyesi népmondja, kedves hallgatók, addig beszéljünk egy kicsit a villanyórákról, mert hogy egyre több otthonba jutnak el az áramfogyasztását követő okosmérő villanyórák Szerbiában. Eddig több mint 900 ezer ilyen okosmérőt szereltek fel az országban, és az év végéig várhatóan elérik az 1 milliós darabszámot. A fogyasztók óránként és nyomon követhetik majd a villamos energiafogyasztásukat, miközben a szerbiai áramelosztó, vagyis az elektrodisztribúcia az év végéig új fogyasztás követő portált is ígér. Nem semmi. Orosz Ildikó a mikrofonnál.
1: Az Európai Unió azt tervezi, hogy az évtized végéig, azaz 2030 előtt az elektromos energiapiac 92%-át okosmérőkkel fedi le. Szerbia terve pedig az, hogy az okosmérők aránya eléri majd a 80%-ot. Mi most a helyzet az országban, és miért lenne előnyös, ha egyre több okosmérő lenne a fogyasztóknál? Lássuk csak! Szerbiában összesen 3 millió 900 ezer mérőóra van, és folyamatosan nő az újonnan csatlakozó fogyasztók száma. Az okosmérők használatának célja a mérőórák távoli leolvasása, és ez abban is segít, hogy kevesebb lakossági panasz érkezzen be a leolvasással kapcsolatban. Az okosmérők bevezetésével a polgárok betekintést nyerhetnek saját fogyasztásukba, az elosztó pedig csökkenthetné a költségeit. Sasa Marcetta, a szerbiai áramelosztó, tehát az elektrodisztribúció munkatársa, a szerb közmédia számára elmondta. Jelenleg több mint 900 ezer okosmérő van a rendszerben, ami azt jelenti, hogy már minden negyedik mérőóra okosmérő. Befejeztük az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank hiteléből finanszírozott nagy projektet. 200 ezer mérőórát helyeztünk üzembe Nizsben, Krájevóban és Csácsákban. Ehhez az Európai Uniótól 7,8 millió eurós támogatást kaptunk. Ez a projekt lezárult. Jelenleg a saját forrásokból beszerzett okosmérők felszerelése fejeződik be. A szerbiai áramelosztó az elmúlt két évben 150 ezer mérőórát szerzett be, és várhatóan 2026 végére elérjük az 1 millió hálózatra kapcsolt okosmérőt. Marcetta elárulta, hogy jelenleg készül a projekt második részének közbeszerzési pályázata, amelyhez az Európai Beruházási Bank 80 millió eurós finanszírozást biztosított. Ebben a tenderben 400 ezer mérőórát tervezünk beszerezni, ezeket várhatóan 2027 folyamán szerelik fel, így a jövő év végére nagyjából 1,5 millió mérőóra lehet majd a hálózaton. Hogy miért jobb a fogyasztók számára is az okosmérő? A jövőben már nem kell gondoskodniuk a mérőóra leolvasásáról, mivel az okosmérő megőrzi a mérési adatokat, és továbbítja azokat a rendszerbe. De más előnyök is vannak, tette hozzá a szakember. A második előny, hogy betekintést nyerhetnek a saját fogyasztásukba. A harmadik pedig az, hogy a jövőben lehetővé válik a szolgáltatók számára különféle energetikai szolgáltatás csomagok kínálata. Ezek jelenleg még nem érhetők el, de az okosmérők jelentik azt az infrastruktúrát, amely lehetővé teszi majd az ilyen szolgáltatásokat. Ami a szerbiai áramelosztót illeti, a fogyasztási adatok és az energetikai mutatók mellett a hálózati feszültségviszonyokra és a mérőórák épségére vonatkozó adatokat is gyűjtik. Így előre jelezhető módon lehet fellépni a hálózati problémák megoldása érdekében, valamint célzottan lehet ellenőrizni a mérési helyeket. Sasa Marcetta, a szerbiai áramelosztó, az elektrodisztribúcia munkatársa elmondta még, hogy létrehoznak egy fogyasztást követő portált is, amely várhatóan az év végéig indul el. Ez jelenleg még tesztelési fázisban van. A portál pedig segít a fogyasztóknak. Minden olyan felhasználó, akinek okos mérője van, a portálon történő regisztrációt követően betekintést nyerhet a saját fogyasztásába. A felhasználók minden olyan energetikai adatot megkapnak majd, amelyet az elosztó is lát. Havi, napi és óránkénti mérési adatokat. Így láthatják majd, hogy óránként hogyan alakul a villamos energiafogyasztásuk, és megállapíthatják, hogy egyes készülékek esetleg több energiát fogyasztanak-e, mint amire korábban számítottak. Tavaly óta egyébként azoknak a polgároknak is lehetőségük van saját maguknak leolvasni a mérőórát és bejelenteni a fogyasztást, akiknek nincs okos mérőjük. Marcetta szerint a lehetőséget nagyon sokan használják. A szerbiai áramelosztó, vagyis az elektrodisztribúcia alkalmazásán keresztül havonta több mint 500 000 felhasználó él ezzel a lehetőséggel. Nagyon egyszerű. Az alkalmazásban teljes körű útmutató található. Mindössze a számlán szereplő mérési hely azonosító kódjára és a mérőóra fényképére van szükség. A mérőóra állása a szerbiai elektrodisztribúcia weboldalán keresztül, valamint az ingyenes telefonos ügyfélszolgálat hívásával is bejelenthető. Azok, akik saját maguk olvassák le a fogyasztásukat, az aktuális hónap első és hatodik napja között jelenthetik be azt.

0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Ébredjen velünk a 107,1-en.
0: SMR.
2: 7 óra 30 perc van, kedves hallgatók, és folytatjuk a napindítót itt a 107,1 MHz-en. És hát egy igazából szomorú témával folytatjuk a műsort, mert hogy az információk szerint megszűnés fenyegeti a kishegyesi népkonyhát, feltesszük a kérdést is. Ebből az apropóból hívtuk meg Fontányi Andort, a kishegyesi Vöröskereszt titkárát a műsorba. Jó reggelt kívánok, köszöntöm itt nálunk.
3: Jó reggelt kívánok, és köszönöm a lehetőséget, hogy itt is tudok beszélni a problémáról.
2: Kezdjük talán azzal, hogy a kishegyesi Vöröskereszt hány személynek biztosítja a népkonyha szolgáltatását, mivel foglalkozik, mik a fontos információk a Vöröskereszt működésével kapcsolatban.
3: Hát, hogyha megengedik, mielőtt a jelenlegi helyzetről beszélnénk, szerintem fontos röviden tisztázni, mi is a Vöröskereszt szerepe, hol van a helye a társadalomban és a közösségben. Tehát a Vöröskereszt nem egyszerűen egy civil szervezet, saját törvénye és alapszabályai vannak, humanitárius szervezet, amely humanitárius feladatok terén segít a közhatalmi szerveknek, az önkormányzatnak is. Tehát vagyis egyfajta segítő, kiegészítő szerepet töltünk be az állam és a helyi önkormányzatok mellett, különösen akkor, amikor leginkább rászoruló emberekről kell gondoskodni, és ugye különböző formákban. Ugyanakkor nagyon fontos hangsúlyozni, hogy a Vöröskereszt egy független és pártatlan szervezet. 7 alapelvünk az emberiesség, a pártatlanság, a semlegesség, a függetlenség, önkéntesség, egység és egyetemesség. Tehát ez határozza meg az alapvető működésünket. Nem politikai alapon dolgozunk, nem tehetünk különbséget az emberek között sem politikai, nemzetségi, vallási vagy máshova tartozási alapon. Nekünk azt kell néznünk, hogy ki a rászorult és kinek kell a segítség. Ezért nagyon fontos a kapcsolat a helyi önkormányzattal, természetesen szükséges partner számunkra, és az elmúlt években nagyon sokat is támogatott bennünket a helyi önkormányzat, hogy eljussunk oda, ahol jelenleg tartunk.
2: Kizárólagos fenntartó az önkormányzat?
3: Hát úgymond az éves bevételnek körülbelül 85%-át biztosítja az önkormányzat. Tehát az alapvető működést azt az önkormányzattal karöltve tisztázzuk, és ő rájuk alapozva tudjuk az alapmunkát megszervezni. Tehát ugye itt a legnagyobb költség a munkások bére és a foglalkoztatása, amit szintén közös megegyezés alapján hoztunk meg már évek óta. Én ugye 10 éve vezetem a kishegyesi szervezetet, akkor egy kis irodával kezdtük, és egy Zastava 101-es gépjárművel. Azóta szintén hangsúlyozom, hogy a részben az önkormányzat támogatásával is sikerült többször átköltöznünk, 2020-ban elindítanunk a népkonyha programot, ami egy fő cél, vagyis hogy elindítani a saját községünk területén saját konyhával, saját ellenőrzés alatt.
2: Az
3: később jött hozzá, ez 2022-ben jött hozzá egy saját épületnek a használata, ahol egy helyre tudtuk tenni akkor az egész programot, a raktárhelységet, a konyhát, egy előkészítőt, edukációs termet, és akkor a gépjárművek is bővültek, akkor már a kollégák létszáma
2: velem együtt
3: 4 volt, és így már sokkal nagyobb mértékben tudtuk ellátni ezt a segítő szerepünket.
2: Beszéljünk egy picit a napjaink helyzetéről. Tehát jelen pillanatban kishegyesen a Vöröskereszt a népkonyhán kívül milyen szolgáltatást nyújt még?
3: Hát ez a legláthatóbb, meg a legkézenfoghatóbb szolgáltatása a szociális programok. Most a népkonyha a program az 9 hónapra terjed a téli időszakban.
2: Hány személyre vonatkozik?
3: Októbertől június végéig. 210 személyre készítsük az ételt, mert ugye a kapacitások és az alapélelmiszerek megvannak hozzá, úgyhogy ez egy ilyen belső szabály volt, hogy akinek szüksége van meleg ételre vagy élelmiszerre, annak biztosítsuk az ételt.
2: Van, aki kimarad ebből a körből? Tehát lenne még igény többre? Mi a tapasztalat?
3: Hát én úgy gondolom, hogy ezzel le tudjuk fedni az igényeket. Persze ugye sokan vannak, akik nem merik kérni, vagy szégyellik kérni. Néha fölmerülnek ilyen rendkívüli esetek, akik ugye nem látták elő, de hirtelen ebbe a kategóriába kerülnek, hogy szükséges a segítség, úgyhogy a lényeg az, hogyha tudunk működni, van támogatásunk, tehát az élelmiszerrel, meg az alapélelmiszerek, azok megvannak hozzá, csak az, hogy működtetni tudjuk a dolgot, akkor könnyen tudunk még segíteni 5-10, akár még 50 embernek is rendkívüli helyzetekbe, ami szintén egy feladat a Vöröskörösznek, hogy rendkívüli helyzetekbe is tudjon reagálni.
2: No, és akkor most ez a szolgáltatás úgy tűnik, hogy veszélybe került.
3: Hát nem csak a szolgáltatás, hanem az egész működés. Mivel ugye, mint ahogy említettem az elején, a legnagyobb költség a munkások bére, ugye az a legnagyobb, mert sok mindent kapunk adományba, és tehát ezek a költségek halmozottak fel, tehát le vagyunk maradva a fizetések kifizetésével, és ugye most ugye október kellene, hogy kezdődjön a Népkonyha program is, mint ahogy az előző években rendszeresen októberben el tudtuk kezdeni, és nem kaptunk semmi használható választ, vagy reménykeltő információt arra, hogy ezt milyen formában tudjuk idén megvalósítani.
2: De hol a gond? Idén kevesebb pénz jutott a Vöröskeresztre, vagy esetleg önök gazdálkodtak másféleképpen? Hogy történt ez a helyzet? Hogy
3: a tavalyi éves budzsettot az önkormányzat részére, tehát tavaly évben szintén ezt a 7,8 millió dinárt kaptuk, míg az alapterv az 6 millió 50 ezer dinár volt. Tehát ez visszamenőleg egy ilyen működési norma volt, úgymond, hogy az önkormányzat is a szűkös keretek véget, a mi kereteinket is korlátozta, de viszont itt október folyamán mindig sikerült megoldást találni, hogy bővítsék ezt a keretet. És ugye mivel a tavalyi évben is már az önkormányzat részéről 7,8 millió dinárra volt szükség, én ezt az összeget igényeltem szűkös keretek között 2025. szeptemberében is 2026-ra, mikor tudtuk meg, egyértelmű volt az, hogy mindennek az ára növekszik. Tehát növekedett a minimálbér is, az energiaköltségek is, az egyéb ellenőrző, minőség ellenőrző szolgáltatások, szanitáris vizsgálatok, hogy ne soroljam, tehát mindennek ment fel az ára. Tehát már januárban, amikor tudtuk, hogy mekkora keretösszegünk van, akkor láttuk, hogy ez nem fog elég lenni a működésre, jeleztük is az önkormányzat felé, de viszont azt a választ kaptuk, hogy ne idegeskedjek én ezen, ugye, mint felelős személy a szervezet működésért, eddig években is megoldottuk, most is majd találunk rá megoldást, de hát, hogyha nem találunk, akkor is lesz majd valami. Tehát és a finanszírozás meg, az általános finanszírozás pedig havi szinten történt, hogy utólag kértük az önkormányzattól a költségeknek az elszámolását, de viszont ebben a szerződésben, amit aláírtunk, vagyis két szerződést, egyik a működésre, másik külön a Népkonyha programban, mind a kettőben van egy olyan szakasz az önkormányzatnak a támogatási szándékát védi, úgymond, hogy bármikor az önkormányzatnak jogában áll kevesebb összeget adni a Vöröskörözt részére, mind amennyi a szerződésbe kötve van. Tehát, hogy ilyen téren ebből azokból kifolyólag folyamatosan egy ilyen függő viszonyban vagyunk pénzügyileg az önkormányzattal.
2: Mi a B-terv, mi a megoldás most, vagy mi fog következni most az elkövetkező időszakban?
3: Hát ez, ami most is történik, hogy ugye eddig próbáltam keresni a megoldásokat saját berkek között, tárgyalni az önkormányzattal. Már most júliusban is jeleztem nekik a probléma fontosságát. Elmentünk
2: az illetékesekhez.
3: Hát a kollégákkal is a községi szervezet elnökasszonyával, a polgármesterhez, ővel is próbáltunk tárgyalni, fölhívni a figyelmet a helyzet fontosságára. Írásba is többször is leadtam a kérelmet, hogy mi a helyzet, hogy adjanak valami használható választ, hogy cselekedjek, lépjek időbe, mert a júliusi keretből még ki tudtam volna fizetni az állandó munkásoknak a végkielégítést. A szakácsnő, aki ugye 9 hónapot dolgozik effektíven, az ő munkaviszonyát nem hosszabbítottam volna meg a nyári időszakra, de szóbelül azt az ígéretet kaptam, hogy a munkások bére az biztosan tisztázva lesz, azon ne aggódjak, az én bérem és fizetésem az már kérdéses, mert ugye az én munkám az annyira nem is látszódik, mert ugye nem én vagyok az, aki főzi az ételt, meg szétossza az ételt, meg elmegy a segítségért, ezért is éreztem egy kicsit ilyen igazságtalan hozzáállást az én pozíciómhoz. Én természetesen kértem az én béremet is, ami nekem is egy alapbevétel a családom számára, én is ez a hozzáállást az én pozíciómhoz. Én természetesen kértem az én béremet is,

0: meg ki van mondva nyíltan, hogy nem fogunk több pénzt kapni az önkormányzattól, sőt még úgy áll, hogy ami szerződésbe járna, még azt se fogják ideadni. Úgyhogy ezért is mondtam mindenfelé a problémát, hogy aki tud vagy bír, hogy az segítsen, ahogy tud. Nyitottak vagyunk mindenféle megoldásra, tehát ami ugye a legnagyobb probléma a munkások irányába a kötelezettségek, és amik meg minden nappal nőnek. Tehát van még egy ilyen, hogy majd a következő éves budgetból, éves költségvetésből akkor majd tudjuk rendezni a tartozásokat, de ezt nem szeretném megvárni, mivel akkor a következő évet is a fölhalmazódott tartozásokkal mínusz 3 millióval kezdenénk, ami szintén hatalmas érvágás lenne, és nem lenne elegendő a működéshez csak néhány hónapig. Ezért fölmerült az is, ami a hírekbe is kiderült, hogy azt a nehezen összegyűjtött kis vagyonát a szervezetnek, azt a néhány több éve, 10-15 éves gépjárműveket, 20 éves gépjárműveket, hogy elárverezzük, hogy ki tudjuk fizetni ezeket a fölhalmozódott költségeket.
1: Nemzetközi Vöröskereszt, országos Vöröskereszt segítségkérés ilyen nem játszik ebben az egész történetben?
0: Hát ugye mi elsősorban Kishegyesen tevékenykedünk. A Kishegyesi önkormányzat a fő finanszírozója a szervezetnek. Ugyanígy működik magasabb szinteken is. Tehát a tartomány az elsősorban a tartományi Vöröskeresztet finanszírozza, az ország, a minisztérium a szerbiai Vöröskeresztet, és akkor kapunk tőlük bizonyos támogatást a programoknak a megvalósítására, de az nem elegendő a működésre. Nekünk a rendszeres havi költségek, az energiahasználat, a helybérlet, a telefonköltségek, a könyvelősi költségek, azok körülbelül le vannak fedve, vagy tehát még nem is elég az ki lehet mondani, 67 ezer dinár, amit kapunk havi szinten a szerbiai Vöröskeresztől a programok megvalósítására. De hát, hogy az még nem fedné az alapműködési költségeket sem, az szükséges lenne, hogy az önkormányzat finanszírozza, ebből pedig egyéb edukációs plusz programokat csinálnánk, ami ugye egész évben van számtalan. Most például itt az október az aktuális, az előző években mindig a nyugdíjasokkal és az óvodásokkal, az iskolásokkal az idősek hónapját ünnepeltük, és akkor ebből a keretből szerveztünk rendezvényeket az idős polgártársainknak, kirándulást hozzáférhető hozzájárulással, és egyéb ilyen színes programokat, amivel ugye növeltük a szervezetbe való bekapcsolódást, a tagosodást, az önkéntességet, és így egy aktív részei voltunk a közösségnek.
1: De ezen kívül azért még számos más program is van, legyen szó akár képzésekről, például fiataloknak, edukációról, nem? Tehát, hogy igazából ez csak egy része a tevékenységünknek.
0: Tehát a legfőbb területek az első segélynyújtás, ott rendszeresen tartunk iskoláskorú gyerekeknek képzéseket, azt így ősszel szoktuk szintén kezdeni, és tavasz folyamán pedig községi versenyt szervezünk, részt veszünk a tartományi elsősegélynyújtó versenyen is. Ugyanúgy az elsősegélynyújtást tartsuk a vállalatoknak, munkaadóknak, abból esetleg tudna egy kis jövedelem befolyni, de az nagyon ritkán van, és az is jelentéktelen. A véradási akciók szervezése és a katasztrófa védelmi helyzetbe való reagálás a kapacitásokhoz mérten.
1: Hát a beszélgetés végére akkor igazából mi a terv most? Következő költségvetési időszakot várják, vagy megpróbálkoznak más lehetőségeket megvalósítani, vagy...
0: Hát tettünk egy felhívást a szervezet Facebook oldalára, ahol megadtuk a szükséges összeget, az 1.800.000 dinárt és a folyószámlát, hogy aki tud, az segítse a szervezetet. Egyelőre abba, hogy ne halmozzuk tovább a költségeket, hogy ne vigyük át a fölhalmozódott költségeket a következő évbe, és hogyha tehát ez az összeg megvalósulna, akkor tudnánk a munkásoknak a viszonyát tisztázni, és ebből a keretből a népkonyha programot is bátrabban el tudnánk kezdeni ebbe az évbe, de hát ugyanúgy ez

0: Csak erre az évre lenne elég, december végig, januárban szintén hasonló helyzetbe kerülnénk, és nem szeretném azt, hogy megint ilyen formában kelljen segítséget kérni.
1: Hogyan lehet akkor segíteni a Vöröskereszt kishegyesi szervezetének?
0: Hát ugye, amit mondtam, ez az 1 800 000 dinár, ez a cél, hogyha ezt sikerülne megvalósítani, ez hatalmas segítség lenne, és a programokat tudnánk nyugodtan folytatni, de viszont már kevesebb összeggel is tudnánk a fölhalmozódást csökkenteni. Tehát bár mennyi segítség jön, az jól fog jönni. Tehát ugye a kicsi is sokat számít, a tagsági díj az jelenleg 200 dinár egy felnőtt személy részére. Ugye ezt elsősorban ugye a kishegyes község területén élő emberek érezhetnék, de hát már hogyha 1000 ember befizetne 1000 dinárt, az is 1 000 000 dinár, az is nagy segítség lenne ahhoz, hogy egy kicsit föllélegezzünk, és hogy csökkentsük a további kiadásokat. Úgyhogy kinek mennyire van lehetősége, ki mennyire érzi ezt fontosnak. Nagyon sokan ugye meg is tapasztalták az évek során a segítségünket, mert ugye nem csak a rászorulóknak segítettünk, hanem a egyéb problémába, bajba került embereknek a betegápolásnál, használt betegápoló eszközöket adtunk ki, véradásnál, akinek nem volt biztosítva a vér, azoknak is segítettünk. Tehát elsősorban kishegyes község területén megint hangsúlyozom, úgyhogy elsősorban onnét várjuk a megoldást, de azért is megyek szélesebb körbe, hát ha nagyobb hangsúlyt adva a dolognak, több fülhöz eljut a probléma, és lehet valakinek könnyebb segítséget nyújtani, akár nagyobb összeggel is.
1: Hát legyen ez a végszó, sok sikert kívánok a munkájukhoz, és bízunk benne, hogy megoldódik ez a probléma.
0: Köszönöm szépen.
1: Fontányi Andornak, a kishegyesi Vöröskereszt titkárának köszönjük szépen a beszélgetést.

0: Reklám következik.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
1: Az otthon nem csak egy hely, ahol élsz, hanem egy tér, amit a döntéseiddel alakítasz. Amikor műszaki cikket választasz az otthonodban, nem csak az ár számít, hanem a minőség, a megbízhatóság és az érzés, hogy jól döntöttél. Az otthonodért dönts okosan! Válaszd a Magnotront! www.magnotron.rs.
3: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
4: Várom a postást!
3: Jön a nyugdíj?
4: Azt várhatom!
3: A számlákat hozzák.
4: Na azt nem várnám!
3: Hát akkor...
4: Ma hozzák a 7 napot!
5: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
6: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik. 8 ember próbáló feladat, a szabad tűzisütés legkülönbözőbb formái, izgalma, kihívások. Visszatér a grillbetyárok a Pannon televízió képernyőjére. Vajdaság első televíziós gasztroversenye új helyszínről, új történetekkel, új versenyzőkkel és számos újítással tér vissza. Ismét keressük, hogy ki lesz Vajdaság legjobb grillbetyárja. Grillbetyárok, a második évad. Október 31-től minden szombaton a 20 órai híradót követően a Pannon televízió műsorán. A verseny főtámogatója a Big Chick, a Kecsanovics Team Kft., a Csantavéri Csabi rendezvényterem, valamint a Gourmandor Barbecue.
6: Ajánlót hallottak.

0: Reklám következik. A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
1: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
0: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
1: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
0: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
2: Csillogó mosolyra vágyik, nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a szabadkai Primus Dental Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget! Foglaljon időpontot most a 024 4100202-es vagy a 065 9100202-es telefonszámok egyikén. Primus Dental Centrum.
3: Október 17-én szombaton fergeteges szüreti bál várja Önöket a hajdújárási Hedéra étteremben. A zenéről a The End együttes gondoskodik, a jó hangulat pedig garantált. Korlátlan étel és italfogyasztás mindössze 3800 dinárért. Ne maradjon le, foglalja le asztalát most a 061 150 97 73-as telefonszámon. 061 150 97 73. Hedéra, az eredeti ízek otthona.
1: Reklámot hallottak.
4: 8 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
5: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
6: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
4: Ez pedig a hírek 8 órakor. Montenegró, Albánia, Moldova és Ukrajna tart jelenleg a legelőrébb az Európai Uniós csatlakozás felé vezető úton, közölte Márta Kosz bővítésért felelős uniós biztos. Az Európai Bizottság október végén külön ütemtervet készít a 4 tagjelölt számára. Ezekben meghatározzák a következő lépéseket, a hozzávetőleges határidőket és a csatlakozási folyamat konkrét céljait. Márta Kosz szerint az érintett országok az elmúlt években jelentős előrelépést értek el, ugyanakkor hangsúlyozta, a csatlakozás továbbra is az egyes országok saját teljesítményétől függ, és nem lesznek rövidített utak. Montenegró a jelenlegi ütem fenntartása esetén az idei év végére vagy a jövő év elejére lezárhatja a csatlakozási tárgyalások technikai részét. Az Európai Bizottság emellett a fokozatos integráció erősítését tervezi. Ennek keretében a megfelelő feltételeket teljesítő tagjelöltek már a teljes jogú tagság előtt bekapcsolódhatnának egyes uniós szakpolitikákba és stratégiai ágazatokba. Ezek között szerepel az energetika, a közlekedés, a mesterséges intelligencia, valamint a biztonság és védelempolitika. A bizottság ugyanakkor szigorúbb eszközöket is bevezetne arra az esetre, ha egy későbbi tagállamban jelentős visszalépés történne a jogállamiság, a demokrácia vagy az alapvető jogok területén. Mától Péterváradon, valamint az Újvidéken a Pirosi útnál kialakított új vasúti megállóhelyen is megállnak a Sólyom Intercity gyorsvonatok. Ezzel megkezdődik az új menetrend tesztelése között a Srbija Voz. A következő napokban más személyszállító vonatok esetében is kipróbálják az új közlekedési rendet. A tesztidőszak alatt előfordulhatnak eltérések a menetrendtől, ezért az utasoknak azt javasolják, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális járatokról. Az új menetrend október 12-én lép életbe. A Pirosi útnál kialakított megállóhoz mintegy 150 férőhelyes parkoló, kerékpárparkoló és kerékpárút is tartozik. Az új megálló célja, hogy az Újvidék ezer részén élőknek ne kelljen Péterváradig utazniuk ahhoz, hogy vonatra szálljanak, egyúttal csökkentse a Péterváradi közlekedés terhelését. Két új közlekedési folyosóval bővítenék a Vajdaság Mosolya néven ismert gyorsforgalmi úthoz kapcsolódó úthálózatot. A tartományi képviselőház elfogadta a Kúla Gombos és a Basahíd Szerbcsernye közötti szakaszok területrendezési terveinek elkészítéséről szóló határozatokat. A Kúla és Gombos közötti út mintegy 45 km hosszú lenne, és óránként 80 km-es sebességre tervezik. A nyomvonal Kúla és Verbász határától indulna, Bács-Keresztúr mellett haladna el, majd Gombos kikötőjének térségéig vezetne. Az új út gyorsabb összekötetést teremtene a horvát határ és az E75-ös autópálya, valamint a Szabadka és Újvidék közötti szakaszon. A Basahíd és Szerbcsernye közötti mintegy 17 kilométeres út szintén óránként 80 kilométeres sebességre készülne. A szakasz a román határ felől Nagykikinda, Törökbecse, Óbecse és Nagybecskerek irányába tartó közlekedést gyorsítaná. Mindkét új út kapcsolódna a Vajdaság Mosolya gyorsforgalmi úthoz, ennek építése 2023. decemberében kezdődött meg. Bemutatóra készül a szabadkai Kosztolányi Dezső Színház. A társulat Slavoj Mozsek Striptease című kétszemélyes abszurd drámáját állítja színpadra. Az előadás illeszkedik az idei évad tematikájához, amely az egyén helyzetével foglalkozik a körülötte lévő zűrzavarban. Mozsek drámája egyszerre humoros és nyugtalanító. Az abszurd, groteszk és helyenként kifejezetten szürreális történetben két ember találja magát egy különös zárt helyzetben, ahol fokozatosan egyre több minden kerül le róluk. Nem csak szó szerint, hanem átvitt értelemben is. Arra keresi a választ, hogy mit tesz az ember, amikor egy számára érthetetlen hatalommal kerül szembe. Engedelmeskedik vagy tiltakozik? Az előadásban Kucsov Boris és Ágyas Ádám játszik, Verebes Andrea pedig a kéz szerepében tűnik fel a színpadon. A produkciót Puskás Zoltán rendezte. Szombaton 19 órakor lesz a bemutató. Végül az időjárásról. Szabadkán és környékén 7 fokot mérnek, kevés felhő mellett sok lesz a napsütés ma felettünk. Bátran szervezzenek szabadtéri programokat, a csúcsértékek 25-26 fok körül alakulnak, holnap érkezik egy lehűlés, szelesre fordul az idő, csapadék is előfordulhat vidékünkön, és pénteken már nem lesz több 20 foknál napközben.
7: Hírműsorok óránként a 107,1 MHz-en.
8: A régió és a világ legfrissebb információi.
9: Itt az SMR-ben.
8: Reklám következik.
10: Október 1-től a Gotakár már Szabadkán is várja önöket. A Zentai út 209 B címen megtalálja a Toyota és a CF Moto teljes kínálatát, valamint a szervizt is. Mindent egy helyen, szakértő és segítőkés csapattal. Látogasson el az új Gotakár központba és ismerje meg kínálatunkat. További információért keresse fel a subotica.gotagroup.rs weboldalt, vagy hívja a 024 510 111-es telefonszámot. 024 510 111.
11: Indítsd a tanévet tiszta látással. Őszi akciónk diákoknak és egyetemistáknak a Tóth Optikában. Most minden új dioptriás lencséhez díjmentesen adjuk a kékfényszűrő réteget, így új szemüvegeden legalább 2400 dinárt spórolhatsz. Foglalj időpontot a 024 551 045-ös számon. Tóth Optika. Hogy tisztán lásd, mi vár rád. 024 551 045.
12: Reklámot hallottak.

0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Ébredjenek friss hírekre és a régmúlt slágereire.
2: Napindító. Vajdasági tájházakat térképezett fel a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet egy határon átívelő projektnek köszönhetően. Nem csak az ott található tárgyakat vették sorba, hanem teljes egészében digitalizálták a tárgyi emlékeket és magukat a tájházakat is. Az így létrejött tudástárnak köszönhetően akár otthonról, a karosszékből is bejárhatjuk ezeket a különleges helyeket. A részletekről Kormányos Gyöngyit, a VMMI igazgatóját és Schilling Léda néprajzkutatót kérdezte Loboda Árpád a közügyekben.
3: Próbáljuk röviden ugye összefoglalni. Volt itt egy nagy feladat. Hány tájházról volt szó, és hát mi volt maga a feladat összegezni, leltározni, ha jól emlékszem a kifejezésre?
4: A Vajdasági Magyar Művelődési Intézet az elmúlt időszakban 6 tájházat térképezett fel, járt körben, és az ott található népi tárgyi örökséget igyekezett leltárba venni, dokumentálni, archiválni. Ha pontosítani szeretnék, akkor ez nem mind tájház, vannak közöttük olyan falusi, közösségi házak, emlékházak, amelyek vagy helytörténeti, vagy néprajzi gyűjteményt tartalmaznak. Erről majd még dr. Schilling Léda néprajzkutató, aki külső munkatársként és szakértőként vett részt ebben a gyűjtésben, majd részletesen beszámol. Szóval nekünk az volt a feladatunk és a célunk, hogy megörökítsük, archiváljuk, adatbázisba rendszerezzük a tájházakban, vagy pedig a helytörténeti gyűjteményt tartalmazó házakban az ott található népi tárgyi örökséget.
3: Jártam én is már tájházban, nem is egyben, és nagyon szeretem az ilyen dolgokat. De ugye gyakran van olyan érzése az embernek, hogy azok a tárgyak a falvakban, amiket hát sajnálnak kidobni az emberek, elviszik egy ilyen tájházba, ott egy hatalmas gyűjtemény jön össze, de hogy ennek minek mi az értéke, ezt nagyon nehéz megállapítani, itt jönnek önök a képet. Hogy megy ez a dokumentálás, ez a rendszerezés? Hogyan lehet egy háznyi dolgot rendszerezni?
5: Nagyon sokféleképpen lehet rendszerezni, de ezek a tájházak leginkább úgy jönnek létre, hogy tényleg valaki azt mondja, hogy jó, gyűjtsük össze, van egy ház, tegyük bele azt, ami régi, ami a nagymamáé volt. Eddig még minden rendben, amikor tudunk idősíkot húzni, hogy annak a nagymamának az használati tárgyai, és nem 3 nagymamának és 4 nagypapának a használati tárgyai kerülnek bele. És itt jön a mi feladatunk és a mi szerepünk, amikor elmegyünk, és az intézetnek hála eljutottunk már elég sok helyre, és végignézzük azt a tárgymennyiséget, amit behoztak egy ilyen gyűjteménybe. Sokszor ezeket nem is lehet tájháznak nevezni, mert maga az épület nem népi épület, hanem egy átalakított, egy tanítólakás, ahogy Kupuszinán, egy újraépített épület, ahogy Erzsébetlakon, vagy Hertelendi falván is egy újraépült. Szóval tájháznak nem lehet nevezni, helytörténeti gyűjteménynek lehet nevezni.
3: De azért egyszerűbb tájháznak hívni.
5: Na ez az a köznyelvben nálunk azt terjedt el, hogy tájház. És az a gyűjtemény együttes, ami bent van, például Adán találkoztunk olyannal, hogy a tárgyak, amik bekerültek, az már csorba, nem használható, molyós, rozsdás. Ha több van belőlük, akkor nekünk itt feladatunk, kötelességünk azokat kitenni. Egyrészt, mert egy nagymama nem használt 30 darab villát vagy kanalat, másrészt, mert a tárgy már nincs olyan állapotban, hogy kiállítható legyen.
3: Úgy érzem, hogy itt azért elég szigorú szabályrendszert kell meghozni, és itt azért érzelgősségre, ami tulajdonképpen innen indult az egész, de azért nincs mindig hely.
5: Igen, ezért jó a digitalizáció, mert a digitális tárba minden tárgy belefér. A 31. villa is belefér, és ott lehet fönn hozzáférhető, kutatható, hiszen ki tudja, lehet, hogy éppen valaki azokat az előfordulásait akarja kutatni, viszont a kiállítási egységben nincs mindennek helye.
3: Nyilván nem dobják ki ezeket a tárgyakat, hanem ezek raktározásra kerülnek.
5: Így van, ezek raktározásra kerülnek, jobbik esetben jó lenne őket felajánlani egy múzeumban, a Topolyai Tájházban, és ha jól tudom, most már van 6 katonaláda, amiből maximum 1 kellett abban a házban, ott van a múzeum, én nagyon remélem, hogy előbb-utóbb jön ott egy olyan új együttműködés, amikor ezek a többlet tárgyak bekerülhetnek oda a gyűjteménybe.
3: mi a projekt utóélete, így mondom, ugye megállnak hat tájháznál, vagy a csillagos ég a határ?
4: Nem, tehát semmiképpen nem szeretnénk megállni. Azt kell tudni, hogy az intézetnek nem ez a fő tevékenysége, hiszen mi nagyon szertágazó feladatkörrel és tevékenységgel foglalkozunk. Ugyanakkor két határon átnyúló projekt keretében volt lehetőségünk egyelőre ezt a hat tájházat feltérképezni és dokumentálni. Az egyik a szerb-román határon átnyúló IPA projekt éppen most zárult, ennek a lezárása van most folyamatban. Ennek keretében sikerült a bánsági, főleg a bánsági térségben gyűjteni. Természetesen nem szeretnénk megállni, hiszen látjuk azt, hogy szükség van arra, hogy a régi népi tárgyakat megörökítsük. Egyrészt ugye digitálisan hozzáférhetővé téve a kutatóknak, vagy akár a pedagógusoknak, oktatóknak is, ez egy nagyon jó lehetőség. Másrészt ezek a tárgyak rólunk is mesélnek, vagy az adott közösségről. Tehát ezért fontos számunkra, hogy feltérképezzük, hogy egy-egy közösség, főleg a kis közösségek, ahol megtalálhatók a népi tárgyi örökségek, helytörténeti gyűjtemények, milyen élettel rendelkeztek, tehát hogyan élt az adott közösség, milyen etnikai összetétele volt, mivel foglalkoztak, tehát például kézművességgel, vagy milyen ipari ágak voltak divatosak abban a kis közösségben. Hozzáteszem, még az is fontos ilyenkor, hogy egy adott tájház, vagy egy ilyen emlékház az adott közösségnek a közösségi kulturális programokat megvalósító helyszíne, tehát ezért fontos, hogy felhívjuk a tájházakra, vagy az ilyen emlékházakra a figyelmet, és nagyon nehéz a fenntartóknak, hogy állagmegúvás szempontjából, hogy megtartsák ezeket a házakat, mert nagyon kevés pályázati lehetőségük van.
3: Hát, hogyha ezeket a piszkos anyagiakat félretesszük, és hogy belegondol, mekkora kapacitással rendelkezik még Vajdaság, vagy a magyar lakta területek, hány tájház vár még úgymond felfedezésre, rendezésre?
5: Jó a kérdés. És be kell valljam, hogy nem tudom a választ. Azért, mert jelenleg, amit tudok, az körülbelül 29-30 tájház, vagy helytörténeti gyűjtemény, amiről én tudok. De ez nem azt jelenti, hogy az összes. Most is létrejött új, például a Dundó és a Gyöngyös Bokréta kapcsán, létrejönnek folyamatosan új magángyűjtemények is, ahol talán szükség lenne a szakember segítségére, vagy arra, hogy bekerüljenek a tárgyak egy ilyen digitális adatbázisba. Szóval kellene még az ilyenfajta kutatás, földerítés először, és utána a szakmai kutatás terepen sok ember és sok embernek sok napja.
3: Szeretném tudni, hogy egy néprajzos szemével ezek a tájházak vagy néprajzi gyűjtemények, amikor nemzetközi viszonylatban, mekkora értéket képviselnek, mennyire szólnak rólunk?
5: Nagyon is rólunk szólnak. Nagyon is specifikusak, nem vajdasági szempontból, hanem lokális szempontból. Egy tordai tájház nagyon sok mindent elmond a tordaiakról. Nem csak a lakáskultúrájukról, a szokásaikról, a mindenféle munkálatokról, iparokról, ami ott volt. És az mellé, ha csak oda tesszük mondjuk, teszem azt a pupuszini gyűjteményt, már látszik, hogy Vajdaságon belül is milyen sokszínűek és sokféle népi kultúra van jelen, és ez kárpát-medencei viszonylatban még megsokszorosódik.

0: aktuális árfolyam információk a Szabadkai Magyar Rádióban. Mennyi az annyi?
1: A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamai a 107,1 MHz-en.
2: Na így is van, 8 óra 26 perc van, kedves hallgatók, és beszámolunk arról, hogy miféle fajta változások történtek az árfolyam mok tekintetében tegnaphoz képest. Gondolom már remegve várják az információkat, akkor nem fogjuk önöket tovább várakoztatni. Egy euró a mai napon a Szerb Központi Bank kiadott árfolyam listája szerint 117 dinár 42 parát ér. Aztán 100 jó magyar forint 32 dinár 12 para a mai napon. Na, akkor itt van a kedvezés az orosz kisebbségnek, a szabadkai oroszoknak. Egy orosz rubel 1 dinár 22 para a mai napon. Remélem az oroszok megtanultak már magyarul, és hallgatják a Szabadkai Magyar Rádiót. Egy svájci frank 125 dinár 40 para a mai napon. Az angol font 138 dinár 47 parát ér. És egy óceánon túli valuta, az amerikai dollár 104 dinár 51 para a központi bank hivatalos középárfolyama szerint. És mielőtt mindjárt jön a lapszemle, beszéljünk gyorsan néhány útinformációról. A Reichel Ferenc parknál, az ott a konzulátusnak régen által, az autóbuszállomáson ott vannak a rendőrök, a zsinagógánál ott vannak a rendőrök. Figyeljenek oda, mert a Jován Mikics utat lezárták a Milutin Uszkokovics utcától egészen az 51-es hadosztályig, úgyhogy ott egészen 17 óráig nem lehet közlekedni. Ez is nagyon fontos információ. Topolya központjában, a Csáky Lajos iskolánál ott vannak a rendőrök, korábban Topolyán ott voltak a templomnál, a katolikus templomnál, és Topolyán a Robi pékségnél is. Micsoda jó nevű pékség, Robi pékség. Nálunk ilyen proletje van, meg hasonlók, ott a Robi pékség van Topolyán. Szóval komoly rendőri tevékenység zajlik egyébként Vajdaság északi részén, figyeljenek erre mindenképpen. Egyébként fokozott közúti ellenőrzés zajlik. A volán mögötti mobilozást figyelik leginkább, meg az odafigyelés hiányát, és ez egyébként nagyon gyakori probléma itt nálunk. Nagyon sokan nyomkodják a telefonjukat vezetés közben, ne tegyék, egy picit nem figyelnek oda, megvan a baj. És egyébként ellenőrzik is, úgyhogy figyeljenek, tartsák be a szabályokat. Mindenképpen 8 óra 28 perc van, rögtön jövök azzal, hogy mit ír a hét nap meg a magyar szó.

Itt is vagyunk, kedves hallgatók, 8 óra 33 perc van, robog az idő, jó társaságban gyorsan múlik az idő, szokták mondani. Itt van a magyar szó és a hét nap, megnézzük, hogy mit ír a sajtó a mai napon. Sétáljanak el, szép idő van, az újságárushoz vásárolják meg, 60 dinár plusz 70 dinár, a 130 dinár, manapság 130 dinárért lassan már egy rágót sem lehet venni, de igazából információkat, keresztrejtvényt, színes tartalmakat, programajánlót, azt mindenképpen a magyar szó és a hét nap is ilyet ajánl. Nézzük, próbálok kedvet csinálni önöknek, mit szólnak hozzá. Nem szólnak semmit, így akkor megyünk tovább. A kézbesítés folyamatban van, írja a magyar szó, Jerasz Anikó azt mondta, hogy ígéretet kaptak arra, hogy a hiányzó tankönyvek a legrövidebb időn belül megérkeznek. A szerb állam 96 ezer általános iskolás tanuló számára biztosít ingyenes tankönyveket, mégis vannak tanulók, akik nem kapták meg a magyar nyelvű könyveket, erre hívta fel a vajdasági magyar újrakezdés a figyelmet, és most itt a válasz rá az oktatási államtitkártól, hogy érkeznek a tankönyvek. A döntés szabadsága az igazi szabadság, nemzetünk gyásznapja alkalmából Kis Ernő elemi sírján árulta le a kegyeletét a vajdasági magyar közösség egy része. Erről is olvashatnak, nem biztonságosak a tóparti kilátók, 5 éve felépített objektumok felújításra szorulna, Kósza András, a Palics-Ludas közvállalat igazgatója mondta ezt a magyar szónak. Érdekes cikk ez mindenképpen, mert sokan kirándulnak arra felé, nem érdemes felmászni ezekre a tóparti kilátókra, a Palicsi és a Ludasi kilátókról van szó, nehogy baleset érjen őket, erre mindenképpen figyeljenek. Lapozok az újságban, és benne már külföldön találom magam. Gutyeres izraeli-palesztin békét sürgetett, ugye az ENSZ főtitkáráról van szó, elég gyakran sürget békét, de hát kevés siker alapvetően. Az ENSZ-nek egy picit így az elmúlt időszakban szerintem lecsökkent a súlya a politikában. Rosszul zárult a turisztikai szezon Magyarországon, jelentősen visszaesett a turizmus augusztusban. A koronavírus járvány óta nem volt ilyen alacsony a turisztikai szálláshelyek vendégforgalma. Magyarországról egy kevésbé jó hír a magyar szóban. Lapozok tovább. Fellendülőben a szerb gazdaságszín és a máli, a növekedést, a beruházások, a bérek emelkedése és az új technológiák is segítik. Jó híreket közölte az ügyvezető pénzügyminiszter. Ő általában mindig jókat szokott egyébként. Megyünk tovább. Mi van itt még? Szirmai Károlyra emlékeztek Verbászon, ott voltak a magyar szósok is, és tudósítanak erről a szép eseményről. Aztán itt egy érdekes cikk, kis pénz, kis foci. Egy autóról van szó. Alapvetően egyébként olvasott vagyok, de ebben a témában nem mozgok otthon, és most újat tanultam. A pakisztáni Nora, ez egy autógyártó cég, képzeljék el, ezt most hallottam először erről. Egy igazán minimalista célszerszámot dobott a piacra, meglepően alacsony teljesítménnyel és egy igazán kedvező árcédulával. Hogy miről van szó, meg milyen autóról, meg mi ez a Nora, vegyék meg a magyar szót és olvassák el. Őszi hangulat és kézműves finomságok, megnyílt a virágok és a régi mesterségek kiállítása Szabadka szívében. Növény különlegességekkel várják a látogatókat. Érdemes végig sétálni rajta egyébként. Színes, szép kis esemény. Lapozok tovább a magyar szóban. A jövő gyökerei, a regeneratív mezőgazdasággal ismerkednek a topolyai diákok. Erről olvashatnak a magyar szóban. Aztán őszi előfizetési akció van a magyar szóban, kérem szépen. 14 ezer dinár helyett 13 ezer dinár, sőt, még vászontáska is jár. Úgyhogy ilyenek a lehetőséggel, házhoz viszik az újságot. Aztán van sport a legvégén, kiütéses topolyai győzelem, a Graficsár, milyen érdekes nevű csapat, a TSC 4-1-re győzött ellenük, és jelen pillanatban másodosztályban 24 ponttal a második helyen állnak a topolyaiak. Van műsorújság a magyar szó végén, és érdekességek a legutolsó oldalon, például az, hogy alvó versenyt tartottak Tokióba. Alvó versenyt, jól hallották? Alvó versenyt rendezett Tokióban egy matracokat forgalmazó vállalat. Az elalvás gyorsasága és az alvás minőség alapján hirdettek győztest a szokatlan megmérettetésen. Hát mekkora marketing fogás, nem? Ugye? Hát ez nagyon jó, matracokat forgalmazó cég alvásverseny, le a kalappal. Tanulni kell tőlük. No, ez a magyar szó, vegyék meg, 60 dinár, és volt benne egyébként töltött magyar szót kaptunk, volt benne Filkó. Keresztrejtvény. Az jó dolog. Fejtsék a rejtvényt, rejtsék a fejtvényt. Na nézzük, mi a helyzet a hétnaposokkal. Megemlékezés titelen, 70 dinárba kerül, ez a címlapon látható szobor van tulajdonképpen a címlapon a titeli megemlékezés kapcsán, aztán lapozok bele. Fejérvári Csongor volt kollégánk világpolitikai írásával kezdik itt a dolgokat.
olvashatnak például a Bosznia-Hercegovinában zajlott politikai átrendeződésről, Ursula von der Leyen nyugat-balkáni körútjáról, na hát mindenről igazából, ami a külpolitikát befolyásolta az elmúlt egy hétben. Lapozok tovább. Természetesen foglalkoznak politikával, és visszakerült a jelenbe a múlt egy darabja. Zentán a városi parkban ünnepélyesen átadták Vajdaság első szabadtéri digitális emlékhelyét. Hoppá, miről van szó? Megveszik a hét napot, és elolvassák benne. Van egy jó kis interjú a szabadkai megyés püspökkel, Fazekas Ferenccel. 3 évvel ezelőtt ezekben a napokban értesült a nyilvánosság Ferenc pápa döntéséről, mely szerint Fazekas Ferencet nevezi ki a szabadkai egyház megye élére. És hát igazából erről beszélgetnek. Egy nagy plébánia van rám bízva, nyilatkozta a hét napnak Fazekas Ferenc. Olvassák el a cikket, jó beszélgetés, interjú. Lapozok tovább a hét napban, a közösség valódi ereje, Ludason komoly rendezvények zajlottak a hétvégén, volt itt mindenféle olimpia, meg betyárnap, zajlott az élet. Ludasiak aztán pörögtek egész hétvégén, mint a ringlispia. Aztán Szajánon gyereknapot tartottak, örültek a gyerekek, kacaráztak, és különböző ügyességi játékokban vettek részt. Osterman Emmával beszélgetett Bacsik Lőrinc Natália, nem bánta meg, hogy így alakult az élete, ahogyan alakult, hogy miről van szó. Szépen el tudják olvasni a hét napban. Lapozok közben tovább. 200 évvel ezelőtt, 1826 nyarán kapott Szabadka színháztermet. Milyen érdekes. No, ebbe az évben is kaptunk egy színháztermet. Aztán miért vagyunk ennyire fáradtak mindig? Papágot a pszichológus írása. Érdekes. Magamra ismertem egy picit benne. Van az a fajta este, amikor az ember végre leül, és szinte meglepődik azon, mennyire fáradt. Ugye? Van ilyen? Pedig ha visszagondol a napjára, nem történt semmi rendkívüli. Nem ásott kertet, nem cipelt nehéz téglákat, nem vágott fát, szóval nem csinált semmi igazán megterhelőt, talán még mozogni sem mozgott különösebben sokat. Dolgozott, elintézett néhány teendőt, válaszolt az üzenetekre, bevásárolt, megszervezte a honlapot, közben megnézett néhány hírt, felhívott valakit, és igyekezett nem elfelejteni azt a 3 dolgot, amelyet még feltétlenül el kell intéznie. Aztán estére mégis úgy érzi, mintha egész nap követ tört volna. Pszichológus válaszol, hogy miért érezzük így. Lapozok tovább, milyen időskort válasszunk magunknak, dr. Kassa Bálintnak az írása. Ha nem tudják, hogy mit főzzenek, ez jól néz ki, itt egy káposztaleves recept, egy mediterrán szűz pecsenye recept, egy zöldbab saláta, valamint egy narancsos tiramisú receptnek a receptje, tehát egy írás a receptről. Itt van a horoszkóp, érzelmi kötődés a csillagjegyek tükrében, azért ne vegyenek rá mérget. Ha azt mondja a horoszkóp, hogy hónap le kell ugrani a hídról, akkor azért ne ugorjanak le szerintem. Ez egy ilyen jó kis tipp itt a napindítóban 8:40 perc környékén. Természetesen Tóth Tibor kollégánk sporttal is foglalkozott, berobbant az új generáció. A zentai Tiszavirág kajakklubról van szó. És hát van keresztrejtvény a hét napban, itt van az alulöltözött hölgy, a férfiak kedvence, hátulról kezdjük szépen olvasni a hét napot, szőke hölgy mosolyog ránk, mesztelenül van, hétnaposok kedveznek a fiúknak mindenképpen, vannak viccek is, és akkor zárjuk ezt a részt. Öltözött hölgy, a férfiak kedvence, hátulról kezdjük szépen olvasni a hét napot, szőke hölgy mosolyog ránk.

pici bankszámlán. Puff! A Jean kezében megjelenik egy papírlap, amelyet átnyújt a férfinak. Tessék, itt van a bankszámla szerződésed. Mi a második kívánságod? Azt kívánom, hogy legyek olyan, hogy a nők ne tudjanak ellenállni nekem. Puff! A Jean átváltoztatta a férfit egy doboz csokoládévá. Ha, 8:42 perc van, ez továbbra is itt a 107,1 MHz.

0: Reklám következik.
1: Kizárólag az STK-ből előfizetőinek akár 9 hónapig teljesen ingyen. A még jobb otthoni netért válassza a Home Wi-Fi-t. A pincétől a padlásig, a garástól a kertig. Az internet mindenhol erős és stabil marad, bárhol is jár. Home Wi-Fi. A net, ami mindent lefed. STK-ből.tv.

0: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
1: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordent. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
0: Időpont foglalása 024 561 112-es telefonszámon.
1: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112 www.nordent.rs.
2: Reklámot hallottak.
3: Ajánló következik.
2: Mi interjúk,
3: a vajdasági magyarságot érintő témák,
2: előremutató, elgondolkodtató, tájékoztató beszélgetések.
3: Mérleg.
2: Péntekenként a 14 órai hírek után a Szabadkai Magyar Rádióban.
4: Ajánlót hallottak.

8 óra 51 perc van, kedves hallgatók, és ilyenkor mindig gyászjelentéseket szoktunk mondani, de ezúttal a mai napra, hála jó Istennek, nincsenek gyászjelentések, úgyhogy egy kis rendőrinformációval fogunk tovább menni, valamint határinformációkkal. Topolyán a Robi Pékségnél ott vannak a rendőrök, a Csáki Lajos általános iskolánál, akkor Szabadkán arról jelentettek, hogy a zsinagógánál és a Reihel Ferenc parknál az autóbuszállomáson is ott vannak a rendőrök, és hát állítják az autósokat, és leginkább arra figyelnek most a közúti fokozott ellenőrzés kapcsán, hogy nyomkodják-e az autóvezetők a telefonjukat vezetés közben, vagy hogy a gyalogosok például a zebrán mobiltelefonozva mennek át, vagy fülessel, ez mind egyébként szabálytalan, úgyhogy figyeljenek oda mindenképpen. Talán ez a zebrán átsétálni mobiltelefon nyomkodva fülessel, ez talán nem is annyira szétterjedt információ, hogy nehogy meglepődjenek egyébként, mert ezt is büntetik, úgyhogy figyeljenek oda mindenképpen. Nézzük meg, hogy mi van a szerb-magyar határátkelőkön. Nézzük meg, hogy Magyarországról Szerbia irányába van egy Armageddon. Igazából semmi nincs. 7 perc, vagy nincs információ a Border Watcher alkalmazás szerint. Aztán Szerbiából Magyarországra nézzük meg, hogy mi a helyzet. Hát itt a szokásos reggeli tipp, kerüljék a kishorgos röszkét, Magyarország irányából ott fél óra a várakozás, valamint a nagy horgoson 23 percet írnak. Igen, az általános jó tanács az mindig tényleg az, hogy a röszke, horgos, kis határt mindenféle szempontból érdemes kerülni, sok esetben a nagyot is. Nekem egyébként mindig el szoktam mondani, hogy szerdánként a Királyhalom ásatalom a kedvencem, ott én egyébként nagyon ritkán tapasztalok fennakadást, és mielőtt még lejelentenénk ezt az órát, mert az utolsó előtti órának a végéhez értünk, találtam egy érdekes cikket, és manapság én is rengetegszer találkozok óriás imádkozó sáskával. És hiszem azt, hogyha most valaki hallgat bennünket, akkor biztos vagyok benne, hogy önök is folyamatosan látnak ilyet. De ne öljék meg! Nagyon sokan azt csinálják, hogy megijednek tőle, letapossák, megölik tulajdonképpen ezeket az imádkozó sáskákat, holott igazából engedni kéne őket, hogy éljenek. Igaz az, hogy inváziós faj, tehát az óriás imádkozó sáska az Ázsiából érkezett, de nagyon sok rovart elpusztít, ami nekünk egyébként jó hír. Többek között képzeljék el a büdös bogarakat, a poloskákat is megeszi az imádkozó sáska, gondolták volna. Szóval nagyon hasznos. Nem bánt, el van a világába igazából, eléggé meg van lepődve, amikor piszkáljuk. Nagy ijesztő, ez tény és való, de én nem ölném meg az önök helyében. Sőt, onnan tudjuk megállapítani, hogy az imádkozó sáska, amit éppen látunk, Ázsiából jött-e, vagy mondjuk ide valósi, mert hogy vannak egyébként itt a Kárpát-medencében is őshonos sáskák. Ha van egy kis fehér pötty az oldalukon, a szárnyuk környékén, akkor azok Ázsiából származnak. Ha nincsen, akkor az valószínűleg itt őshonos a vidékünkön, de mondom, nincs különbség, ne bántsák őket, mert nagyon hasznosak. Alapvetően egyébként mindenképpen őrizzük a természetet körülöttünk, úgyhogy figyeljenek erre mindenképpen. Ha sáskát látnak, ne öljék meg. Egyébként az internet tele van most ilyen képekkel, mindenki meg van döbben, hogy úristen, hogy lett ekkora imádkozó sáska. De jó ég. Nem kell megdöbbenni, vigyázzanak rájuk, őrizzük természetünket és környezetünket. 8 óra 54 perc van, ez nagyon fontos közérdekű információ volt, azt hiszem, kedves hallgatók, az imádkozó sáska és a napindító című történetet hallhatták. 9-kor jövök a fergeteges hírösszefoglalóval, aztán pedig politikai témával folytatjuk a műsort, megzárjuk is majd lassan, érkezik majd a stúdióba Csernai Panna, aki a mai nap mozaikosa. Tartsanak velünk itt a 107,1-en.

0: Reklám következik.
1: A nap minden reggel felkel. Használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 Solar Hero DOO.RS 069 123 35 15.
2: Az otthon nem csak egy hely, ahol élsz, hanem egy tér, amit a döntéseiddel alakítasz. Amikor műszaki cikket választasz az otthonodban, nem csak az ár számít, hanem a minőség, a megbízhatóság és az érzés, hogy jól döntöttél. Az otthonodért dönts okosan! Válaszd a Magnotront! www.magnotron.rs
3: Reklámot hallottak.
4: 9 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
5: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
3: Önökkel, önökért. Címgáz.
6: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
7: Itt pedig a hírek 9 órakor. Szerbiában várhatóan nem lesz gond a földgázellátással a téli időszakban. Az udvarnoki tározóban és a Magyarországon bérelt kapacitásokban is rendelkezésre állnak készletek. Ezt mondta Jelica Putnikovics, energetikai szakértő a szerb közmédiának. Hozzátette, a közelmúltban megújították az Oroszországgal kötött gázmegállapodást is, így folytatódik az energiahordozó szállítása. Szerbia emellett új beszerzési útvonalakról is tárgyal annak érdekében, hogy a következő telekre tovább növelje az ellátás biztonságát. A villamos energia termeléshez is rendelkezésre állnak a szükséges tartalékok. Putnikovic szerint elegendő szén van az erőművek készleteiben, és a vízerőművek kapacitásai is megfelelőek. Az ellátás ugyanakkor attól is függ, mennyire lesz hideg az idei tél. A szerb gazdaság 3,5-3,7%-kal növekedhet idén, közölte Siniša Mali ügyvezető pénzügyminiszter. Szerbia bruttó hazai terméke 2026-ban várhatóan eléri a 97 milliárd eurót. A tárca vezető a Blitznek azt mondta, 2012-ben a GDP még mintegy 35 milliárd euró volt. Szerinte az elmúlt 14 év gazdasági eredményei hozzájárulnak az életszínvonal emelkedéséhez. Siniša Mali kitért az államadósság alakulására is. Közlése szerint annak GDP-hez viszonyított aránya az idén 43,7%, míg 2012-ben meghaladta az 50%-ot. 58 nyugat-nílusi lázas megbetegedést regisztráltak Szerbiában az idei szezon kezdete óta, közölte a Batut Közegészségügyi Intézet. A június 1-e és október 4-e között nyilvántartásba vett betegek közül 49-nél a betegség idegrendszert érintő, úgynevezett neuroinvazív formája alakult ki. A fertőzöttek között 35 férfi és 23 nő van, átlag életkoruk 64 év. Megbetegedéseket Szerbia 12 körzetében regisztráltak, a nyugat-nílusi lázat fertőzött szúnyogok terjesztik. Bemutatóra készül a szabadkai Kosztolányi Dezső Színház. A társulat Slavomir Mrozek Striptease című kétszemélyes abszurd drámáját állítja színpadra. Az előadásban Kucsov Boris és Ágyas Ádám játszik, Verebes Andrea pedig a kéz szerepében tűnik fel a színpadon. A produkciót Puskás Zoltán rendezte. Szombaton 19 órakor lesz a bemutató. Sport. Novák Djokovic megnyerte a pekingi tenisztornát, miután az ausztrál Alex de Minaur a második szettben feladta a döntőt. A szerb teniszező hatalmas csatát követően 7-6-ra megnyerte az első szettet, ezt követően pedig de Minaur a második játszmában mindössze egy játék után nem tudta folytatni a találkozót. A döntő így szokatlan módon ért véget. Djokovic most ünnepelhette 102. tornagyőzelmét, ez volt a 34. győzelme Pekingben, és továbbra is veretlen a tornán. Végül az időjárásról. Szabadkán és környékén 14,2 fokot mérnek, kevés felhő mellett rengeteg napsütésre van ma kilátás vidékünkön, bátran tervezenek szabadtéri programot. A csúcsértékek kora délután 25-26 fok körül alakulnak, holnap aztán egy hidegfront éri el térségünket, komoly lehűlés kezdődik, 6-8 fokos lehűlésre számíthatunk vidékünkön, csapadék is előfordulhat, és a szél is megerősödik, pénteken már csak 18 fok lesz napközben.
5: Hírműsorok óránként.
1: Terítéken a régió és a világ legfrissebb információi.
5: A 107,1 MHz-en.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Társadalmi célú felhívás.
4: Végezz el az általános iskolát, és jusson gyorsan biztos munkahelyhez. Egy második esély, mert a tudás hatalom. Felnőtt oktatás a Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában 15 éven felülieknek. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
8: Társadalmi célú felhívást hallottak.
5: Reklám következik.
2: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
9: Indítsd a tanévet tiszta látással. Őszi akciónk diákoknak és egyetemistáknak a Tóth Optikában. Most minden új dioptriás lencséhez díjmentesen adjuk a kékfényszűrő réteget, így új szemüvegeden legalább 2400 dinárt spórolhatsz. Foglalj időpontot a 024 551 045-ös számon. Tóth Optika. Hogy tisztán lásd, mi vár rád. 024 551 045.
1: Reklámot hallottak.

0: Választások 2026.
1: 9 óra 10 perc van, kedves hallgatók, és folytatjuk a napindítót, a mai napindítót október 7-én, és folytatjuk a parlamenti választási listák képviselőjelöltjének bemutatását. Lázár Tibor, az egyetemista lista, az egyetemisták győznek elnevezésű választási lista egyik magyar jelöltje, itt van velünk a stúdióban. Jó reggelt kívánok, köszöntöm.
2: Jó reggelt kívánok, köszöntöm én is a nézőket.
1: No hát, mindenképpen először azzal kezdenénk, hogy a politikai palettán kevésbé ismert ebből a szempontból az elmúlt időszakban. Legyen szíves bemutatkozni, szeretnénk megismerni, mivel foglalkozik.
2: Lázár Tibor vagyok, ahogy mondtad is a nevem. Én képzőművész vagyok egyébként. Politikával sohasem foglalkoztam. Nem is volt célom egyébként. Ezt a helyzet hozta. Attól függetlenül, hogy nem foglalkoztam politikával, én azt gondolom, hogy mindig nagyon is, hogy tájékozott voltam ezügybe. Úgy az itteni belügyekbe, úgy akár a magyarországi helyzet, és úgy a világban is, hogy mi történik. Olyannyira nem vettem részbe sohasem ennek az alakításában, hogy egyébként még egy szavazatszámláló se voltam, pártnak se voltam tagja, és hát igazából soha nem jutott eszembe, hogy bármi olyan szerepet vállaljak, ami valamiféleképpen a politikai részvételt jelenti, vagy a politikának az alakítását jelenti. És azt gondolom, hogy ezt elmondhatom ugyanúgy azokra a jelöltársakra is, akik hát igazából szakemberek, ők természetesen ők teljesen ismeretlenek, vagy alig-alig ismertek a politikai palettán, ők mindannyian szakemberek, ők a szakmájukban ismertek, és elmondható tényleg az, hogy ezekre a szakemberekre, hogy ők ezt nem a karrierjük miatt teszik. Őnekik már van egy szakmai karrierjük, és most egy kis időre mindenki félre fogja tenni ezt a karriert, és hát a mandátum lejártával, vagy még előbb is, vissza fog térni a szakmába, honnan érkezett. És tehát ezeknek az embereknek mindenkinek van hely, van hova visszatérnie, és nem szükséges senkinek se az, hogy a politikában építsen egy karrier, tehát itt senki se egy karrierista ilyen szempontból, hogy itt keresse az önmegvalósítást, vagy senki se egy megélhetőségi politikus.
1: Mi változott? Tehát ugye említette itt a beszélgetés elején, hogy önök olyában nem foglalkozott politikával, most mégis elvállalta az egyetemista listára jelöltséget tulajdonképpen. Mi az oka?
2: Hát az egyetemisták mozgalom, ez egy teljesen civil mozgalom. Egy alulról szerveződő civil mozgalom. Ami egyébként nagyon sok pozitív hozadéka van a társadalomba. Én elsősorban azt emelném ki, hogy ez a mozgalom létrehozta az emberekbe fölébresztette azt a polgári attitűdöt, hogy ők igenis tehetnek a saját sorsuknak a jobb átételébe. Az egyetemisták is, én biztos vagyok benne, hogy ők szívesebben foglalkoznának a saját tanulmányaikkal. És egyébként ők sikeresek is a saját tanulmányaikban. Éppen azok az egyetemisták, akik valahol legnagyobb részt vállalnak ennek a mozgalomnak az alakításában, ők nagyszerű tanulmányi eredményeket is érnek el. Én tudom, hogy jó néhányuk például nemzetközi sikereket értek el a saját területükön. És látjuk azt, hogy amit ők elkezdtek, ez egy hógolyó effektust váltott ki, ahogyan egyre több és több ember csatlakozik ehhez, bérmentve önkéntesen a saját szabadidejüket, erejüket, saját forrásaikat felhasználva, és ezt nagyszerű látni egyébként, mert eddig azt láttuk, hogy a politika nagyon sokszor fölülről kommunikált hozzánk. Valahol úgy képzelték el az emberek, hogy ha ők politikával szeretnének foglalkozni, akkor annak az a módja, hogy belépnek valamelyik pártba, elköteleződnek. Itt viszont nincs elköteleződés, nem szükséges pártba belépni, nem írunk alá semmi belépési nyilatkozatot, nem köteleződünk el, tehát ez egy teljesen civil mozgalom, és egyrészt ezért is nagy a vonzereje ennek az egésznek. Még akkor is, hogyha tényleg a saját szabadidőnket, a saját forrásainkat használjuk föl. És észrevették az emberek, hogy nem szükséges úgy foglalkozni az egésszel, úgy gondolni az egészre, hogy fölülről érkező parancsokat teljesítenek, hanem meg tudják szervezni a saját kis közösségükön belül azt, hogy mit szeretnének elérni, és nem várják azt, hogy valaki jöjjön, és majd azt megteszi helyettük, hanem ez egy igazából egy fölnőtt gondolkodást is igényel, amikor látjuk azt, hogy mi saját magunk felelősek vagyunk a saját környezetünkért és sorsunkért.
1: Mi a közös cél?
2: A kire gondolsz?
1: Hát a politikai közösségnek a közös célja alapvetően. Ugye beszélt, ez imént említette, hogy alapvetően nincs belépési nyílt. Mi az, ami összetartja tulajdonképpen ezt az egészet?
2: Igen. Igen. Hát most, hogy választásra készül ez a mozgalom, kiadott 11 pontot. Én azt hiszem, hogy az emberek már elég sok helyen találkozhatok
1: igen,
2: ezzel.
1: Beszéltük már igen. részletesebben itt a Szabadkai így Magyar van, Rádióban, és hogy a 11 ponton nem menjünk konkrétan végig, hanem emeljünk ki néhányat igen. esetleg.
2: Emeljünk ki néhányat. Én talán, hogyha lehet egy személyes kedvencer kezdeni, az a jogállamnak a visszaállítása. Ugyanis én nem vagyok jogász, mint ahogy mondtam is, viszont konzultáltam jogászokkal, és hát pontosan átnézettem velük, és véleményt kértem Szerbiának az alkotmányáról. Ez az alkotmány rendelkezik a kisebbségekről is többek között, úgy a mi személyes jogainkról, és úgy a mi kollektív jogainkról is, mint a nyelvhasználat, tájékoztatás, és a többi, és a többi. És a jogászoktól én azt a véleményt kaptam vissza, hogy ezek teljesen rendben vannak. Viszont a gyakorlatban azt látjuk, hogy ez az alkotmány inkább csak egy kirakat, és ezt nem alkalmazzuk a mindennapi életbe. A helyette a hatalomnak úgy, tehát az a benyomásunk mindannyiunknak, hogy megkerülni ezeket a törvényeket és az alkotmányt is ugyanúgy. Majd, hogy nem egy kő, egy kavics a cipőjébe, ami hát úgy inkább csak látszatra tartanák be, és hát jobb lenne, hogyha ez igazából nem is létezne. És ez miatt ők soha nem tűzték a programjukként, hogy ez lenne az. Holott ez az egyetemista mozgalomnak az egyik első kitűzése, hogy tartsuk be ezeket. Én mindig egy kicsit, lehet, hogy viccesen vagy leegyszerűsítve azt szoktam mondani, hogy az alkotmány és a törvények az kicsit olyan, mint egy használati útmutató, egy kézikönyv, hogy hogyan irányítsunk egy országot. Ugye vásároltunk már mindannyian háztartási gépeket, és vele is kapunk ilyen használati kézikönyvet. Hát ez igazából az országnak a használati kézikönyve. Hogyha betartjuk őket, akkor talán nem lesz gond. Hogyha megkerüljük őket, akkor pedig hát tragédiák is történnek, mint ahogy láttuk Újvidéken a vasútállomás esetét.
1: Alapvetően egy általános választópolgár, vagy egy átlag szerbiai sok témát magához közel érez, és befolyásolt az elmúlt időszakban mondjuk a szerbiai politikai alakulást. Koszovó kérdés, az Európai Unióhoz való csatlakozás kérdése. Ezek a dolgok viszont olyan hatványozottan nem jelennek meg önöknél, mint témakör. Mit gondolnak erről egyébként? Mi az egyetemista álláspontja például, az egyetemista álláspontja mondjuk az Európai Uniós csatlakozás kapcsán?
2: Van határozott álláspont egyébként. Koszovó kérdése is, az Európai Unió kérdése is nagyjából az alkotmányban rögzített. Koszovó helyzetét, tehát ez a mozgalom tartja magát ahhoz, ami az alkotmányban szerepel. Az Európai Unió illetően pedig nagyon sok most már Európai Uniós ország, mielőtt csatlakozott volna, népszavazást írt ki, és ott a polgárok elmondhatták a véleményüket, hogy csatlakoznának-e vagy sem. Természetesen egy ilyen népszavazás kiírása előtt mindenféleképpen szükséges alaposan tájékoztatni a polgárokat az ügybe, hogy mi az, amit nyernek a csatlakozással, mi az, amit esetleg veszítenek a csatlakozással, vagy a nem csatlakozással. Tehát egy alapos és objektív tájékoztatás szükséges, hogy megelőzze ezt a népszavazást, és ahol a polgárok természetesen kimondhatják a véleményüket, a mozgalom azt nem szeretné megmondani, tehát nincs megint csak fölülről való kommunikálás, megkérdezi, kikéri az embereknek a véleményét, és azután dönt. Egyébként Tehát azok a programpontok, amik benne is vannak ebben a 11 pontban, amivel már találkozhattak a polgárok jó néhány alkalommal, többnyire kompatibilisek azzal, amit az Európai Unió kér, ez pedig a jogállamnak a visszaállítása. Többek között az Európai Unió többször is nehezményezte azt, hogy az állami intézmények, szervek, mint például az ügyészség vagy a bíróság, hogy a hatalomnak túlságosan nagy befolyása van abban, hogy hogyan nevez és milyen ügyészeket nevezzenek ki a bíróknak a kinevezésébe, mert hogyha hatalom ebbe túl nagy beleszólási lehetősége van, akkor ezek az intézmények nem tudnak függetlenül és nem tudnak szakmai módon működni. És ez természetesen a mozgalom nem elsősorban nem az Európai Unióhoz való csatlakozás kedvéért akarja a jogállamot visszaállítani, hanem az miatt, mert mi adófizetők, mi ezt megérdemeljük, mi ezt kifizettük, hogy egy igazságos országba és működő országba tudjunk élni.
1: Kisebbségi jogok. Ez nyilván a hallgatókat érdekli. Mit gondolnak másképpen, mint a jelenlegi hatalom? Mire kell számítani adott esetben, ha önök hatalomra kerülnek? Mire kell számítani kisebbségi jogok terén?
2: Igen, a jogászokat itt is konzultáltam, ami a kisebbségi jogokat illeti. Teljesen kielégítőnek találják. És ahogy mondtam is, hogy nagyon sokszor ez inkább csak egy kirakat. Itt nem az alkotmánnyal és a törvényekkel van gond, hanem annak a betartásával, illetve azok nem betartásával. Úgyhogy a jogállamnak a visszaállítása, ez teljesen egy magyar ügy is, mert innen ered az, hogy nekünk itt vajdasági magyaroknak boldogulásunk legyen.
1: Magyar ügy, ezt ön említette, 72. helyen szerepel a listán. Amennyiben bekerül a parlamentbe, terveze kiállni konkrétan magyar ügyekért mellett?
2: Természetesen, tehát vagyunk hárman is, magyarok, és éppen olyan helyeken, ami hát nagyon is, hogy esélyes, hogy bekerüljünk a parlamentbe. Természetesen akkor tudunk tenni, hogyha ez a mozgalom, ez a lista többséget szerez. Minden olyan változtatás, törvény tervezett benyújtást, mi ezt képesek vagyunk a magyar szemüvegen köröztül is látni. És az a jó, tehát, hogy mi ebben nem vagyunk egyedül. Tehát vannak olyan kollégák, olyan emberek, olyan személyek, olyan szakemberek, akiktől mi véleményt kérhetünk, szakvéleményt kérhetünk, és minden olyan döntést, természetesen a döntések előtt a képviselők megkapják a napirendi pontokat, és minden ilyen pontot mi át tudunk majd vizsgálni, hogy ez nekünk éppen magyaroknak tud kedvezni, vagy éppen nem, hogyha pedig nem, akkor kérjük majd ezeknek a módosítását.
1: Most megfogalmazódott bennem itt egy kérdés, hogy amikor állították össze a listát, önök hárman kerültek magyar ajkúak a listára, itt a nemzetiségi alap volt a meghatározó, vagy inkább az önök szakmai tapasztalata?
2: Én azt gondolom, hogy is, nekünk nem volt különösebb belátásunk abban, hogy az egyetemisták hogyan és miként állítják össze a listát. Ők ezt hosszasan vitatták, a plénumaikon döntöttek, voltak olyan jelöltek, akik kiestek, akiket később emeltek be. Igazán ez a kritériumrendszer, ez teljes egészében számukra ismert, hogy ők kiket szólítottak meg, milyen ajánlásokat fogadtak el. Viszont tehát a szakmai alap az biztosan, hogy pipa, tehát hogy biztosan minden jelöltnek muszáj volt ennek megfelelni, és egyébként én látom azt, hogy ezek a fiatalok, ők egy teljesen fölvilágosult fiatalok, akik teljes tudatában vannak annak, hogy Szerbiába, vagy legalábbis itt Vajdaságba magyarok is élnek, és más kisebbségek is élnek, és nem csak magyar kisebbségi jelöltek, vannak szlovákok is, vannak romák is, ők erre nagyon odafigyeltek természetesen. Úgyhogy igazából itt ők tudnák pontosan megmondani, hogy mi volt igazából a kritérium, de én azt gondolom, hogy is mind a kettő ugyanúgy szerepet játszott ebbe az egészbe.
1: Zajlik javában a kampány, 2 hét múlva lesz a választás. Mennyire elégedettek az eddigi kampánytevékenységgel, mire kell számítani az elkövetkező időszakban? Mik a visszajelzések?
2: Igen, hát nagyon, tehát egy csomóféle kampánymetódus történik. amikor a választás kiírásra került, és elstartott hivatalosan a kampányidőszak, akkor az egyetemista mozgalom a kampány első harmadában főleg inkább ezekre a nagy tömegeket megcélző megmozdulásokra koncentrált, amikor biciklisztek, futottak és a különböző városok központjaiban rendeztek összejöveteleket. Most vagyunk nagyjából a kampányidőszak második harmadában, legalábbis a mozgalom stratégiájához mérve, és most a lakossági fórumok vannak napirendi ponton. Azt látjuk, hogy minden esemény egyébként látogatott, és érdekli a polgárokat. Látjuk azt, hogy az egyetemistákat, mint egy megmentőket, felszabadítókat fogadják. Hát ez részben azért is, mert úgy érzik a polgárok, hogy a hatalom fogjul ejtette őket, a maffia fogjul ejtette őket, és természetesen ezekben a tényleg hazaszerető fiatalokban látják a megmenekülést, a gyógyírt, a problémákra. Láttuk, hogy a fiatalok mennyit dolgoznak, én lehet, hogy mivel közvetlenebb kapcsolatban vagyok velük, látom, hogy a lelküket kidolgozzák tényleg, és a hazaszeretetük pedig nem kérdéses, tehát láttuk azt például, én nekem az volt az egyik, egy ilyen wow effektusom, vagy élményem, amikor például tavaly március 15-én a belgrádi nagygyűlést megelőzően a fiatalok a kezükre vagy a testrészükre írtak telefonszámot. Ez akár a szüleiknek vagy a barátaiknak a telefonszáma volt, hogyha esetleg ők megsérülnek, vagy eszméletlen állapotba kerülnek bármi miatt is, hogyha valamilyen összetűzésre kerülne sor, hogy legyen kihez fordulniuk, az orvosoknak, vagy aki éppen ott van első kézben, és segítséget kérnek tőlük, és éppen ráírták vércsoportjukat, igen, köszönöm, hogyha esetleg tényleg kórházba kerülnek, és vér átömlesztése lesz szükségük, hogy akkor ott legyen a testükön megjelölve. Tehát én látom őket, hogy készek meghalni ezért az ügyért. Viszont azt is láttuk, hogy a hatalom pedig kész gyilkolni a saját hatalomba való maradásáért.
1: Beszélgetés végére hol találják a hallgatók a programot, esetleg ha szeretnének bővebben tájékozódni?
2: Igen, azt hiszem, hogy
1: van-e magyar nyelven
2: sok...
1: egyébként?
2: Kérem?
1: Van-e magyar
2: nyelven? Van magyar nyelven, igen. Ez a studenti.rs.org. Nem vagyok most benne
1: és
2: biztos.
1: Itt...
2: Megnézhetem?
1: Persze, akár.
2: Nem vagyok fölkészült, a telefonom van, hogyha ilyen kis szünetet megengedhetünk.
1: Persze, persze. De ezen akkor alapvetően elméletileg
2: minden így van, található. Így van, és magyar valaki... nyelven is ott van. Magyar nyelven is ott van.
1: A célkitűzések, a választások.
2: Így van. Minden a jelölteknek a névsora. Pillanat. Itt lesz ez rögtön. Elnézést kérünk a hallgatóktól.
1: Semmi baj, csak az információ
2: kedvéért. Igen, az információ kedvéért. Az információ kedvéért. Ez a studenti.rs.org. Tehát és itt meg, így van, itt megtalálhatóak a hallgató, az érdeklődők megtalálják a célkitűzéseket, a programpontokat, magyar nyelven is, tájékozódhatnak a jelöltekről is, úgyhogy minden olyan fontos információ, amiben egy választópolgárnak kérdése van, itt tud tájékozódni, ami ezt a kínálatot és opciót illeti.
1: Lázár Tibornak, az Egyetemista Lista, az Egyetemisták Győznek elnevezésű választási lista magyar jelöltjének köszönjük szépen a beszélgetést.
2: Köszönöm a meghívást.
0: Választások 2026.

0: Ajánló következik.
1: Vajdasági filmek a mozikban. Vetítés sorozat október 13-a és 15-e között 7 városban. Topolyán, Zomborban, Magyarkanizsán, Újvidéken, Szabadkán, Zentán és Adán. Vajdasági Magyar Filmek Fesztiválja. Tartsanak velünk a Vajdasági Magyar Mozgókép ünnepén. Irány a mozi!
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió. Ajánlót hallott.

0: És már itt is vagyunk, kedves hallgató, 9 óra 39 perc van, és az a nagy helyzet, hogy több rendőri tevékenység is kialakult már itt környékünkön, induljunk. Zsinagógánál ott vannak a rendőrök, a Reihel Ferenc partner az autóbuszállomáson, s régen a konzulátusnál, a magyar konzulátusnál ott vannak a rendőrök, ezek inkább múlt időben teszem voltak, most hogy azóta ott vannak-e, azt nem tudom, de azért elmondom önöknek, nehogy probléma legyen. Aztán Nagyfény környékén rendőri ellenőrzés van, de ott nem állítgatnak, hanem csak járőröznek inkább. Aztán a Kőrösi út végén az Idea boltnál, az ott a körforgalom környékén ott vannak a rendőrök, úgyhogy ott is mindenképpen érdemes figyelni. A Zombori úton is ott vannak a rendőrök, az Univer exportnál gondolom. Azt írta az illető, hogy Nagy Univer, hát gondolom az a Zombori úton található. Korábban arról voltak információk, hogy Topolyán is több helyen rendőri ellenőrzés van, a templomnál, az iskolánál. Úgyhogy vezessenek óvatosan, tartsák be szépen a szabályokat mindenképpen. Nagyon fontos információ, hogy a fokozott közúti ellenőrzés ezúttal nem a sebességre és az ittas vezetésre, hanem a mobilozásra tér ki, úgyhogy figyeljenek oda, a figyelem elterelést próbálják kiszűrni a rendőrök, úgyhogy mobiltelefont ne használjanak vezetés közben, egyébként se, meg most se. És hát az a nagy helyzet, hogy a napindító, ahogy a végéhez közeledik, minden vég, egy új kezdet, alapvetően nem sokára lesz egy jó kis mozaikunk, Csernai Pancsival. Szia Panna, üdvözöllek itt a stúdióban.
1: Szia Csaba, köszöntöm a hallgatókat.
0: Na, milyen a kedved? Jó a kedved?
1: Jó a kedvem, igen.
0: Biztos?
1: Itt vagyok a rádióban, ilyenkor mindig jó a kedvem.
0: Föltöltöttél?
1: Igen, igen.
0: Örülsz a napsütésnek? Mi ma kiélvezheted, aztán meg ma jön a rossz időm.
1: Hát igen, ahogy nézzük az időjárás előrejelzéseket, nagyon, nagyon kellemetlen ez az idő, hogy reggel ilyen 3, 4, 5, 6 fok, aztán délután 25, szóval érdemes a részletes.
0: És még csak nem is fél 6-ra jöttél, hanem 10-re, de hát mi, amikor itt fél 6-ra jöttünk Orosz Ildikóval, akkor megtapasztaltuk, hogy 2,5 fok volt, úgyhogy didergős az idő. Na, de hát lesz neked egy mozaikod, mi lesz a mozaikod? Te, hanem 10-re, de hát mi, amikor itt fél 6-ra jöttünk Orosz Ildikóval, akkor megtapasztaltuk, hogy

0: vannak, úgyhogy várom a hallgatókat, és figyeljék majd a beszélgetést. Továbbá tegnap Kishegyesen megemlékezést tartottak az aradi vértanúk emléknapja alkalmából, erről egy szép összefoglaló készült, illetve hát magyar kanizsai témával is foglalkozunk. Ábrahám Gréta érkezik a stúdióba majd a Mozaik utolsó órájában, hiszen a szünet után újra indul drámacsoport középiskolások és általános iskolások számára, úgyhogy Grétával a foglalkozásokról, pontosan a drámacsoportról fogunk beszélgetni. De ez még nem minden.
1: Na
0: mivel,
1: hát, azt a mindenit lehetnénk fokozni.
0: Bácskosult falvára is telefonálunk ma, majd, hiszen javában tart az első magyar népművészet hete.
1: Na hát ez neked témába illik, nem? Te nagy népművész mókus vagy, nem?
0: Igen, hát mondhatjuk ezt.
1: Na hát
0: is.
1: Akkor népművészet hete.
0: Igen, és hát megkérdezzük Gabriellát, hogy mi minden volt már, és mi minden lesz még ezen a héten, milyen programokkal készültek, és erről fogunk beszélgetni. Továbbá pedig tegnap, hogyha nézted a Szubjektív című műsort,
1: hát akkor egy... Hát általában nézem, mert én vagyok a szerkesztője.
0: Nyilván, de hogy élőben nézted-e mondjuk direkt adásban tegnap.
1: Nem, miért? Mi történt?
0: Akkor Sós János vőfély mesélt a hivatásáról és az esküvői szokások változásairól, és ez egy nagyon érdekes beszélgetés, hogy ez ma nálunk a Beszéljünk Róla című műsorban is hallható lesz.
1: Bravo, és hogyha egyébként még szeretnének vőfékedésről hallani a kedves hallgatók, akkor szépen írják be a YouTube-ra, hogy Közbeszéd Pannon RTV, és ki fogja dobni a hétfői Közbeszéd című műsort, és ott három vőfély mondta el gondolatait a lakodalmas történetekről. Te szereted a lakodalmakat egyébként?
0: Ja, imádom. Hát
1: tényleg? Ilyet kupuszinál azért az nem?
0: Kupuszináról ne viccelj, egy hetes lakodalmak vannak, Csaba.
1: Éppen Ervin ma az adásvezető technikusunk, ők szolgáltatta a zenét, vele is beszélgettünk a lakodalomról, és Ervinnek az a véleménye, hogyha nincs egy jó bulizó magiai lakodalomnak, akkor általában befullad.
0: Tudod, ez mitől függ?
1: Mitől?
0: Szerintem.
1: Az alkohol mennyiségétől.
0: Jó, nyilván az is befolyásoló tényező, de szerintem, hogyha a menyasszony meg a vőlegény táncol, és ők viszik a hangulatot, akkor a lakodalom is víg. Mivel, hogyha a menyasszony meg a vőlegény, nem tudom, egész végig ül, vagy tegyük fel, kijárkál a teremből,
1: cigarettázni
0: például,
1: hoppá,
0: akkor nyilván a buli lapos. De hogyha ők végig táncolnak, akkor nyilván mindenki felkel és táncol.
1: Igazából ezt mondta Ervin is, bólogat nagy szemekkel, hogyha uncsiba tolja a vőlegény meg a menyasszony, akkor igazából az is uncsivá válik.
0: Szerintem tőlük
1: függ. Voltál már unalmas lakodalomban?
0: Nem voltam.
1: Kupuszinán azért nem jellemző.
0: Nem.
1: Ott azért 4-5 napig eltart a rendezvény.
0: Hát igen, ott ilyen szerdától hétfőig.
1: Bravo. Te voltál már ilyen, amikor ilyen 4-5 napon keresztül?
0: Persze. Sőt, tavaly 3 ilyen volt.
1: 3 ilyen?
0: Igen.
1: Te jó ég. És akkor mit csináltatok ott egy ideig?
0: Hát figyelj, csak itt megvan minden napnak a témája, vagy
1: hoppa,
0: nem témája, hanem feladata. Tehát
1: majd
0: itt
1: egész
0: kész, pontosan, én így is szoktam hívni, lakodalom fesztivál. Főleg, hogyha közeli személy az, aki ugye férhez megy, vagy éppen nősül.
1: Akkor már hétfőn kezdődik, mi?
0: Hát
1: nem
0: körülbelül.
1: Na, igen. Bravo, jó. A kedves hallgatók, ha akarnak jó lakodalomba menni, akkor menjenek kupuszinára, vagy vegyenek feleségül kupuszinai asszonyt, vagy vegyenek férjül kupuszinai férfit. Na, viszont nekünk búcsúzunk el, mert 9:46 perc van pontosan. Köszönjük szépen a Mozaikról a beszámolót. Szerintem egyébként valóban színes műsort raktál össze szépen ma is. Hát igen, de nem fog elhallgatni a rádió a Mozaik után sem, mert jön Manóba. Lehet teljesíteni szépen a zenei kéréseket tőle a 4 órai híradót követően. Óránként hírösszefoglalókkal pedig nem más érkezik, és most jól fogom mondani a nevét.
0: Na?
1: Rafek Violetta. Kasszoli Violetta kisasszonyt mondtam eddig, mindig, most meg már először sikerült, most eszembe jutott, hogy ő változtatott nevet időközben. Lakodalma volt, hogyha már témánál vagyunk. Úgyhogy szépen hallgassák továbbra is a 107,1 MHz-et. Mi búcsúzunk, elmondjuk, hogy ki volt itt önökkel. Farkas Ervin, mint említettem, ő volt a jó zenék felelőse, de ő marad egyébként, Pannát is kísérni fogja szépen. A mai napindító megálmodója Orosz Ildikó volt, én pedig Bálint Csaba vagyok, meg voltam is. Jövő szerdán halljuk egymást ismét itt a rádióban. Vigyázzanak magukra, tartsák be a szabályokat, a közlekedési szabályokat, vigyázzanak, hogy ne kapják el a vírust, legyenek egészségesek, és táplálkozzanak sok jó gyümölcsöt és zöldséget, és igyanak mellé kefírt. 9:47 perc van, a viszonthallásra.

0: ajánló következik.
1: Egy jól ismert hang.
2: Kis János.
1: És egy közkedvelt műsor.
2: Rádió Diszkó.
1: Csütörtökönként este 8-tól.
3: A főszereplő maradt a régi.
1: Rádió Diszkó a Szabadkai Magyar Rádióban.
4: Okay. Ajánlót hallottak.

0: 10 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
0: Hírek.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnálra Fek Violetta. Szerbiában várhatóan nem lesz gond a földgázállátással a téli időszakban. Az udvarnoki tározóban és a Magyarországon bérelt kapacitásokban is rendelkezésre állnak készletek, mondta Jelica Putnikovics energetikai szakértő. Hozzátette, a közelmúltban megújították az Oroszországgal kötött gázmegállapodást, így folytatódik az energiahordozó szállítása. Szerbia emellett új beszerzési útvonalakról is tárgyal annak érdekében, hogy a következő telekre tovább növelje az ellátás biztonságát. 58 nyugatnílusi lázas megbetegedést regisztráltak Szerbiában az idei szezon kezdete óta, közölte a Batut Közegészségügyi Intézet. A június 1-e és október 4-e között nyilvántartásba vett betegek közül 49-nél a betegség idegrendszert érintő, úgynevezett neuroinvazív formája alakult ki. A fertőzöttek között 35 férfi és 23 nő van, átlag életkoruk 64 év. Megbetegedéseket Szerbia 12 körzetében regisztráltak. Legalább 50 liter csapadékra lenne szükség négyzetméterenként ahhoz, hogy megfelelően elő lehessen készíteni a földeket az őszivetéshez többi között Közép-Bánátban is. A térség gazdái szerint 4 hónapja nem volt jelentősebb eső. Több termelő elhalasztotta vagy teljesen feladta az őszi káposzta repcevetését. A szakemberek szerint a búzavetését is hátráltatja a szárazság. A Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet mérései alapján 1 méteres mélységig sincs megfelelő nedvesség a talajban. A becslések szerint Közép-Bánátban eddig mintegy 1000 hektáron vetettek káposztarepcét, de kérdéses, hogy a növények mekkora része kell majd ki is marad meg. 5 műholddal ellenőrzik a tarlóégetéseket Szerbiában, közölte Dragan Glamočić ügyvezető mezőgazdasági miniszter. Hétfőről kedre virradó éjszaka 238 helyszínen észleltek tüzet az országban. Ez 55%-kal kevesebb az előző hét napi átlagánál. Az esetek túlnyomó többségét Vajdaságban regisztrálták. A vajdasági esetek mintegy 90%-át a Mitrovica és Kuzmin közötti autópálya szakasz térségében jegyezték fel. A mezőgazdasági felügyelőség és a belügyminisztérium közös ellenőrzései során eddig mintegy 600 embert értek tetten, miközben betakarítás után visszamaradt növényi maradványokat égettek. Több embert előállítottak, egyes esetekben pedig büntető feljelentést is tettek.
0: Sport.
3: Novák Djokovic megnyerte a pekingi tenisztornát, miután az ausztrál Alex de Minaur a második szetben feladta a döntőt. A szerb teniszező hatalmas csatát követően 7-6-ra megnyerte az első szettet, ezt követően pedig de Minaur már a második játszmában mindössze 1 játék után nem tudta folytatni a találkozót. A döntő így szokatlan módon ért véget. Djokovic most ünnepelhette 102. torna győzelmét, ez volt a 34. győzelme Pekingben, és továbbra is veretlen a tornán.
0: Időjárás.
3: Szabadkán és környékén jelenleg 18 fok van, kevés felhő mellett sok napsütésre lehet ma számítani, a csúcshőmérséklet elérheti a 26-27 fokot.
4: Ablakot nyitunk a világra.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
5: A 107,1 MHz-en.
0: Reklám következik.
6: Kizárólag az STK-ből előfizetőinek akár 9 hónapig teljesen ingyen. A még jobb otthoni netért válassza a Home Wi-Fi-t. A pincétől a padlásig, a garástól a kertig. Az internet mindenhol erős és stabil marad, bárhol is jár. Home Wi-Fi. A net, ami mindent lefed. STK-ből.tv.
7: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Kanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
8: Csillogó mosolyra vágyik, nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a Szabadkai Primus Dentál Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget! Foglaljon időpontot most a 024 4100 202-es vagy a 065 9100 202-es telefonszámok egyikén. Primus Dentál Centrum.
9: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
10: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
9: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
10: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
9: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
11: Október 1-től a Gotakár már Szabadkán is várja Önöket. A Zentai út 209 B címen megtalálja a Toyota és a CF Moto teljes kínálatát, valamint a szervizt is. Mindent egy helyen, szakértő és segítőkés csapattal. Látogasson el az új Gotakár központba és ismerje meg kínálatunkat. További információért keresse fel a subotica.gotagroup.rs weboldalt, vagy hívja a 024 510 111-es telefonszámot. 024 510 111.
12: Reklámot hallottak.

0: Mozaik.
1: Színes hírek a szürke hétköznapokban.
2: Időjárás.
3: Kultúra.
2: Határhelyzet.
3: Sport.
2: Közérdekű információ.
3: Közélet.
1: Részletről részletre.
0: Mozaik.
4: Mozaikos szép napot kívánok mindenkinek! Október 7-e van, az év 280. napja a Gergely naptár szerint, és az évből még 85 nap van hátra. Amália, Gerold, Mária és Márk névnapja van, köszöntöm őket, illetve a születésnaposoknak is örömteli napot, jó egészséget kívánok innen a stúdióból. Nos, mai műsorunkban több témával is készültem, nézzük a részleteket. Ábrahám Lívia igazgatónővel bemutatjuk majd a törökkanizsai Dosszitej Obradovics gimnáziumot és szakiskolát. Továbbá tegnap megemlékezést tartottak az aradi vértanúk emléknapja alkalmából Kishegyesen, erről is tudósítjuk önöket, valamint stúdió vendéget köszönhetek majd a Mozaik utolsó órájában, mivel a nyári szünet után ismét indul drámacsoport az általános és középiskolás diákoknak Magyar Kanizsán. Ábrahám Gréta csoportvezető mesél majd a foglalkozásokról, illetve tegnap a Pannoner TV Szubjektív című műsorában megismerhették Sós János vőfét, aki több mint 1000 lakodalmat tudhat a háta mögött. Ezt az interjút rádiósítottuk, és mai Beszéljünk róla című műsorunkban meghallgathatják. Ami pedig még a műsort illeti, minden órában hírek, de egyéb közérdekű aktuális információkkal, út- és határhelyzettel, apró hirdetésekkel is érkezem. Illetve azt se felejtsék el, hogy várom hozzászólásukat, megjegyzésüket vagy üzenetüket a műsorhoz. Bátran írjanak SMS-ben vagy Viberen a 066-36-36-33-as telefonszámra, vagy keressenek minket a Facebookon. Műszaki munkatársunk mai napon Farkas Ervin, a mikrofonnál pedig Csernai Panna, így hát kezdődjön most a Mozaik, Szekeres Adrien énekel most nekünk.

0: ajánló következik.
1: A nagy napot szervezett, de homályosak a részletek? A legjobb ruhát, a legfinomabb tortát és a legszebb dekorációt keresed? Akkor Topolyán a helyed! Vajdasági esküvőkiállítás az Orfej esküvő és rendezvény helyszínen. Találkozz a régió legjobb szolgáltatóival egy helyen. Inspirálódj, kérdezz, próbálj! Várunk október 25-én vasárnap 10-től 17 óráig. A belépés díjtalan. A jegyes pároknak előregisztráció szükséges a 069 19 76 049-es telefonszámon. Szolgáltatók jelentkezését is várjuk. Ásó, Kapa, Nagyharang. Minden egy helyen, október 25-én Topolyán. 069 19 76 049. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.

Folytatódik az őszi nagy takarítás, a nagyméretű hulladékgyűjtőket már 8 órakor kihelyezték Györgyén helyi közösségben, 4 helyszínen, mégpedig a Vladimir Nazor és a Boris Kidrics utca találkozásánál, továbbá a Bósza Milicevic és a Boris Kidrics utca sarkán, illetve a Tito Marssal és a Vajdaság utca kereszteződésében és a 420-as tanyánál. Az akció 2 napig tart, a konténerek pedig egész éjszaka a helyszíneken maradnak, és holnap délután 5 órától szállítják el őket. De ez még nem minden, hiszen karbantartási munkálatok miatt a mai napon Csantavéren szünetel az áramszolgáltatás, mégpedig az Avala utcában, az Egység és az Oravec-Ferenc utca egyes részein és környékén egészen 13 óráig. Bővebb információkat olvashatnak a Pannon RTV honlapján a közérdekű menüpontra kattintva, és egyébként, hogyha arra kíváncsiak, hogy itt a rádióban mi minden történik, akkor pedig keressék fel Facebook oldalunkat, ahol vissza tudják nézni, hallgatni a beszélgetéseinket.

0: Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Sürgősen eladó, vadonatúj, kiváló minőségű vaskályha 2 éves garanciáról szóló papírral együtt, kedvező áron. Érdeklődni a következő telefonszámok egyikén 024 534 402, vagy pedig 063 729 58 48. Megismétlem még egyszer a 2 telefonszámot, tehát 024 534 402, vagy pedig 063 729 58 48. Keresnek megvételre kama 5 típusú orosz gyártmányú vízpumpát, lehetőleg tartalék turbinával, azaz járókerékkel. Érdeklődni a 064 242 00 89-es számon. 064 242 00 89. Felvásárolok porcelánfigurákat, nippeket, kristály és résztárgyakat, festményeket, gobleineket, karórákat, zsebórákat és faliórákat, valamint régi könyveket, fémből készült gyermekjátékokat és még sok mást. Érdeklődni a 063 699 224-es telefonszámon. 063 699 224. Az apró hirdetéseket a Pannoner TV honlapján a www.pannonertv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-11, valamint délután 13:30-16.
1: Hétvégén 9:30-12, valamint délután 14:30-17.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: make it awesome.
1: Október folyamán több szakaszon is útfelújítási munkálatok zajlanak Szabadkán és környékén. A tervek szerint a munkálatok szakaszosan zajlanak majd. Az első szakaszban a forgalom félpályásan váltakozó irányban a megfelelő forgalomirányítás mellett haladhat. A felújítási munkálatokra az alábbi útszakaszokon kerül sor, mégpedig tehát Szabadkán a Békova községi út a Tolmin utcát az IB rendő 11-es számú állami út körforgalomig terjedő szakaszán, illetve a Jován Mikigy utcában is ez várható, tehát ott is a felújítás miatt hát lezárják az utat. Továbbá pedig, ugyebár ha már a Jován Mikigy utcában végzett felújítási munkálatok következtében teljes útlezárásra kerül sor a Milutin Uszkokovics utcától az 51-es hadosztály utcáig terjedő szakaszon. A munkálatok ideje alatt a Jován Mikigy utca másik ágán közlekedő járműveket az 51-es hadosztály utcára, a Partizán bázisok utcára, illetve egyéb alternatív útvonalakra terelik. Ami pedig még fontos és útlezárással kapcsolatos információ, az pedig az, hogy nyilván ezen munkálatok befejezését követően további útfelújításokra is sor kerül, amiről a nyilvánosságot a munkálatok dinamikájának függvényében tájékoztatják. Illetve a mai naptól egyébként Szabadkán ideiglenesen lezárják a Zorka utcát, tehát egészen 13-áig. A megváltozott forgalmi rend szerint a Zorka utca Zsák utcává válik mindkét irányból, a Proletár brigádok és az Erdőd utcai útkereszteződésektől. Illetve a Nikola Demonya utca a Filip Filipovics utcai útkereszteződéstől válik Zsák utcává. És a teljes útlezárás az említett napokon 7 és 16 óra között tart majd, ezt követően pedig a forgalmi rend visszaáll. Ideiglenes útlezárásra a Tiszta Szerbia projekt keretében zajló szennyvízhálózatépítési munkálata miatt van szükség. Továbbá pedig a járművezetőket és a közlekedés valamennyi résztvevőjét arra kérik az illetékesek, hogy az útviszonyoknak megfelelően közlekedjenek, vegyék figyelembe a kihelyezett közlekedési táblákat, valamint és a közlekedés valamennyi résztvevőjét arra kérik az illetékesek, hogy az

0: ajánló következik.
1: Egy szépségkirálynő rövid életének igaz története, melyben mitológia és valóság együtt él a színpadon. Egyszerre nevettet, megráz, és utána még sokáig velünk marad. A szépség meggyilkolása. Október 13-án, kedden 19 órától a Kosztolányi Dezső Színházban. Online jegyvásárlás a www.kosztolanyi.org honlapon, jegyfoglalása a jegykukac.kosztolanyi.org e-mail címen, vagy a 065 54 33 203-as telefonszámon. 065 54 33 203.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

Szabadkán és környékén jelenleg 20 fok van, és a tegnapihoz hasonló időjárásban van részünk ma is. Marad a napos, meleg idő, csak időnként szűrhetik fátyol felhők a napsütést, és a déli-délkeleti szél mérsékelt marad, 25-26 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet a térségben. Ami pedig az orvos meteorológiát illeti, továbbra sem várható fronthatás, de a délelőtti melegedés miatt egyeseknél vérnyomás problémák, keringési panaszok és szédülés is előfordulhat, illetve a legmelegebb délutáni órákban csökkenhet a koncentrációs képesség, ugyanakkor tompaság, fáradékonyság és akár migrén jelentkezhet, de a napos idő viszont jó hatással lesz a hangulatunkra, ha tehetjük, mozduljunk ki a szabadba. Akik viszont útközben hallgatnak bennünket, egy rövid útinfóval szeretnék szolgálni önöknek. A Topolyai stadionnál az utolsó információim szerint rendőri ellenőrzésre lehet számítani, de ugyanígy Szabadkán a Zentai úti körforgalomnál és a Matije Gubec utcánál, illetve Nagyfényen is a rendőrök ott vannak, úgyhogy mindenképp vezessünk óvatosan, körültekintően, a közlekedési szabályokat betartva, és ahogy mondani szoktam, ne csak akkor tartsuk be a szabályokat, ha rendőrt látunk, hanem mindig. Mi most itt a Mozaik első óráját zárjuk, hamarosan hírek, a következő órában pedig Ábrahám Lívia igazgatónővel bemutatjuk a török kanizsai Doszite Jobrádovics gimnáziumot és szakiskolát. Továbbá tegnap megemlékezést tartottak az aradi vértanúk emléknapja alkalmából Kishegyesen, erről is tudósítjuk önöket, úgyhogy maradjanak velünk!

0: amikor sétáló magnóval hallgattunk zenét,
1: és videóklubba jártunk a VHS kazettákért.
2: Ezek voltak a 80-as évek.
3: Ezek voltak a 80-as évek.
2: Nosztalgiázzon a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 80-as évek zenéi mellett.

0: 11 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Hírek.
4: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Rafek Violetta. Szerbiában várhatóan nem lesz gond a földgázellátással a téli időszakban. Az udvarnoki tározóban és a Magyarországon bérelt kapacitásokban is rendelkezésre állnak készletek, mondta Jelica Putnikovic energetikai szakértő. Hozzátette, a közelmúltban megújították az Oroszországgal kötött gázmegállapodást, így folytatódik az energiahordozó szállítása. Szerbia emellett új beszerzési útvonalakról is tárgyal annak érdekében, hogy a következő telekre tovább növelje az ellátás biztonságát. 58 nyugat-nílusi lázas megbetegedést regisztráltak Szerbiában az idei szezon kezdete óta, közölte a Batut Közegészségügyi Intézet. A június 1-e és október 4-e között nyilvántartásba vett betegek közül 49-nél a betegség idegrendszert érintő, úgynevezett neuroinvazív formája alakult ki. A fertőzöttek között 35 férfi és 23 nő van, átlag életkoruk 64 év. Megbetegedéseket Szerbia 12 körzetében regisztráltak. Legalább 50 liter csapadékra lenne szükség négyzetméterenként ahhoz, hogy megfelelően elő lehessen készíteni a földeket az őszivetéshez többi között Közép-Bánátban is. A térség gazdái szerint 4 hónapja nem volt jelentősebb eső. Több termelő elhalasztotta vagy teljesen feladta az őszi káposzta repcevetését. A szakemberek szerint a búzavetését is hátráltatja a szárazság. A Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet mérései alapján 1 méteres mélységig sincs megfelelő nedvesség a talajban. A becslések szerint Közép-Bánátban eddig mintegy 1000 hektáron vetettek káposztarepcét, de kérdéses, hogy a növények mekkora része kell majd ki is marad meg. 5 műholddal ellenőrzik a tarlóégetéseket Szerbiában, közölte Dragan Glamočić ügyvezető mezőgazdasági miniszter. Hétfőről kedre virradó éjszaka 238 helyszínen észleltek tüzet az országban. Ez 55%-kal kevesebb az előző 7 napi átlagánál. Az esetek túlnyomó többségét Vajdaságban regisztrálták. A vajdasági esetek mintegy 90%-át a Mitrovica és Kuzmin közötti autópálya szakasz térségében jegyezték fel. A mezőgazdasági felügyelőség és a belügyminisztérium közös ellenőrzései során eddig mintegy 600 embert értek tetten, miközben betakarítás után visszamaradt növényi maradványokat égettek. Több embert előállítottak, egyes esetekben pedig büntető feljelentést is tettek.
3: Sport.
4: Novák Djokovic megnyerte a pekingi tenisztornát, miután az ausztrál Alex de Minaur a második szetben feladta a döntőt. A szerb teniszező hatalmas csatát követően 7-6-ra megnyerte az első szettet, ezt követően pedig de Minaur már a második játszmában mindössze 1 játék után nem tudta folytatni a találkozót. A döntő így szokatlan módon ért véget. Djokovic most ünnepelhette 102. torna győzelmét, ez volt a 34. győzelme Pekingben, és továbbra is veretlen a tornán.
3: Időjárás.
4: Szabadkán és környékén jelenleg 18 fok van, kevés felhő mellett sok napsütésre lehet ma számítani, a csúcshőmérséklet elérheti a 26-27 fokot.
5: Csak a legfrissebbek!
6: Hírműsorok óránként a 107,1 MHz-en.

0: Jó napot kíván önöknek!
1: A Szabadkai Magyar Rádió informatív műsora.
2: Mozaik.
1: Mozaik.
0: Mozaik. Aktuális információk.
1: A 107,1 MHz-en.
3: Műsorunk folytatásában egy különleges középiskolát mutatunk be, mégpedig a törökkanizsai Doszitej Obradovics gimnáziumot és szakiskolát. Hogy milyen képzések közül választhatnak az intézmény diákjai, milyen lehetőségeket biztosít számukra az iskola, és milyen a mindennapi élet az intézményben, erről kérdezem Ábrahám Lévia igazgatónőt. Jó napot kívánok, köszöntöm a Mozaikban!
4: Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást! Iskolánkban jelenleg 17 tagozaton körülbelül 250 diák tanul. Szerb és magyar nyelven is folyik az oktatás. Szerb nyelven 4 éves szakjaink is vannak, az általános gimnázium, illetve a közúti közlekedési technikus szak, illetve szerb nyelven 3 éves szakács és cukrász szak van. Magyar nyelven csak 3 éves képzéseink vannak, ez pedig a szakács, cukrász, illetve a gépjárművezető.
3: Melyek jelenleg a legnépszerűbb képzések az iskolában?
4: Jelenleg a közlekedési szakjaink, amik a legnépszerűbbek, ezt az is bizonyítja, hogy iratkozáskor mindkét szak megtelt, 28 diák jelentkezett erre a két szakra, de meg vagyunk elégedve az idei elsős gimnáziumi tanulójaink létszámával is.
3: Beszéljünk egy picit a szakokról is külön. Emeljük ki például akár a szakács, cukrász, illetve a közlekedési szakot. Hogyan néz ki az oktatás a szakmai képzéseknél? Mennyire fontos a gyakorlati oktatás?
4: Az elméleti oktatás mellett ugye gyakorlati oktatás is folyik. Mind a két szakunknál ugye erre nagy hangsúlyt fektetünk. És ugye megemlíteném még azt, hogy ugye ez mind a kettő, tehát a gépjárművezető és a szakács, cukrász szak is hiány szakma. Tehát valójában ezek kellene, hogy populáris szakok legyenek, mert ugye nem elég az, hogy 8. után egy diák beiratkozik egy iskolába, ugye arra is gondolni kell, hogy utána munkát is kapjon, persze az mellett, hogy ugye szeresse azt a valamit, amit csinál. Tehát ugye visszatérnék arra, hogy fontos nálunk a gyakorlati oktatás. Ugye a gépjárművezetők havonta egyszer mennek vállalatba, ugye hogy valójában azt is lássák, hogy ott mi történik, illetve miután befejezik ezt a mi szakunkat, B és C kategóriát is kapnak. Második osztályban a B kategóriára 35 gyakorlati óra van előlátva, a C kategóriára pedig harmadik osztályban 25 gyakorlati óra van. Ők valójában autót, illetve kamiont vezetnek. A harmadikban még 5 óra autóvezetés is még pluszban van. Ami a szakácsokat, cukrászokat illeti, elsőben ők inkább az elméletet tanulják, tehát ezen van a hangsúly, de ugye havonta egyszer-kétszer ők is mennek vállalatba, tehát elmennek egy vendéglátó ipari vállalatba, ugye ott a konyhára, és ugye valójában a mesterszakácsoktól, mestercukrászoktól ellesik a praktikákat, ugye a fortéjokat, és ugye ott is tanulnak. Második és harmadik évben már 3 napot töltenek nálunk a konyhán, hiszen iskolánkban 3 modernül felszerelt konyha található, ugye 1 a cukrászoknak, és 2 ugye a szakácsoknak, ami tényleg szépen föl van szerelve. Ugye az iskola biztosítja a hozzávalókat, amiből ugye készítenek minden alkalommal valamit. Tehát ugye amikor gyakorlati oktatáson vannak az iskolában, ugye akkor 1 nap van 6 óra, mondjuk cukrászat, és ugye akkor elkészítenek egy szép tortát, vagy egy szép finom süteményt, vagy ugye megfődnek valamilyen ételt a szakácsok.
3: Feltételezem itt a díszítést is biztos, hogy megtanulják.
4: Igen, tehát ugye az alapoktól, ugye onnan kezdik legelőször is, hogy hogyan fertőtlenítsék a konyhát, a főző felületet, tehát ugye meg ahol meg az asztalt, amin dolgoznak, vagy azon a részen, igen, és ugye ez így lassan. A harmadik végére, ugye amikor a vizsga az, hogy elkészítenek vagy egy menüt, ugye a szakácsok, vagy ugye a cukrászok egy kidíszített finom tortát.
3: Milyen lehetőségeik vannak a tanulóknak, akik az iskola után tovább szeretnének tanulni? Ugye említette, hogy 3 éves ez a 2 szak, de hogy van lehetőség tovább tanulásra?
4: Igen, van. Tehát nem kell megijedni attól, hogy egy 3 éves szakmát választanak, hiszen például a mi iskolánkon belül a szakácsok és a cukrászok, hogyha elvégeznek 3 év gyakorlatot egy vállalatban, vagy egy vendéglátóipari létesítményben, utána beírhatják nálunk az 5. fokozatot. A gépjárművezetőknek sajnos a mi iskolánkban nincs lehetőség a továbbtanulásra, de én azt gondolom, hogy másik iskolában ezt megcsinálhatják.
3: De ugye ott van még a 2 másik szak, ami ugye 4 éves. Gondolom utána is van lehetőségük a diákoknak akár egyetemre menni a gimnázium után is.
4: Igen, valójában 3 éves, tehát van olyan példa is, hogy valaki befejezte a 3 éves szakácsszakot, és ugye utána tovább ment egyetemre, de hát a gimnázium meg ugye valójában fölkészít az egyetemre, és ugye a közúti közlekedési technikum után is lehet tovább tanulni.
3: Még egy kicsit beszélgessünk a szakoktatásról. Hogyan tudnak a diákok elhelyezkedni a szakmában? Tehát, hogy mennyire van erre lehetőségük? Gondolok itt arra, hogy egy cukrász például egy cukrászdában, vagy egy szakács egy étteremben, tehát erre vannak példák?
4: Igen, na most valójában én ezeket nem szűkíteném ennyire le, mert ugye a szakácsok is nem csak egy étterembe tudnak elhelyezkedni. Ugye én ezt mindig úgy fogalmazom meg, hogy ha a legexkluzívabb éttermektől kezdve ugye kaphatnak munkát akár egy pizzériában is, de ugye kaphatnak munkát egy iskola menzáján, vagy ugye egy kórházban is dolgozhatnak ugye a konyhán. Tehát én azt gondolom, hogy mivel ugye, hogy táplálkozunk, ezért azt gondolom, hogy ez a szakács szak, ez egy nagyon jó alternatíva. Ugye említettem már azt, hogy hiányszakma Szerbián belül is, de ugye Magyarországon is. Sőt, ugye azt gondolom, hogy nagyon nagy lehetőség van arra is, hogy indítsanak egy magánvállalkozást, akár torták készítésébe, vagy sósütemények készítésébe, vagy ugye ami most divatos, ez a catering készítés. Úgyhogy azt gondolom, hogy ha ezt az iskolát befejezik, akkor ha ügyesek, szorgalmasak, alázatosak, akkor nem fognak otthon ülni. De ugye ez vonatkozik a gépjárművezető szakra is, hogy hiányszakma, bárhol el tudnak vele helyezkedni, valójában ha falun él, ha városban él, ugye vannak a belföldi, külföldi fuvarozó vállalatok, de ugyanígy kórháznál, vagy a postánál, vagy akár itt is nyithat egy magánvállalkozást, ugye például egy taxi vállalkozást.
3: Nagyon jól hangzik, és szerintem biztos vagyok benne, hogy a diákok nagy része aztán munkát is tud kapni, vagy éppen tovább tanul. Ami még az iskolát illeti, milyen az iskola élete a tanórákon kívül? Vannak különböző programok, versenyek, vagy más lehetőségek a diákok számára?
4: Erre is igen a válaszom. Nagyon sok programunk van, versenyekre megyünk. Ugye a gimnazisták is tavaly nagyon szép eredményeket értek el a körzeti versenyeken. Országos helyezettjeink is vannak. Kiemelném azt, hogy vannak diákjaink a Kanizsai Birkózó Akadémiáról és a Tótfalusi Futball Akadémiáról, tehát ugye ők itt tanulnak nálunk, ők is nagyon szép eredményeket érnek el. Ugye ők a sport területén. Kiemelném még azt, hogy cukrászaink tavaly részt vettek a Szamos Mátyás tányérdesszert versenyen. Ez ugye Magyarországon került megrendezésre. Cseszkó Ibolya mestercukrászunk, Pekla Eszter és Povenszki Tamara segítségével vett részt, ahol ugye első helyezettek lettek, és aranydiplomát kaptak. Erre is nagyon büszkék vagyunk. Ők ugye 3-osok, az idén fejezték a cukrászszakot, illetve Barcsi Kitti az ígéretes tehetség kategóriában lett helyezett, ugye Kitti is júniusban elballagott tőlünk, illetve említeném még azt, hogy versenyek mellett táborokban vesznek részt diákjaink. Tavaly részt vettek az összmagyar táborban, Sátoralja új helyen, részt vettek az Ethnocamp elnevezésű Együtt a színpadon táborban, amit Törökkanizsán került megrendezésre, és megszervezésében az iskolánk is kivette a részét, hiszen ugye itt is zajlottak különféle versenyek az iskola keretein belül, illetve részt vettek a multikulturális kampban, ugye ami Kanizsán volt megrendezve, és ehhez hozzátenném azt, hogy három diákunk és a Csobanov Piroska történelem tanárnő jelenleg Törökországban tartózkodik, mert ugye a két tábor után ők nyertek jutalom kirándulást.
3: Igazán büszke lehet az iskola akkor a diákjaira, és hát tényleg számos program és lehetőséget biztosítanak a gyerekek számára. Így a beszélgetésünk végén mondjuk el azt is a hallgatóknak, hogy hol lehet az iskoláról bővebben tájékozódni.
4: Az iskolának van weboldala, tehát ha beütik azt, hogy Dosite Obradović Gimnázium Iszakiskola, akkor ugye megtalálható az interneten, de van Facebook oldalunk is, Instagram oldalunk is, és TikTok oldalunk is, illetve részt szoktunk venni a különböző bemutatkozásokon. Ugye most legközelebb csütörtökön Zentán megszervezett Suli Expo-n fogunk részt venni, illetve majd a kanizsai bőrzén, az adai bőrzén, és ugye a második fél év folyamán nyílt napot is szoktunk tartani. El lehet jönni, meg lehet nézni, hogy hogy néz ki az iskola, meg lehet ismerkedni a tanárokkal, lehet beszélgetni a jelenlegi diákokkal, hogy egy kicsit ugye valójában jobban betekintést nyerhessenek a szülők is, és ugye a leendő diákok is az iskolánk életébe.
3: Ábrahám Lívia igazgatónőnek én nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, további jó munkát kívánok önnek, az iskola dolgozóinak és a diákoknak is.
4: Én köszönöm a lehetőséget, köszönöm, hogy bemutathattam az iskolát, legalábbis egy kis szemszögből, és akkor várjuk a tovább tanuló diákokat.

0: Reklám következik.
1: Az otthon nem csak egy hely, ahol élsz, hanem egy tér, amit a döntéseiddel alakítasz. Amikor műszaki cikket választasz az otthonodban, nem csak az ár számít, hanem a minőség, a megbízhatóság és az érzés, hogy jól döntöttél. Az otthonodért dönts okosan. Válaszd a Magnotront. www.magnotron.rs.
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 Solar Hero DO.RS 069 123 35 15
3: Október 17-én szombaton fergeteges szüreti bál várja önöket a Hajdújárási Hedéra étteremben. A zenéről a The End együttes gondoskodik, a jó hangulat pedig garantált. Korlátlan étel és italfogyasztás mindössze 3800 dinárért. Ne maradjon le, foglalja le asztalát most a 061 150 97 73-as telefonszámon. 061 150 97 73. Hedéra, az eredeti ízek otthona.
4: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik. Egy est, ahol a zene és az érzelmek varázslata életre kel, Strauss legismertebb dallamai keringők és áriák mély érzésekkel, romantikával és humorral fűszerezve. Éjj át a Bálint Kassa and His Grand Orchestra különleges koncertélményét október 15-én este 7 órakor a Szabadkai Zsinagóga varázslatos falai között. Jegyek a tickets.rs oldalon, a hivatalos jegyértékesítőpontokon, valamint az esemény napján a helyszínen is kaphatók. Bálint Kassa and His Grand Orchestra, egy felejthetetlen este, ahol ott kell lenni, amelyet hallani és érezni kell.
5: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
4: Ajánlót hallottak.

0: A kishegyesiek kedden délután emlékeztek az aradi vértanúkra a nyugati temetőben lévő 1848-49-es emlékműnél. Az eseményt a Petőfi Sándor Művelődési Egyesület, a Kishegyesi Helyi Közösség és a Vajdasági Magyar Szövetség szervezték. A helyszínen a VMS parlamenti képviselőjelöltjével Lakatos János beszélgetett.
1: Kovács Károly parlamenti képviselőjelöltet arról kérdezzük, hogy mi a jelentőség a kishegyesiek számának az aradi vértanúkra való megemlékezésre.
2: Itt kishegyesen minden évben október 6-a nemzeti gyásznapunk alkalmával megemlékezünk az utolsó győztes csata emlékművénél a nyugati temetőben. Fontos elmondani, hogy az aradi vértanúk között hárman délvidéki kötődésűek, és Kishegyes is fontos szerepe játszott az 1848-49-es forradalom és szabadságharcban. Fontos az, hogy minden évben áldozzunk a mártírok emléke előtt, akik szabadságvágyjal, bátorsággal, elszántsággal néztek a halálba, és én azt gondolom, hogy ezt a bátorságot, ezt az elszántságot mi, az utódok kell, hogy tovább vigyük, azzal a céllal, hogy összefogjunk, ugyanis fontos harc lesz a magyar érdekképviselet megvalósításában Belgrádban, közelgő rendkívüli parlamenti választások keretében. Fontos az, hogy összefogjunk, fontos az, hogy a magyar ügyeknek van gazdája, fontos az, hogy mindannyian a magyar összefogás mellett álljunk ki, és fontos az, hogy politikai súlyunkat meg tudjuk őrizni, illetve fontosnak tartjuk azt, hogy partnerként kezeljenek bennünket a mindenkori magyar kormány, illetve partnerként kezeljenek bennünket Belgrádban is. Ezért a célért harcolunk, ezért a célért küzdünk, és én mindenkit arra buzdítok a Vajdasági Magyar Szövetség nevében, hogy október 25-én fogjunk össze, és karikázzuk be az ötös listát.
1: Ez alkalommal milyen műsorra készültek erről a megemlékezésre?
2: Mint minden évben egy kultúrműsorral készülünk, itt Kishegyesen. Fontos elmondani, hogy az eddigi években a Petőfi Sándor Művelődési Egyesület szakosztályai léptek fel, most pedig a mai napon a Szajkó, illetve a Fülemüle énekcsoport lépett fel, de közreműködnek a Vajdasági Magyar Versmondó Egyesület szavaló is. A mai napon Hajvert Ákos szavalatát hallhattuk, és én azt gondolom, hogy minden évben igyekszünk ezt a színvonalat megtartani, illetve minden évben olyan jellegű köpenyt adni az aradi vértanúk emlékezetének, hogy büszkék lehessenek ránk őseink, illetve hogy a mai napig is ápoljuk magyar kultúrát, a hagyományainkat, illetve tisztelgünk a mártírok előtt.

Búcsúzunk a délelőtti óráktól, délben híradóra fek Violetta szerkesztésében, majd a folytatásban is tartsanak velünk. Minden egyéb információ mellett a Mozaik utolsó órájában stúdió vendég érkezik, Ábrahám Gréta személyében, hiszen Magyar Kanizsán a nyári szünet után ismét várják a színjátszást kedvelő fiatalokat. Hogy pontosan kik jelentkezhetnek és milyen foglalkozásokról van szó, kiderül a beszélgetésből. De javában tart Bácskos út falván az első magyar népművészet hete, hogy hogyan zajlik az esemény, mi várható még a héten, Timár Gabriella, az Ady Endre Művelődési Központ elnöke mondja majd el. Tartsanak velünk!

0: ajánló következik. 8 ember próbáló feladat, a szabad tűzisütés legkülönbözőbb formái, izgalma, kihívások. Visszatér a grillbetyárok a Pannon televízió képernyőjére. Vajdaság első televíziós gasztroversenye új helyszínről, új történetekkel, új versenyzőkkel és számos újítással tér vissza. Ismét keressük, hogy ki lesz Vajdaság legjobb grillbetyárja. Grillbetyárok, a második évad. Október 31-től minden szombaton a 20 órai híradót követően a Pannon televízió műsorán. A verseny főtámogatója a Big Chick, a Kecsanovic Team Kft., a Csantavéri Csabi rendezvényterem, valamint a Gourmandor Barbecue.
1: Ajánlót hallottak.

0: híradó.
1: Ikerpár lett a Szabadkai Központ 100. babája. Nem lesz gond a földgázellátással a téli időszakban. Vajdaság szerte 16 helyszínen voltak megemlékezések az aradi vértanúk napján. A választási hírek mellett utána nézünk, miért vannak gondban a gazdák a szárazság miatt. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Rafek Violetta, jönnek a részletek. Szombaton megszületett a Szabadkai Mesterséges Megtermékenyítési Központ 100. babája, ráadásul 2 kisfiú, vagyis 1 ikerpár. A központ eddigi működése nagyon sikeres, és dr. Alexander Radulovics szerint nagy jövő áll a szabadkai program előtt. A páciensek a megtermékenyítéstől a terhes gondozásig egy intézményen belül kaphatnak szakmai segítséget. A központ munkáját Alfred Kneimwald nemzetközileg elismert embriológus is segíti, aki a világ több országában, köztük Ausztráliában, Japánban is, Izraelben is részt vett mesterséges megtermékenyítési központok fejlesztésében.
2: Örömmel tudom mondani, hogy megszületett a 100. baba is Zomborba. Mostan szombaton császár meccése, 2 fiú, született 2430 gram, mind a 2, egy kicsit előbb volt a szülés, de az iker terhessége mindig úgy van, és azt mondhatom, hogy ez a medőségi központ európai szintén elég sikeres, mert nekünk nagyon jó százalékunk van, új született a baba, mink várunk mostan egy 2-3 hónap múlva megint egy 30 új született babát. És minden évben többen jelentkeznek ide Szabadkára.
1: A 2026-27-es tanévben minden magyar nyelven tanuló diák megkapta a kisebbségi tankönyvprogram keretében biztosított kiadványokat, írja Jerasz Anikó Facebook bejegyzésében. Az ügyvívő oktatási államtitkár kiemelte, a szerb oktatási minisztérium 72 általános és 4 speciális iskola számára 37 magyar szerzők által írt tankönyvet biztosított. A program csak nem 50 ezer ingyenes tankönyvet jelent, közel 29 millió dinár értékben. Az országos ingyenes tankönyvprogramban résztvevő magyar nyelven tanuló diákok a magyar nyelv és irodalom tankönyvet már megkapták. A többi tantárgy kiadványainak kiszállítása azonban még nem mindenhol fejeződött be. Zentán 4 iskolában továbbra is vannak hiányzó tankönyvek. A minisztérium tájékoztatása szerint a kiszállítás folyamatban van, és a hiányzó kiadványok rövid időn belül megérkezhetnek az érintett iskolák. Zárja bejegyzését az ügyvívő oktatási államtitkár. Szerbiában várhatóan nem lesz gond a földgázellátással a téli időszakban. Az udvarnoki tározóban is, a Magyarországon bérelt kapacitásokban is rendelkezésre állnak készletek, mondta Jelica Putnikovic energetikai szakértő. Hozzátette, a közelmúltban megújították az Oroszországgal kötött gázmegállapodást, így folytatódik az energiahordozó szállítása. Szerbia emellett új beszerzési útvonalakról is tárgyal annak érdekében, hogy a következő telekre tovább növelje az ellátás biztonságát. A villamos energia termeléshez is rendelkezésre állnak a szükséges tartalékok. Putnikovic szerint elegendő szén van az erőművek készleteiben, és a vízerőművek kapacitásai is megfelelőek. Az ellátás ugyanakkor attól is függ, mennyire lesz hideg a tél.
3: Választások 2026.
1: A bánáti Eleméren gyászmisével és Kis Ernő honvéd tábornok sírjának megkoszorúzásával emlékeztek az aradi vértanukra és az 1848-49-es forradalom hőseire. Nemzeti gyásznapunkon Vajdaság szerte 16 helyszínen voltak megemlékezések, a központi rendezvényt pedig minden év október 6-án Eleméren tartják. Kecskés István és Annus Beatrix riportja.
4: A megemlékezés gyászmisével kezdődött a Szent Ágoston templomban, melynek szentélye alatti kriptájában nyugszik Kis Ernő. A gyászmisét Mirko Stefkovics nagybecskereki megyés püspök celebrálta, Kis Ernő szobránál Fremond Árpád, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke mondott beszédet.
0: A délvidéki magyar közösség az egy rendkívül összetartó közösség a mai nap, rendkívül erős az identitás tudata, rendkívül nagy magyarok vagyunk, hogyha fogalmazhatok így, és az elkövetkezendő hetekben is azt szeretném, hogy összefogott maradjon a közösség, mert akkor tudjuk a saját sorsunkat irányítani, akkor tudunk a választásokat követően tárgyalni Belgrádban is és Budapesten is, de fontos az, hogy mit tárgyaljunk a saját nevünkben, ne pedig más, akár Belgrádból, akár Budapestről próbálja meg megmondani, hogy mi a jó ennek a közösségnek.
4: A délvidéken és a határon túlélők számára külön jelentősége van a Nemzeti Gyásznapunknak, hiszen a 13 aradi vértanú közül 5 vajdasági kötődésű. Dr. Pásztor Bálint, a VMS elnöke.
5: Monsignor Mirko Stefkovics megyés püspöknek szeretném megköszönni azt, hogy visszakerült ide a templom kertjébe Kisernő mellszobra, és hogy sikerült így a templomkertet is rendezni. Hát a hősök és a hősiesség pedig soha nem megy ki a divatból. Én szeretném azt hinni, hogy még évszázadok múlva is a kisgyerekek föl fogják majd tudni sorolni a 13 aradi vértanúnak a nevét. Példát mutattak hősiességből, bátorságból.
4: Nagybecskerekhez 2 aradi vértanú sorsa is kötődik, Lázár Vilmos, a város szülötte Kis Ernőnek pedig a környéken, Ittabén és Eleméren voltak birtokai, Eleméren a családja által épített templom adott neki végső nyugvóhelyet. Kovács Elvira, a Vajdasági Magyar Szövetség elnökségi tagja.
6: Az egyik aradi vértanú Kis Ernő földi maradványait vannak elhelyezve a templom mögött, illetve alatti családi kriptában, és a magyar kormánynak, illetve a Magyar Nemzeti Tanácsnak köszönhetően fölújíthattuk, illetve rendbe tehettük ezt a templomkertet, ezt az udvart néhány évvel ezelőtt, valamint visszakerült ide a szobor, és én hálás vagyok, hogy a vajdasági magyar közösség, illetve a különböző községek képviselői gyakorlatilag mindenki, aki a saját területéről, ahogy azt ma hallhattuk a Szentmise során is, egy-egy kis téglát tesz hozzá a közösség jövőjéhez. Itt vagyunk a gyásznapunkon, és itt emlékezünk meg fejet hajtva ez a néhány évvel ezelőtt újra fölállított szobor előtt.
4: A templomkertben álló emlékműnél Magyarország kormánya nevében Domonkos Gyüge Réka, Magyarország belgrádi nagykövetségének ideiglenes ügyvívője és Juhász Döme Andrea, a szabadkai főkonzulátus ideiglenes ügyvívője koszorúzott. A kegyelet virágait az MNT, a VMS, a VMMS, a civil szervezetek, a helyi önkormányzatok, illetve a különböző egyesületek képviselői helyezték el. Magyarországról a Mi Hazánk mozgalom is koszorúzott. Kis Ernő szentély alatti sírjánál pedig Fremond Árpád, dr. Pásztor Bálint, dr. Domonkos Gyüge Réka és Juhász Döme Andrea helyezte el a kegyelet virágait.
1: Magyar Ittabére látogatott kedden dr. Juhász Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség intézőbizottságának elnöke, a VMS több köztársasági képviselőjelöltjének társaságában. A delegáció megtekintette azokat a fejlesztéseket, amelyek tartományi, köztársasági és uniós támogatások segítségével valósultak meg. Ellátogattak egy sikeresen pályázó családi gazdasághoz, az önkéntes tűzoltó egyesülethez, valamint a helyi sportpályához és a Begalabda Rúgó klubhoz. Megnézték a Temesvár Nagybecskerek kerékpárút részét képző, jelenleg rossz állapotban lévő hidat is. Dr. Juhász Bálint elmondta, hogy az elmúlt 10 évben Magyar Ittabén 118 gazdaságfejlesztési projekt valósult meg összesen mintegy 1,9 millió euró támogatással. Kiemelte, hogy a programok a helyi családok és fiatalok szülőföldön maradását segítik. A látogatás lakossági fórum zárta, amelyen a résztvevők a helyi fejlesztésekről, valamint a közelgő választások jelentőségéről beszéltek. A jogállamiság visszaállítása Szerbiában, a pártfoglalkoztatás visszaszorítása, a szakértelem előtérbe helyezése és a törvények maradéktalan betartatása mindenki esetében. Egyebek között ezek a legfőbb célkitűzései az egyetemista mozgalomnak, abban az esetben, ha október 25-e után hatalomra kerülnének. Lázár Tibor volt a Szabadkai Magyar Rádió napindító című műsorának vendége, aki hangsúlyozta, az elmúlt időszakban a mozgalom a kampány során a nagyobb tömeggyűlésekre helyezte a hangsúlyt, a kampány mostani szakaszában pedig már inkább a lakossági fórumok dominálnak, a személyes találkozók a választópolgárokkal. Az egyetemista lista az egyetemisták győznek elnevezésű választási listán 72. helyen szereplő Lázár hozzátette. Egy esetleges uniós csatlakozásról népszavazással döntenének, míg Koszovó kérdésében az alkotmányban rögzítettek szerint járnának el. Leszögezte, Szerbiában alapvetően nem a törvényekkel vagy az alkotmánnyal van a baj, hanem azok betartatásával és betartásával. Arról is beszélt, hogy rajta kívül még két magyar ajkú jelölt szerepel a listán, velük, amennyiben bejutnak a parlamentbe, szeretnének kiállni a vajdasági magyar közösség szempontjából fontos ügyekért.
7: Vagyunk hárman is, magyarok, és éppen olyan helyeken, ami hát nagyon is, hogy esélyes, hogy bekerüljünk a parlamentbe. Természetesen akkor tudunk tenni, hogyha ez a mozgalom, ez a lista többséget szerez. Minden olyan változtatás, törvény tervezett benyújtást, mi ezt képesek vagyunk a magyar szemüvegen köröztül is látni. Az a jó, tehát, hogy mi ebben nem vagyunk egyedül. Tehát vannak olyan kollégák, olyan emberek, olyan személyek, olyan szakemberek, akiktől mi véleményt kérhetünk, szakvéleményt kérhetünk, és minden olyan döntést, természetesen a döntések előtt a képviselők megkapják a napirendi pontokat, és minden ilyen pontot mi át tudunk majd vizsgálni, hogy ez nekünk éppen magyaroknak tud kedvezni, vagy éppen nem, hogyha pedig nem, akkor kérjük majd ezeknek a módosítását.
3: Választások 2026.
1: 5 műholddal ellenőrzik a tarlóégetéseket Szerbiában. Hétfőről kedre virradó éjszaka 238 helyszínen észleltek tüzet az országban, ez 55%-kal kevesebb az előző 7 napi átlagánál. Az esetek túlnyomó többségét Vajdaságban regisztrálták. A vajdasági esetek mintegy 90%-át pedig a Mitrovica és Kuzmin közötti autópálya szakasz térségében jegyezték fel. A mezőgazdasági felügyelőség és a belügyminisztérium közös ellenőrzései során eddig mintegy 600 embert értek tetten, miközben betakarítás után visszamaradt növényi maradványokat égettek. Több embert előállítottak, egyes esetekben pedig büntető feljelentést is tettek. Legalább 50 liter csapadékra lenne szükség négyzetméterenként ahhoz, hogy megfelelően elő lehessen készíteni a földeket az őszi vetéshez Közép-Bánátban. A térség gazdái szerint 4 hónapja nem volt jelentősebb eső. Több termelő elhalasztotta vagy teljesen feladta az őszi káposzta repcevetését. A szakemberek szerint a búzavetését is hátráltatja a szárazság. A Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet mérései alapján 1 méteres mélységig sincs megfelelő nedvesség a talajban. A becslések szerint Közép-Bánátban eddig mintegy 1000 hektáron vetettek káposztarepcét, de kérdéses, hogy a növények mekkora részét kell ki és marad meg. A pontos idő 12 óra 13 perc. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. Megdrágulhat a burgonya a következő hónapokban, és kegyeleti napot tartottak Zomborban az aradi vértanúk emlékére. Jönnek a részletek. Nehéz évet zárnak a topolyai és környékbeli gazdák is. A nyári asszály és a jégverés több kultúránál jelentős termés kiesést okozott, miközben a termelési költségek továbbra is magasak. A kukorica és a napraforgó különösen megsínlette az időjárást. A termelőket már az őszivetésre is készülniük kell, a földek azonban továbbra is rendkívül szárazak. Szatmári Csilla és Vajtai Viktória riportja.
8: A topolyai határban az idei termés átlagok bőven elmaradtak a korábban megszokottaktól, a kukorica esetében pedig különösen nagy a kiesés. Rácz Erik, topolyai mezőgazdasági termelő.
9: A kukorica az katasztrofális. Kevés területén vessük, még minden évben kevesebb van. Egyszerűen, hogy is mondjam, ilyen 10-12 mázsa, 15 mázsa holdján katasztrofális. Az árai sokkal olcsóbb, mint tavaly. Egyszerűen akárhogy is, ott holdján mondhatjuk, hogy van egy 2-300 eurós mínusz.
8: A szárazság már a következő mezőgazdasági évet is veszélyezteti. Az olajrepcét már hetekkel korábban elvetették, a csapadék hiány miatt azonban még nem kelt ki. A búza és az őszi árpa vetésével egyelőre várnak a gazdák, abban bízva, hogy hamarosan jelentősebb eső érkezik. Nagy Károly, topolyai mezőgazdasági termelő.
10: A repszét azt meg kellett vetni, elvetettük már egy hónapja ugye a földben van, de hát nem kelt ki semmi. Hát a buzák, a zárpák, annak már hát ott van valamikor Szent Mihályra, ugye vetették az árpákat. Hát most nem lehetett vetni, most az áll ott az egész dolog, ugye fő van akadva a szárasság véget, hát várjuk az esőt. Mikor majd egy kicsit komolyabban mondja már a tévé, hogy majd úgy megered, akkor hát ma azért csak elkezdjük.
8: A talaj nedvesség hiánya nem csak a felső réteget érinti, hanem mélyebben is komoly problémát okoz. Egy-két kisebb eső ezért nem oldaná meg a helyzetet. A szárazföldbe kerülő vetőmagnál az is veszélyt jelent, ha éppen annyi nedvességet kap, hogy meginduljon a csírázás, utána azonban ismét kiszárad a talaj. Bakos Viktor, bajsai mezőgazdasági termelő és agrármérnök.
11: A legrosszabb forgatókönyv az, hogy elvetjük a magot, kap egy annyi nedvességet, hogy megindul egy csírázás, beindul a folyamat, utána föléli a környezetemben lévő minimális nedvességet, és utána a csíra vagy a gyököcske, gyökérkezdemény elszárad, és onnantól kezdve az már nem fog kikelni, nem történik vele semmi. Tehát nagyon, nagyon rosszak a körülmények ahhoz, hogy most egy mag normálisan ki tudjon bújni, legyen az akár repce, akár buza, akár árpa, és ez bele tudjon menni valamilyen jobb állapotban a télbe.
8: Az olaj repce vetésével már nem érdemes kockáztatni. Az árpa és a búza vetését ugyanakkor több gazda már megkezdte. A búza későbbi vetést is elviselhet, az árpának azonban kedvezőbb lenne, ha még az ősszel meg tudna erősödni és bokrosodni. Ehhez viszont mielőbbi kiadós csapadékra lenne szükség.
1: Egyre mélyebbre nyúlhatunk a zsebünkbe, ha krumplit szeretnénk vásárolni. Miközben Európában már komoly terméshiánnyal és áremelkedéssel küzdenek, Szerbiában egyelőre nincs különösebb probléma. Országos szinten kedvező a helyzet. Vajdaságban viszont már kevésbé elégedettek a gazdák a hozammal. A következő hónapokban drágulásra kell számítani. Mecserik Anita riportja.
12: Az északbácskai burgonya földek a második termesztési ciklusban vannak jelenleg. A termelők szerint a növény szépen kikelt, fejlődése azonban a nyári hőség miatt kissé elmarad az előző évhez képest. Jelenleg a gumók növekedésének időszakában járnak, ezért nagy szükség lenne csapadékra. A termelők szerint öntözéssel és növényvédelemmel igyekeznek biztosítani a megfelelő fejlődést. Baranyás Gábor, noszai termelő.
13: Szerintem egy 20%-kal kevesebb lett, bár is nekünk legalább annyival kevesebb lett a termésünk. Most, ami még a földben van, ez a második termelési ciklus, hát ezt meg előre megjósolni, hogy mennyi lesz, ez attól fog függni, hogy az első fagy mikor éri a növényt.
12: A nyár közepi túlkínálat idején a burgonyára olyan alacsony volt, hogy a termelési költségeket sem fedezte. Mára azonban olyan szintre emelkedett, hogy a termelőknek is maradt hasznuk. Jelenleg nagyobb tételben átlagosan 60 dinárért értékesítik a burgonyát, az ár azonban őszre akár 80-tól 100, a piacokon pedig 100-tól 120 dinára is emelkedhet. Nenad Arifovics, piaci árus. A termelők a vártnál jóval kevesebb burgonyát tudnak betakarítani, míg egy nap alatt 15-20 tonna lenne a cél, a hozam mindössze 5-6 tonna, vagyis több költségük van az üzemanyagra, a munkásokra, és így tovább, mint amennyi pénzt a termelő vissza tud keresni. Télen biztosan 100-120 dinár körül lesz a burgonya kilója. És most mennyi? Most a jó minőségű burgonya 75-80 dinár kilónként, van gyengébb minőségű is 50-60 dinárért, de az hamar elfogy. A jó minőségűből viszont keveset termeltek, ezért annak az ára 100 dinár körül lesz kilónként. Európában a tavalyi túlkínálat után idén jelentősen drágult a burgonya, míg tavaly egy tonna burgony ára 30 euró volt, idén egyes esetekben már 250 eurót is kérnek ugyanennyiért. Szerbiában jelenleg nincs hiány, a kisebb termés és a magasabb költségek miatt azonban az árak tovább emelkedhetnek. A szakemberek szerint hosszú távon a kistermelők szervezettségének és gépesítettségének javítása, valamint a szövetkezés jelentett megoldást.
3: Választások 2026.
1: Kegyeleti napot tartottak Zomborban az aradi vértanúk emlékére. A megemlékezést a Magyar Polgári Kaszinó szervezte. A program gyászmisével kezdődött a Szent Rúgus temető melletti Szent Kereszt templomban, majd az 1848-49-es emlékobeliszk, valamint a világháborúban elesett katonák sírjainak megkoszorúzásával folytatódott. Lenner Tíma és Balogh Sára beszámolója.
14: A kegyeleti nap alkalmával a mindenkori hősökre és áldozatokra is emlékeztek. A történelmi visszatekintés során szó esett az 1956-os forradalomról is, amelynek idén a 70. évfordulójára emlékezünk. A forradalom a magyarok szabadságvágyának és annak a történelmi pillanatnak az üzenetét hordozza, amikor egy nép nemet mondott az elnyomásra és fellázadt a szabadságáért. Rezicska Károly, a Magyar Polgári Kaszinó műemlékvédő szakcsoportjának vezetője.
15: Idén már 35. esztendeje, hogy ez a megemlékezés itt ezen a helyen 91 óta, akkor kezdtük először. Hát igen, mindig az aktuális politikai eseményekhez próbálunk igazodni, viszont a lényeg sosem változik. A megemlékezés addig vagyunk, amíg megemlékezünk, amíg a múltunk nélkül nincs jövőnk, nincs jelenünk, és jelen nélkül nincsen jövőnk. Így a megemlékezés az nagyon fontos, és büszkék vagyunk arra, hogy itt a déli végeken, a szórvány magyarságon is ezt azért nem hagyjuk magunkat.
14: A megmaradás önmagában is hősiesség, hangzott el a megemlékezésen. A magyar történelem bővelkedik jó és nehéz időszakokban, megpróbáltatásokban és áldozatokban egyaránt. Mindezek mellett azonban a megmaradásra is emlékezhetünk, arra, hogy a magyarság a történelem kihívásai közepette is megőrizte közösségét, értékeit és identitását. Dr. Úri Emese, köztársasági parlamenti képviselőjelölt.
16: Tehát mi még mindig itt vagyunk. Több mint 1000 éve valamilyen módon izoláltan Európában egyedül beszéljük ezt a drága szép nyelvet. Itt a mi kis környezetünkben, szórványban ez fogyatkozó félben van, de attól függetlenül mi megvagyunk, és vagyunk, és beszéljük a nyelvet, és törekszünk arra, hogy valamilyen módon bebiztosítjuk a következő nemzedéknek is a lehetőséget, hogy anyanyelvükön tudjanak egymással beszélni, tanulni és megmaradni.
14: Az aradi vértanúk előtt tisztelegve a megemlékezésen felidézték a 13 honvéd tábornok áldozatvállalását, aki a magyar szabadságért és függetlenségért küzdött. Köztük volt a Zomborban született Schweidel József is, aki a Habsburg hadseregben befutott katonai pályát hátrahagyva 1848-ban a magyar szabadságharc és szülőföldje mellé állt. Hugyik Richárd, a Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottságának elnöke. Szinkron.
17: Azért fontos a zombori megemlékezés, mert egy olyan tábornokra emlékezünk, aki kiállt az eszméért, kiállt a hazájáért, a szülőföldjéért, és ebben a biztos tudatban vezette harcba a katonáit. Ugyanakkor Zombor Schweidel Józsefről mindvégig megemlékezett a múltban is, szobrot is állított neki, és most újra itt állunk a Magyar Polgári Kaszinó udvarán, ahol szintén egy mellszobrot koszorúztunk meg. Így ezáltal Schweidel József Zombor városa, a Magyar Polgári Kaszinó, a hagyomány, a történelem, a hírosoknak az emlékezete összekapcsolódik, és én abban bízom, hogy a szórványközösséget ez megerősíti öntudatában, küldetésében, és abban bízom, hogy az egész délvidéki magyarságnak ez fontos lesz, és ezen a napon mind két alkalommal, tehát Zomborban és Elemiren is fog emlékezni a kivégzett aradi hősökről.
14: A Magyar Polgári Kaszinóban Szlákó József az intézmény elnöke mondott ünnepi beszédet. Az emlékobeliszknél, majd a Schweidel szobornál Magyarország szabadkai főkonzulátusa, Baja városa, a Magyar Nemzeti Tanács, valamint vajdasági magyar pártok és civil szervezetek képviselői helyezték el a kegyelet virágait. Az alkalmi műsorban a Mélykóti, Szent Tamás Katolikus Általános Iskola egykori és jelenlegi diákjai, valamint a zombori dalárda működött közre.
3: Választások 2026.
1: A pontos idő 12 óra 24 perc, híradót hallottak.
18: Időjárás.
1: Szabadkán és környékén jelenleg 23 fok van, a délután folytatásában is marad a napos meleg időjárás, csütörtökön is szokatlanul meleg időben lesz részünk, ugyanakkor fokozatosan megnövekszik majd a felhőzet.
18: Hogy ne maradjon le hazánk és a világ legfontosabb híreiről.
19: Friss hírek minden órában.
18: A 107,1 MHz-en. Reklám következik. Október 1-től a Gotakár már Szabadkán is várja önöket. A Zentai út 209 B címen megtalálja a Toyota és a CF Moto teljes kínálatát, valamint a szervizt is. Mindent egy helyen szakértő és segítőkész csapattal. Látogasson el az új Gotakár központba és ismerje meg kínálatunkat. További információért keresse fel a subotica.gotagroup.rs weboldalt, vagy hívja a 024 510 111-es telefonszámot. 024 510 111.
20: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
21: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
20: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
21: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
20: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
18: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
22: Várom a postást.
18: Jön a nyugdíj?
22: Azt várhatom.
18: A számlákat hozzák.
22: Na azt nem várnám.
18: Hát akkor?
22: Ma hozzák a hét napot.
23: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
24: Reklámot hallottak.

0: Aktuális árfolyam információk a Szabadkai Magyar Rádióban. Mennyi az annyi?
1: A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamai a 107,1 MHz.
2: Október 7-én a deviza árfolyamok Szerbiában a következőképpen alakulnak. 1 euró 117 dinár 42 para. 100 forint 32 dinár 12 para. A svájci frank 125 dinár 40 para, az angol font 138 dinár 47 para, az amerikai dollár pedig 104 dinár 51 para. Ezek voltak a Szerbiai Nemzeti Bank hivatalos középárfolyamai.

0: Ajánló következik.
1: Apa, anya, csak még egy kört, no!
2: Óriási szenzáció, tessék, csak tessék! Körhinta a 107,1 MHz-en!
3: Könnyed témák, aktuális hírek és színes programok a Szabadkai Magyar Rádióban hétköznaponként 16 és 20 óra között.
4: Körhinta!
2: Szálljanak fel önök is!
3: Ajánlót hallottak!

Paul Simon énekelt most itt nekünk a Szabadkai Magyar Rádióban, és 12 óra 40 a pontos idő. Ez időben mindig a Pannonár TV műsorát ismertetjük a hallgatókkal. Ez most sem lesz másképp, ha kíváncsiak arra, hogy mi várható még a nap hátralévő részében a Pannon TV-ben, akkor figyeljenek, mondom a részleteket. 16 órától fit percek, aktív hétköznapok a Pannon televízióval, majd tanuljunk szerbül, utána 17 órától közelkép a gunarasi falunap szerepel a műsorban, és megszokott időben 17 óra 30 perctől híradó, azután pedig közügyek hírháttér műsor, kalamáris, és 19 óra 30 perctől pedig a Pannonár TV közkedvelt főző műsora lesz látható a délbánát ízei. 20 órától híradó, majd jó formában jövő projekt, szerda esti koncert, végül pedig közügyek hírháttérműsor ismétlés és híradó ismétlés lesz látható a TV képernyőjén. Mi most itt a rádióban viszont zenélünk tovább. Következik a Beach Boys.

0: ajánló következik.
1: Tartalmas beszélgetések, érdekes témák és emberek.
0: Beszéljünk róla.
1: Hétfőtől csütörtökig a 14 órai hírek után a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Ajánlót hallottak.

0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: A hallgatók hullámhosszán.
2: Az Abba zenekar szólt az imént, nem tudom önök, hogy vannak vele, de szerintem ez az együttes bárhol, bármikor hallgatható. Olyan fülbemászó dallamokat alkottak, amelyek szerintem örökre bennünk maradnak. Ahogy nézem az órát, 12:48 van, gyorsan elrepült ez a fél óra, de mielőtt lezárnánk ezt az órát, rálestem a különböző közlekedési csoportokra, és a legfrissebb információk szerint Szabadkán a Livka Sándor mozinál, viszont a Május 1-e utcai postánál, de Topolyán a templomnál is rendőri ellenőrzésre lehet számítani, valamint most éppen jött az üzenet, hogy a Matije Gubec utcánál is vannak rendőrök, úgyhogy mindenképp vezessenek óvatosan és körültekintően a közlekedési szabályokat betartva, de tartsanak velünk a folytatásban is, hiszen a Mozaik utolsó órájában stúdióvendég érkezik, Ábrahám Gréta személyében, Magyar Kanizsán a nyári

Szünet után ismét várják a színjátszást kedvelő fiatalokat, hogy pontosan kik jelentkezhetnek és milyen foglalkozásokról van szó, ez kiderül majd a beszélgetésből, és hát javában tart Bácskosútfalván az első magyar népművészet hete, hogy hogyan zajlik az esemény, mi várható még a héten, Timár Gabriella, az Ady Endre Művelődési Központ elnöke mondja majd el a részleteket. Tartsanak velünk, a hírek után folytatjuk a műsort!

0: Nálunk a régi slágerekkel mentek ki a divatból. Szabadkai Magyar Rádió.
1: A legendák nálunk szólnak.
2: A 107,1 MHz-en.
1: Mert ami jó,
3: az jó.

0: A Szabadkai Magyar Rádióban. Most szóljanak!
1: A 90-es évek magyar slágerei.
0: Itt. A 107,1-en.
2: És a világhálón.
3: SME.

0: 13 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Hírek.
4: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Rafek Violetta. Mától Péterváradon, valamint Újvidéken a Pirosi útnál kialakított új vasúti megállóhelyen is megállnak a sólyom Intercity gyorsvonatok. Ezzel megkezdődik az új menetrend tesztelése, közölte a Srbijevoz. A következő napokban más személyszállító vonatok esetében is kipróbálják az új közlekedési rendet. A teszt időszak alatt előfordulhatnak eltérések a menetrendtől, ezért az utasoknak azt javasolják, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális járatokról. Az új menetrend október 12-én lép életbe. Szerbiában várhatóan nem lesz gond a földgázellátással a téli időszakban, az udvarnoki tározóban és a Magyarországon bérelt kapacitásokban is rendelkezésre állnak készletek, mondta Jelica Putnikovics energetikai szakértő. Hozzátette, a közelmúltban megújították az Oroszországgal kötött gázmegállapodást, így folytatódik az energiahordozó szállítása. Szerbia emellett új beszerzési útvonalakról is tárgyal annak érdekében, hogy a következő telekre tovább növelje az ellátás biztonságát. Legalább 50 liter csapadékra lenne szükség négyzetméterenként ahhoz, hogy megfelelően elő lehessen készíteni a földeket az őszivetéshez Közép-Bánátban is. A térség gazdái szerint 4 hónapja nem volt jelentősebb eső. Több termelő elhalasztotta vagy teljesen feladta az őszi káposzta repcevetését. A Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet mérései alapján 1 méteres mélységig nincs megfelelő nedvesség a talajban. A becslések szerint Közép-Bánátban eddig mintegy 1000 hektáron vetette káposzta repcét, de kérdéses, hogy a növény mekkora része kell ki és marad meg. A 2026-27-es tanévben minden magyar nyelven tanuló diák megkapta a kisebbségi tankönyvprogram keretében biztosított kiadványokat, írja Jerasz Anikó Facebook bejegyzésében. Az ügyvivő oktatási államtitkár kiemelte, a szerb oktatási minisztérium 72 általános és 4 speciális iskola számára 37 magyar szerzők által írt tankönyvet biztosított. A program csaknem 50 ezer ingyenes tankönyvet jelent, közel 9 millió dinár értékben. Az országos ingyenes tankönyvprogramban résztvevő magyar nyelven tanuló diákok a magyar nyelv és irodalom tankönyveit már megkapták. A többi tantárgy kiadványainak kiszállítása azonban még nem mindenhol fejeződött be. Zentán 4 iskolában továbbra is vannak hiányzó tankönyvek. A minisztérium tájékoztatása szerint a kiszállítás folyamatban van, és a hiányzó kiadványok rövid időn belül megérkezhetnek az érintett iskolákba, zárja bejegyzését az ügyvivő oktatási államtitkár. Szombaton megszületett a Szabadkai Mesterséges Megtermékenyítési Központ 100. babája, ráadásul 2 kisfiú, vagyis 1 ikerpár. A központ eddigi működése nagyon sikeres, és dr. Alexander Radulovics szerint nagy jövő áll a szabadkai program előtt. A páciensek a megtermékenyítéstől a terhes gondozásig egy intézményen belül kaphatnak szakmai segítséget. A központ munkáját Alfred Kneivald nemzetközileg elismert embriológus is segíti, aki a világ több országában, köztük Ausztráliában, Japánban és Izraelben is részt vett mesterséges megtermékenyítési központok fejlesztésében.
3: Időjárás.
4: Szabadkán és környékén jelenleg 24 fok van, a délután folytatásában is marad a napos meleg időjárás, csütörtökön is szokatlanul meleg időben lesz részünk, ugyanakkor délután fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és helyenként megerősödik a déli és délkeleti szél. Csütörtökről péntekre viradóra, előbb az ország északi és nyugati részén, majd pénteken másutt is beborul az ég a meteorológusok szerint.
1: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió.
0: Mi házhoz visszük a híreket.
5: Hírműsorok óránként a 107,1 MHz-en.

0: Jó napot kíván önöknek!
1: A Szabadkai Magyar Rádió informatív műsora.
2: Mozaik.
1: Mozaik.
0: Mozaik. Aktuális információk.
1: A 107,1 MHz-en.
3: Újraindul drámacsoport Magyar Kanizsán. A szünet után a színjátszás iránt érdeklődő általános és középiskolás diákokat várják a Knessa Oktatási és Művelődési Intézménybe. Hogy pontosan kik jelentkezhetnek, hogyan zajlanak majd a foglalkozások, és mit tanulhatnak a gyerekek, és miben fejlődhetnek a színjátszás által, arról Ábrahám Gréta csoportvezetőt kérdezem. Gréta, korábbról is ismerjük egymást, ezért még adáson kívül megbeszéltük, hogy tegeződni fogunk, így hát szia, köszöntelek a Mozaikban.
4: Szeretettel köszöntök mindenkit, szia!
3: Több éve működik már a drámacsoport Magyar Kanizsán. Egy kicsit menjünk vissza az időbe. Hogyan indult el a foglalkozás? Mi volt a kiinduló ötlet?
4: A Knessa Oktatási és Művelődési Intézet színjátszó és vers szakosztálya 2022-ben indult, azzal a céllal, hogy a községbeli gyermekek kipróbálhassák magukat a versmondásban, ahogy kiálljanak, megnézzék magukat, milyenek a színpadon, és nagyon rövid idő után kiderült, hogy nem csak a szavalás iránt érdeklődnek, hanem a színjátszás iránt is, és nagy örömünkre most már 2026-ban is 4 éve már működik a színjátszás és a versmondás nálunk.
3: Hogyan néznek ki a foglalkozások, mi minden történik itt egy-egy órán?
4: Amikor megindultunk az egész színjátszással, akkor számomra nagyon fontos volt, hogy egy olyan csoportot alakítsunk ki, ahol a fiatalok, a gyermekek jól érzik magukat, egy biztonságos környezetet teremtsünk. Ehhez szerintem nagyon fontos az, hogy megismerjük egymást, hogy a gyermekek megismerjék saját magukat, milyen erősségeik vannak, milyen készségeket kellene picit fejleszteni jobban. Igazából egy nagy önismereti folyamat is ez az egész.
3: És akkor a foglalkozáson itt úgy kell elképzelni egy színjátszó csoportot, hogy szövegtanulás, készülés a színdarabokra, játékos feladatok. Hogyan néz ez ki?
4: Attól függ, hogy melyik próba folyamatban vagyunk benne. Nyilvánvalóan, amikor elkezdjük mondjuk a tanév kezdetén, szeptember-októberben, akkor mindig csapatépítő gyakorlatokkal, beszédkészségfejlesztés, légző gyakorlatok, improvizációs gyakorlatok. Tehát igazából így megalapozzuk azt, ami majd segít bennünket abban, hogy egy darabot összerakjunk. És ez a darabválasztás és a darab összerakás is mindig egy közös munka. Tehát mindig legelsőnek az ő véleményüket kérem ki, mi motiválja őket, mik azok a témák, motivumok, amik érdeklik őket, és nem csak a középiskolásokat kérdezem meg, hanem már első osztályban is az elsősökre rákérdezek, hogy mi érdekli őket.
3: Több csoportban működik a foglalkozás? Tehát említettük, hogy általános és középiskolások számára van a drámacsoport.
4: Így van, általános iskola alsó, illetve felsődakozatában, valamint középiskolás csoporttal.
3: És mennyire különböző az általános és a középiskolások munkája?
4: Különböző. Az általános iskolás inkább alsó tagozatára jellemzőbb, jóval több energetika, energetikusság, koncentráció hiány. Erre nagyon-nagyon nagy hangsúlyt fektetünk a koncentrációs gyakorlatokra, hogy későbbiekben megálljuk a helyünket. Természetesen teljesen más felépítésű mind a két csoportnak a foglalkozása, a témája, az egész felépítés más.
3: A gyerekek mit szeretnek leginkább a foglalkozásokon?
4: Egy külön dolgot nem tudnék kiemelni, minden héten van egy kedvenc beszédkészség, fejlesztő gyakorlat, improvizációs gyakorlat, épp ahogy érzik magukat.
3: Milyen gyakran vannak a foglalkozások?
4: A foglalkozásokat heti szinten tartjuk, általában szombatonként, de mondjuk, ha a próba folyamat végén tartunk, egy előadás előtt vagyunk, akkor van, amikor 2-3 napon is folyamatosan dolgozunk.
3: Mit lehet elmondani arról, hogy miért jó színjátszózni? Te hogyan látod? Észre lehet venni például a gyerekeken azt, hogy mondjuk amikor elindultak a foglalkozásokra, akkor mondjuk félénkebbek voltak, és aztán évvégére már megbátorodtak, vagy ilyen hasonló készségek fejlődése, az tapasztalható a gyerekeken?
4: Természetesen, mivel van olyan színjátszó, aki 2022-ben kezdte, és még mindig színjátszik, hatalmas változás, és nagy öröm számomra, hogy ezt így végigkövethettem. Igazából egy kisgyermekből egy kamasz fejlődött ki, személyiségfejlesztés terén is kinyílnak a gyerekek. Az első 1-2 alkalomkor látható az, hogy ki az, aki visszahúzódóbb, ki az, aki nagyon hangoskodó, és nagyon a témában benne van, és azt teszem észre, hogy a halkabb gyermekek is, a visszahúzódóbb gyermekek is bátrabbak, és mernek, kimerik próbálni magukat különböző karakterekben, a hangjukat merik próbálni. Először nagyon halkan beszélnek, de a harmadik, negyedik foglalkozás után már rendesen halljuk őket, nagyon motiváltak, és nagyon jó dolgozni velük.
3: Felszabadultá válnak, és megbátorodnak. Kik foglalkoznak velük? Te egyedül, vagy van segítséged?
4: Jelenleg egyedül foglalkozom a gyerekekkel, de vannak olyan periódusok, amikor akár logopédust, akár mozgástanárt is bevonunk a folyamatba.
3: Így a beszélgetésünk végéhez közeledve mondjuk el, hogy mikor indul a csoport, vagy már lehet, hogy el is indult, és hogyan lehet jelentkezni.
4: Igen, a foglalkozások szeptember 2. hetében elindultak, de továbbra is várjuk szeretettel azokat, akik ki szeretnék magukat próbálni a színjátszásban. Közösségi oldalakon keressenek meg, és szeretettel várunk mindenkit.
3: Ábrahám Krétának nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
4: Köszönöm a lehetőséget.

0: ajánló következik.
1: Vajdasági filmek a mozikban. Vetítés sorozat október 13-a és 15-e között 7 városban. Topolyán, Zomborban, Magyarkanizsán, Újvidéken, Szabadkán, Zentán és Adán. Vajdasági Magyar Filmek Fesztiválja. Tartsanak velünk a Vajdasági Magyar Mozgókép ünnepén. Irány a mozi!
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

0: Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Sürgősen eladó, vadonatúj, kiváló minőségű vaskályha 2 éves garanciáról szóló papírral együtt, kedvező áron. Érdeklődni a következő telefonszámok egyikén 024 534 402, vagy pedig 063 729 58 48. Megismétlem még egyszer a két telefonszámot, tehát 024 534 402, vagy pedig 063 729 58 48. Keresnek megvételre kama 5 típusú orosz gyártmányú vízpumpát, lehetőleg tartalék turbinával, azaz járókerékkel. Érdeklődni a 064 242 00 89-es számon. 064 242 00 89. Felvásárolok porcelánfigurákat, nippeket, kristály és résztárgyakat, festményeket, gobleineket, karórákat, zsebórákat és faliórákat, valamint régi könyveket, fémből készült gyermekjátékokat és még sok mást. Érdeklődni a 063 699 224-es telefonszámon. 063 699 224. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 00:30-11, valamint délután 13:30-16.
1: Hétvégén 21:30-12, valamint délután 14:30-17.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: hogy ne maradjon le a legfrissebb programokról.
1: Hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió Mozaik műsorát.
2: A 107,1 MHz-en.
1: Mozaik.
3: A Mozaik folytatásában most Bácskos udvarára telefonálok, hiszen javában tart már hétfő óta az első Magyar Népművészet hete. A vonal túlsó felén köszöntöm Tímár Gabriellát, az Ady Endre Művelődési Központ elnökét.
4: Jó napot kívánok én is!
3: Hát először szervezitek meg ezt az egyhetes programsorozatot, amelyben kézművességtől kezdve táncházig minden van. Honnan jött az ötlet?
4: Hát valójában mi a Művelődési Központban fontosnak tartjuk azt, hogy a magyar népi kultúrát megismertessük a gyerekekkel, illetve nem csak a gyerekekkel, hanem mindenkivel, hiszen ez nagyon fontos számunkra is, és hát a közösség számára is, hiszen ezek a gyökereink. És aztán így jött az ötlet, hogy valójában mi a gyerekeket tudjuk bombázni, úgymond a népművészettel, de hogyha ezt gyakorlatba tudják tenni, akkor vannak neki olyan hatásai, ami úgy gondolom, hogy hasznos. És hát, hogy ne csak behívjuk őket a művelődési házba, beszéltünk az iskolaigazgatóval, hogy gyerekhét van, mindig vannak nekik külön programjaik, és összefűztük ezt a kettőt valójában, mert így tudtuk a legtöbb gyereket elérni ezzel a programunkkal, és erre az iskola partner volt ebben. Úgyhogy mi hétfőn megindultunk egy kézműves foglalkozással, 16 csoportban dolgoztunk, minden csoportban volt 15-6 gyerek, tehát elsőtől 8. osztályig, és hát ebbe partnerünk volt a Török Szent Miklósi Székhelyű Kézműves Örökség Egyesületnek a tagjai, illetve hát a Tarka Virág kézimunkacsoport, valamint a Médike Mézes Kalács szakkörünk tartotta ezeket a foglalkozásokat. Volt hímzés, gyöngyfűzés, makramékészítés, mézeskalács, díszítés, foltvarás, termésképkészítés, fonalgrafika, szalmafonás, papírangyal készítés, és még gépen is vartak a gyerekek. Azután kedden Toldi István mesemondó a felsősöket szórakoztatta a meséivel, Rókusz Zoltán pedig a Fekete Mese című báb előadásával az alsósoknak kedveskedett, a színházteremben volt egy előadás. A mai napon pedig hangszerbemutatót tartott a Fokol zenekar, és énektanulás volt Kis Imre Szerda Annával, felváltva alsós és felsős csoportok, illetve hát megtekintették a Közös Kun Örökségünk című nagykunsági kézműves kiállítást az emlékházban a gyerekek. És hát holnap várja őket egy sportnap, ahol ugye majd a foci és egyéb megszokott sporttevékenység mellett népi gyerekjátékokat is játszanak. És hát a hetet valójában ez a hét nem zárul le itt, majd hétfőn fog, de a holnapi napon az alsósoknak Leszár Antonovics Karolina fog tartani egy táncházat, illetve a felsősöknek Szakás Tamás és Szakál Niki az EHO-ban juhász zenekarral fog egy órahosszás táncházat tartani, és majd hétfőn zárul a hét, amikor is még Rókusz Zoltán ismét jönni fogja ezúttal az óvodába, szintén a Fekete Mese című báb előadással.
3: Ezek a programok másoknak is elérhetőek, vagy csak az iskolások számára?
4: Hát mivel első esetben csináltuk, és így gondoltuk, hogy a legtöbb gyereket helyben el tudunk írni, így az iskolába tettük a helyszínét a legtöbb programnak, illetve az óvodának. Meglátjuk, hogy ez mennyire lesz népszerű, mennyire lesz rá igény, hogy mennyire tudjuk ezt nyitottá tenni, hiszen ez ugye hétköznapokon délelőtt van. Hogyha a jövőben ez úgy látjuk, hogy ez igény mutatkozik más településekről is, akkor megpróbáljuk másként szervezni, hogy elérhetővé tegyük.
3: Én ehhez nagyon sok sikert kívánok, mert amit itt most elmondott nekünk Gabriella, hát én a hallgatók nevében is köszönöm. Hát mindenképp nagyon sok program lesz még akkor az elkövetkező napokban is. Köszönöm szépen a beszélgetést.
4: Én is köszönöm a lehetőséget.

0: Az otthon nem csak egy hely, ahol élsz, hanem egy tér, amit a döntéseiddel alakítasz. Amikor műszaki cikket választasz az otthonodba, nem csak az ár számít, hanem a minőség, a megbízhatóság és az érzés, hogy jól döntöttél. Az otthonodért dönts okosan! Válaszd a Magnotront! www.magnotron.rs
1: Csillogó mosolyra vágyik, nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a Szabadkai Primus Dentál Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget. Foglaljon időpontot most a 024 4100 202-es vagy a 065 9100 202-es telefonszámok egyikén. Primus Dentál Centrum.
0: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: Október 17-én szombaton fergeteges szüreti bál várja Önöket a Hajdújárási Hedéra étteremben. A zenéről a The End együttes gondoskodik, a jó hangulat pedig garantált. Korlátlan étel és italfogyasztás mindössze 3800 dinárért. Ne maradjon le, foglalja le asztalát most a 061 150 97 73-as telefonszámon. 061 150 97 73. Hedéra, az eredeti ízek otthona.
3: Kizárólag az STK-ből előfizetőinek, akár 9 hónapig teljesen ingyen. A még jobb otthoni netért válassza a Home Wi-Fi-t. A pincétől a padlásig, a garástól a kertig, az internet mindenhol erős és stabil marad, bárhol is jár. Home Wi-Fi, a net, ami mindent lefed. STK-ből.tv.
4: Reklámot hallottak.
5: Ajánló következik. Egy est, ahol a zene és az érzelmek varázslata életre kel, Strauss legismertebb dallamai keringők és áriák mély érzésekkel, romantikával és humorral fűszerezve. Éjj át a Bálint Kassa and His Grand Orchestra különleges koncertélményét október 15-én este 7 órakor a Szabadkai Zsinagóga varázslatos falai között. Jegyek a tickets.rs oldalon, a hivatalos jegyértékesítő pontokon, valamint az esemény napján a helyszínen is kaphatók. Bálint Kassa and His Grand Orchestra, egy felejthetetlen este, ahol ott kell lenni, amelyet hallani és érezni kell.
1: Média támogató, a Szabadkai Magyar Rádió.
4: Ajánlót hallottak.

0: Mozaik.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Pszt, érdemes fülelni.
1: A műsoridőnk lejárt, a Mozaik csapata mára búcsúzik, a következő órában is azért maradjanak rádiónk hullámhosszán. 14 óra után beszéljünk róla rovatunkból, megismerhetik Sós János vőfét, aki több mint 1000 lakodalmat tudhat a háta mögött. Majd utána a napindító kiemelt témáit ismételjük, a 16 órás híradó után pedig Manó várja önöket a körhintában. Mára megköszönöm megtisztelő figyelmüket, szép napot és további jó rádiózást kíván önöknek, Csernai Panna, a viszonthallásra.

0: amikor sétáló magnóval hallgattunk zenét,
1: és videóklubba jártunk a VHS kazettákért.
2: Ezek voltak a 80-as évek.
3: Ezek voltak a 80-as évek.
2: Nosztalgiázzon a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 80-as évek zenéi mellett.
0: A 80-as évek zenéi.

0: 14 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Hírek.
4: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Rafek Violetta. Mától Pétervárradon, valamint Újvidéken a Pirosi útnál kialakított új vasúti megállóhelyen is megállnak a sólyom Intercity gyorsvonatok. Ezzel megkezdődik az új menetrend tesztelése, közölte a Srbijevoz. A következő napokban más személyszállító vonatok esetében is kipróbálják az új közlekedési rendet. A teszt időszak alatt előfordulhatnak eltérések a menetrendtől, ezért az utasoknak azt javasolják, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális járatokról. Az új menetrend október 12-én lép életbe. Szerbiában várhatóan nem lesz gond a földgázellátással a téli időszakban. Az udvarnoki tározóban és a Magyarországon bérelt kapacitásokban is rendelkezésre állnak készletek, mondta Jelica Putnikovics energetikai szakértő. Hozzátette, a közelmúltban megújították az Oroszországgal kötött gázmegállapodást, így folytatódik az energiahordozó szállítása. Szerbia emellett új beszerzési útvonalakról is tárgyal annak érdekében, hogy a következő telekre tovább növelje az ellátás biztonságát. Legalább 50 liter csapadékra lenne szükség négyzetméterenként ahhoz, hogy megfelelően elő lehessen készíteni a földeket az őszivetéshez Közép-Bánátban is. A térség gazdái szerint 4 hónapja nem volt jelentősebb eső. Több termelő elhalasztotta vagy teljesen feladta az őszi káposzta repcevetését. A Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet mérései alapján 1 méteres mélységig nincs megfelelő nedvesség a talajban. A becslések szerint Közép-Bánátban eddig mintegy 1000 hektáron vetette káposzta repcét, de kérdéses, hogy a növény mekkora része kell ki és marad meg. A 2026-27-es tanévben minden magyar nyelven tanuló diák megkapta a kisebbségi tankönyvprogram keretében biztosított kiadványokat, írja Jerasz Anikó Facebook bejegyzésében. Az ügyvivő oktatási államtitkár kiemelte, a szerb oktatási minisztérium 72 általános és 4 speciális iskola számára 37 magyar szerzők által írt tankönyvet biztosított. A program csaknem 50 ezer ingyenes tankönyvet jelent, közel 9 millió dinár értékben. Az országos ingyenes tankönyvprogramban résztvevő magyar nyelven tanuló diákok a magyar nyelv és irodalom tankönyveit már megkapták. A többi tantárgy kiadványainak kiszállítása azonban még nem mindenhol fejeződött be. Zentán 4 iskolában továbbra is vannak hiányzó tankönyvek. A minisztérium tájékoztatása szerint a kiszállítás folyamatban van, és a hiányzó kiadványok rövid időn belül megérkezhetnek az érintett iskolákba, zárja bejegyzését az ügyvivő oktatási államtitkár. Szombaton megszületett a Szabadkai Mesterséges Megtermékenyítési Központ 100. babája, ráadásul 2 kisfiú, vagyis egy ikerpár. A központ eddigi működése nagyon sikeres, és dr. Alexander Radulovics szerint nagy jövő áll a szabadkai program előtt. A páciensek a megtermékenyítéstől a terhes gondozásig egy intézményen belül kaphatnak szakmai segítséget. A központ munkáját Alfred Kneivald nemzetközileg elismert embriológus is segíti, aki a világ több országában, köztük Ausztráliában, Japánban és Izraelben is részt vett mesterséges megtermékenyítési központok fejlesztésében.
3: Időjárás.
4: Szabadkán és környékén jelenleg 24 fok van, a délután folytatásában is marad a napos meleg időjárás, csütörtökön is szokatlanul meleg időben lesz részünk, ugyanakkor délután fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és helyenként megerősödik a déli és délkeleti szél. Csütörtökről péntekre viradóra, előbb az ország északi és nyugati részén, majd pénteken másutt is beborul az ég a meteorológusok szerint.
5: Az SMR hírei óránként a Régió Rádióban is.
6: Ne maradjon le a fontos dolgokról!

0: beszéljünk róla. Nálunk minden szóba jöhet. Beszéljünk róla.
1: Több mint 1000 lakodalom, megszámlálhatatlan emlék és a mai napig rengeteg felkérés. Sós János vőfély számára a nagynapok kísérése nem csak hivatás, hanem szenvedély is. Mitől jó egy vőfély, hogyan változtak az esküvői szokások, és milyen történeteket őriz több mint 1000 lakodalom? Erről kérdezte Sós János vőfélyt Kókai Mónika.
2: Amiért most beszélgetünk, az egy szám, méghozzá az 1000-es, mert hogy túl van az 1000. lakodalmán, hát gratulálok hozzá.
3: Köszönöm szépen, így igaz, már mondhatom, hogy jóval túl vagyok az 1000-en, tehát az 1000 az még úgy, az a központi szám, arra figyelek visszafelé is, és azt szeretném megünnepelni 11-én az 1000 lakodalmat.
2: Hány év alatt jött össze az 1000 lakodalom?
3: Hát ez 35 év. Mert évente azért 30 pár lakodalom, úgyhogy kellett ennyi év. Ettől rövidebb idő alatt én nem tudtam, lehet, hogy más meg tudná csinálni, de nekem nem jött össze előbbre.
2: Évente akkor ez hány lakodalmat jelent?
3: Hát ez 30 pár, 31-2-3 lakodalmat évente.
2: Van, amikor többet, van, amikor
3: igen,
2: kevesebb.
3: Igen, volt már 39 is, volt 28 is, de azért van 30 körül.
2: Adódik a kérdés, hogy emlékszik-e arra a pillanatra, amikor először vállalta el a vőfékedést, amikor először mondott igent arra, hogy ceremóniamester lesz?
3: Emlékszem, mert valójában ez 14 éves koromban, 7-ben járt, amikor először volt. Én Bánátból származom, Szajánból, és annak idején nem csak ott nálunk, hanem Zömében az volt a szokás, hogy így barátok, szomszédok, rokonok egymásnak mentek vőfékedni. Akkorban főleg csak legények csinálták, házas emberek nem igen csinálták, mi felénk legalábbis a vőfélykedést, és a szomszéd legény házasodott, aki mindössze azt hiszem 6 évvel volt tőlem idősebb, ami manapság valóban ritkaság, hogy 20-21-22 éves vőlegény legyen, de akkor még ez volt a szokás, ő kért fel először, és akkor egyik osztálytársam, mi ketten voltunk a vőfélyek, persze akkor még szokás volt a hívogatás, és előtte egy héttel, előző vasárnap, akkor elmentünk a lakodalmas házhoz, megkaptuk a háziaktól, a szülőktől megkaptuk a listát, hogy kit kell meghívni a faluba, ott volt a név, meg persze utca, házszám, hogy nehogy tévessen. Ha bár volt a tévedésből egy alkalommal, hogy azonos nevűek voltak, közel laktak egymáshoz is, tévedésből lett meghívva, úgyhogy ez is előfordul, és akkor persze elmentünk hívogatni, egy demizson, egy butykos bort vittünk magunkkal, és mikor meghívtuk őket egymás után nagyvőfély, kisvőfély, váltva mondtuk a szöveget, mikor befejeztük, akkor mondtuk, hogy szeretettel várjuk a házigazdák nevében őket, és akkor egy-egy pohár borral megkínáltuk őket. Ha elfogyott a bor, visszamentünk a lakodalmas házhoz, újra töltöttük, és folytattuk, még meg nem hívtunk mindenkit.
2: Akkor a régi szép időkben azok a sátras lakodalmak, igaz? Sátorban voltak, és esőben, sárban is sokszor.
3: Igen, igen, volt az is persze.
2: Ilyen anekdotát el tudnál nekünk mesélni, ami az 1000 lakodalomból úgy megmaradt, tehát amikor így visszatekint, akkor arra mindig emlékszik.
3: Hát ez egy mondjam, hogy hát kicsit negatív az egész, de ez nagyon megmaradt bennem. 2 óraszor késett a vőlegény, és akkor úgy volt tervezve, hogy jön a vőlegény, mentem a mennyasszonyos házhoz, érkezik a vőlegény, megcsináljuk a kikérést, megyünk a lakodalmas terembe, vendéggyülekező, és megyünk a városházára, megyünk a szertartásra. És a végén kimaradt a terembe való menés, mikor nagy nezen megjött a vőlegény, egyenes mentünk a városházára, mert egyszerűen csúszásban voltunk.
2: És kiderült az oka, hogy miért késett?
3: Nem magyarázkodott, megjöttek ennyi. És akkor ott már persze feszült volt a helyzet, senki se akarta firtatni, nem akart még nagyobb feszültséget, vitát gerjeszteni, úgyhogy annyit megjöttünk, és utána ment minden a saját kerékvágásában.
2: Arra emlékszik-e, vagy egy ilyen statisztikája van-e, vagy legalábbis körülbelüli statisztikája, hogy amióta vőfékedik, hány kilométert tett meg, vagy hány lépést a terembe? Ugye befele jövet a stúdióba említette, hogy egy lakodalom alatt ott nagyjából...
3: Hát 20-25 ezer lépés össze tudja.
2: Az nem kevés ám.
3: Hát nem kevés, de... Nekem nem sok. Valójában hozzá vagyok szokva a strapabíráshoz, és akkor nekem az nem sok.
2: És akkor mondhatjuk azt, hogy 14 éves kora óta folyamatosan ezzel foglalkozik. Tehát ez egy hivatás.
3: Valójában nem neki, akkor voltam először vőfély. Utána volt szünet, és valamikor ott 31-32 éves koromban kezdtem újra, az még onnan jött. Népkörben a népzenei szakosztálynak tagjai voltunk a feleségemmel, és akkor feldolgoztunk egy ilyen bácskai lakodalmas, ahol volt zene, tánc a népkörben, és ott voltak vőfészövegek, és akkor én mondtam ott vőfészöveget, és innen indult újra, azután meg folyamatosan megy azóta.
2: Ha már a vőfészövegeket említi, ugye nyilván akkor versikéket kell tanulni, vagy ahogy ön fogalmaz, vőfészövegeket. Hány versike vőfészöveg van a fejében?
3: Ha valóban nem tudom megmondani. Arra ügyeltem, mikor elkezdtem vőfékedni, hogy minden mozzanathoz legyen vőfészöveg. Ne legyen az, hogy megtörtént valami, és akkor semmi nincs hozzá, csak úgy megtörtént, és mindenki néz. Ügyeltem hozzá szöveget keresni, esetleg szöveget gyártani hozzá, és azt máj napig is tartom, ha valami történik, akkor én oda mondok valamit. Úgyhogy valóban nem számoltam még, de jó az ötlet, majd egyszerűen majd egymás után megpróbálom összeszámolni a szövegeket.
2: Ugye szoktuk azt mondani, hogy nincs lakodalom vőfé nélkül, de most, hogy mennyit változott azóta, mióta ugye elkezdte a vőfékedést, a mai napig a lakodalmas szokás, de hogyha egy hagyományos lakodalomról beszélünk, akkor tényleg vőfé nélkül nem tud elmúlni lakodalom. És akkor, ha már erről beszéltünk, akkor mennyit változott a szokás?
3: Hát mondjam úgy, hogy a lakodalomnak a az irányvonala, a lakodalom gerince, az nem nagyon változott. Például elmaradt a hívogatás, azok manapság nincsenek, de ugyanúgy zömében van még mindig kikérő, búcsúztató, vendégbeköszöntő, ételbeköszöntő, menyecsketánc, úgyhogy zömében megmaradt szinte minden. Vannak kivételek, ahol egyes dolgok elmaradnak, főleg a vendégfogadás, mert manapság itt Szabadkán, még sőt az egész környéken, nagyon sok helyen ezek a vendéglátósok behatárolják, hogy 8 óra ott hosszát lehet ott a lakodalom. És akkor persze nincs rá mód, hogy vendégfogadás is legyen, mert hogyha 2 órára hívogatnak, akkor 10-kor vége kellene, hogy legyen. Ilyenkor van az, hogy megtörténik a kikérés, utána megyünk a polgári szertartás, aztán az egyházi szertartás, és majd utána fotózkodás, és azután megyünk a terembe. Akkor 6-7 órakor érünk oda, akkor éjszaka valamikor 2-3 óráig kitart a lakodalom a 8 órába, hogy beleférjünk.
2: Egész pontosan mondjuk el a nézőknek, hogy hogyan is néz ki egy vőfének a dolga, mi a feladata. Tehát kezdjük onnan, hogy mondjuk a házasságot, házasulandók ugye felkeresik önt, és akkor hogyan megy a kommunikáció, aztán hogyan megy az egész este végig?
3: Hát manapság most már adva van a lehetőség, zömében mondhatom, hogy messengeren keresztül keresnek meg, vagy telefonon, akkor persze, ha tudunk dátumot egyeztetni, szabad a dátum, akkor mondom, hogy igen, szabad, és ezután jön, hogy eljönnek hozzám, és akkor én fölvázolom, ahogy én szoktam levezetni a lakodalmat, valójában egy hagyományos lakodalmat, és ők ebből aztán próbálnak építkezni, vagy tesznek hozzá, vagy esetleg ki kell hagyni valamit, de és akkor, mikor ezt megbeszéltük, akkor a következő találka, illetve akkor halljuk egymást, mielőtt a meghívókat készítik. Akkor még egyszer átbeszéljük, hogy az időbeosztás jó legyen, hogy mindenre jusson elég idő, meg ne késünk el sehonnan, meg ne kelljen túl sokat várakozni esetleg. Mikor megvan az időbeosztás, megcsinálják a meghívókat, és akkor lakodalom hetén, hétfőn, kedden, akkor eljönnek hozzám, és akkor aprólékosan még egyszer átbeszéljük. Előtte nem szeretem, mert hál' Istennek folyamatosan megyek lakodalmokba, és hogyha előtte egy hónappal megbeszéljük, közben megyek még 5 lakodalomba, akkor gondolkozni kell, hogy hova mit beszéltünk meg. Így tudom, azon a héten, amit megbeszéltünk, az arra szombatra, arra hétvégére érvényes. És aztán persze, amikor megkezdődik a lagzi, ott vagyunk folyamatosan a kontaktban, vagyok velük, és ha kell nekik valami észrevételük van, akkor én próbálok rendezkedni, intézkedni, és aztán szép csendbe minden lezajlik gond nélkül.
2: Gond nélkül. Igen. Azt gondolom, hogy a 30 év alatt, 35 év alatt, ugye, amíg összejött ez az 1000 lakodalom, generációkat ment át. Tehát arra gondolok, hogy lehet, hogy valakinek a gyermekét is.
3: Igen,
2: ugye,
3: egyre több. Most már előfordult egy jó pár ilyen eset, ahol a szülőknél én voltam a vőfély, és szintén visszaittak a gyerekhez, és előfordult több alkalom, hogy 3-4 gyereknél ugyanabban a családban én voltam a vőfély, amit úgy azért olyan jól esik, hogy visszahívnak.
2: ezer lakodalom, adódik a kérdés, legalábbis az én fejemben, hogy megkérdezzem, hogy akkor nyilván tudja, hogy mi a hosszú házasság titka, vagy a jó házasság titka, ha már annyi boldogító igennél volt jelen.
3: Hát az az igazság, én az ifjú párnak mindig azt szoktam tanácsolni, hogy egyszerre ne legyenek mind a ketten dühösek, mérgesek, mert akkor összevesznek. Valójában a rugalmasság, az kell. Az együttélés, ez az kell, a rugalmasság. Ezt gyakorom oda-haza is már 48. éve.
2: És akkor, ha említette az odahazát, ott egy stabil hátsó front kell, hogy legyen, mert hogy ugye éjszakázásokból áll a vőfély szakma, hivatás tulajdonképpen, és a hétvégék azok nyáron rámennek. Hogyan tudták itt összeegyeztetni?
3: Erre azt szoktam mondani, hogy hát 1000 győztes csatát nem lehet megcsinálni, ha nincs egy stabil hátország. Úgyhogy hál' Istennek a feleségem is rugalmas, meg valójában az van, hogy mivel kürtös kalácsozunk is, és ő hétvégén azzal van elfoglalva. Úgyhogy őnek is ki van töltve az ideje, és akkor így rövid ideig nem hiányzunk egymásnak. Mindenki teszi a dolgát.
2: De lehet, hogy ez a hosszú házasság titka, ez hogy kevesen találkozzanak. Igen.
3: Jó, azért persze együtt, mert sok mindent együtt csinálunk, meg amikor az idő engedi, azért tényleg együtt vagyunk minden, mindig meg együtt csinálunk minden, csak hát így a hétvége a munka elszólít bennünket.
2: Én amióta önt ismerem, én a képeken is és élőben is, ha látom, mindig mosolyog, mindig jó kedve van. Tehát ez az alaptermészetéhez tartozik, és az a titka tulajdonképpen, hogy ennyi helyre hívják, hogy egy vidám, egy boldog embert látnak?
3: Ezt nem tudom, mi a titka, őket kell megkérdezni, de valójában úgy érzem, hogy mindig jó kedvem van. Kérdezik, hogy vagyok, mindig azt mondom, hogy jól vagyok, nem adom meg senkinek se az örömet, ha ne talán nem vagyok jól, hogy örüljönnek, hogy nem vagyok jól, de zömében azért hál' Istennek úgy rendben minden.
2: És hogy a vőfély említettük, de tartja a kapcsolatot más vőfélyekkel is, vőfély találkozókon is,
3: persze.
2: Mert hogy a nevéhez kapcsolódik ez, és mi a célja ezeknek a vőfély találkozóknak?
3: Valójában megismerjük egymást, egymástól tudunk ellesni dolgokat, barátkozunk. Hát a vőfé találkozó az egy nagy barátkozás. Összejövünk 25-en, 30-en, akkor tényleg olyan jókat barátkozunk, beszélgetünk, meg valójában próbáljuk éltetni a hagyományt. Mert azért én úgy érzem, hogy mi vőfélyek azért kötelességünk a hagyományt tovább nyomni, mert egy lakodalomban benne van az egész hagyományunk, hogy így mondjam, a zene, a tánc, az öltözködés, az ételek úgy, hogy hát amit akarja a magyarságnak a múltját, hogy ezzel is próbálunk kicsit hozzátenni a magyarságunkhoz.
2: Hány vőfély van a Vajdaságban, magyar nyelvű vőfély? Ugye,
3: hát szerintem 20-25-en. Persze nem vagyok mindenkivel kapcsolatban. Én próbáltam nyitni többek felé, hívtam őket erre a találkozóra, egyesek elhatárolták magukat, és akkor azokkal nagy, de hát nem olyan sokan. Jóba vagyok mindenkivel, ha találkozok, persze, csak hát ők nem hajlandóak eljönni a vőfély találkozóra, ennyi.
2: Van-e utánpótlás? Tehát ugye mondja, hogy 20-30-an vannak, de hát lesz-e vőfély?
3: Hát szerintem vannak fiatalabb arcok azért. Van például a Gyémánt János fia, ő is vőfélykedik, jár az apukájával, akkor van a Lehóczki Vili, 30 pár éves, akkor Dávid Kitty, 20 év körüli, akkor vannak ilyen arcok, akik mondjuk nem még 40 alatt vannak, úgyhogy van azért még. Nem úgy van, hogy hát egyből kimúlik a vőfélykedés. Persze, ha lesz rá igény.
2: Hölgy neveket is említett, ez azt jelenti, hogy ugye azt mondta, hogy valamikor csak a férfiak lehettek vőfélyek, most már nem így van?
3: Hát most már van néhány hölgy is, aki foglalkozik ezzel.
2: És mi a különbség a férfiak és a nők között? Van hozzáállásban, van-e különbség?
3: Hát, hogy őszinte legyek, olyan lakodalomban még nem voltam, ahol hölgy vezette a lakodalmat. Tulajdonképpen mi mindannyian különbözünk. Mindenkinek más a megjelenése, más a beszédstílusa, másképp méri fel a helyzetet, másképp oldja meg a problémákat. Mindenki egy külön egyéniség, úgyhogy ez a jó benne, mert hogyha egyformák lennénk mindannyian, akkor mindegy, hogy kit hívunk.
2: problémákról beszélt, mert hogy lakodalmakban azok is előfordulnak?
3: Hát időnként az előfordul olyan, hogy hát valaki túllissza magát, kicsit próbál kötözködni, mindig valami apró dolgok, de azért nagyobb, komolyabb.
2: Ez a bőfé dolga, hogy akkor erről is gondolkodjon?
3: Hát jó, azért próbálja a helyzetet menteni, amennyire lehet.
2: Nyilván az 1000 lakodalmomban van olyan is, ami külföldön volt, tehát Magyarországon. Mi a különbség a magyarországi lakodalmak és a mi lakodalmaink között? Ugye Magyarországon, ha jól tudom, hívják ceremóniamesternek a vőfét?
3: Hát valójában az egy külön szakma, hogy így mondjam, a ceremóniamester. Ők főleg majdnem műsorvezetőként dolgoznak, felhívják a figyelmet, hogy kész a vacsora, foglaljunk helyet, fogyasztjuk jó étvágyjal. Mi vőfélyek pedig mondjuk asztalhoz ültetésre egy vőfélyverset mondunk, stb. Ők meg valójában csak irányítják a dolgokat. Legalábbis ahogy hallom, mert ővelük se voltam még így. És odaát is vannak vőfélyek, és vannak, akik kimondottan ragaszkodnak, és sérti őket, hogyha ceremóniamesternek hívják őket, úgyhogy ott is vannak vőfélyek. De a magyarországi lakodalmak azért picit más, ők azért jobban húznak nyugathoz, nálunk jobban megvan a hagyomány. Ő náluk komoly dolgokat néha elviszi teljesen viccesbe, és a többi, úgyhogy még azért úgy még mindig, legalábbis én igyekszek azért a hagyomány mellett, épp igyekszem irányítani a lakodalmakat.
2: De azért fontos, hogy a fiatal pár azért elfogadja, vagy hallgasson arra, amit a vőfély mond, mert ugye hát így tudják a hagyományokat, és gyakorlatilag éltetni.
3: Hát itt az előnye annak, hogy előtte egyeztetünk, és hogyha valami úgy van, hogy az ne legyen, akkor az nem lesz. Mert hát persze azért az ifjú párnak az igényeit ki kell elégíteni. Én meg azért ahol csak tudom, úgy próbálom őket meggyőzni, hogy igen, annak egy búcsúzható ne legyen, mert az síros. Igen ám, de az egy nagy dolog, az megköszönöd a szüleidnek egy öleléssel, hát, mert akkor sírunk. Hát, és ha sírsz, főleg az öremanyáknak, illetve az anyukáknak szoktam mondani, mikor ellenkeznek ellene, és mondom, hogyha nem fog sírni, akkor azt beszélik, hogy alig várt, hogy végre valaki elvette a lányát.
2: Tehát így akkor elfogadják. Elmúlt ez az 1000 lakodalom, és ez a 35 év. Nyilván vannak még tervek. Mik lennének azok?
3: Hát valójában, ameddig szükség lesz rám, hívnak, az egészségem engedi, én menni fogok, én szeretem a lakodalmakat.
2: Már ilyenkor a lakodalmakra a jövő évre be van táblázva?
3: Hát jövő évre azt hiszem a főszezon, az azt jelenti májustól október végig, azt hiszem egy vagy kettő szabad szombaton van, a többi az teljesen foglal.
2: De energiával, vidámsággal bírja és csinálja.
3: Valójában én mindig mondom, hogy én az a régi típus vagyok, még az a régi kemény fajta, bírom a strapát.
2: Ha valaki kedvet kap, hogy vőfékedjen, akkor mi legyen az első lépése? Hogyan álljon hozzá, és egyáltalán milyen készségek kellenek ahhoz, hogy valakiből vőfé legyen?
3: Hát ez szerintem kell egy bátorság emberek előtt beszélni, kell egy kiállás. Volt egy esetem az egyik lakodalomba, ahol jött a koszorús párok, jöttek, hogy ők befogják, de már előtte megtörtént a csokorátadás, megtörtént a vőlegének a bokréta felrakás. Sátros lakodalom volt, és egyszer leszették a vőlegénbe a bokrétát, elvették a mennyasszony csokrot a koszorúsok, majd ők beköszöntik, mert valamikor régen a vőlegény a koszorúsoktól küldte el a csokrot, és a koszorús lányok köszöntötték be a mennyasszonyi csokrot, és adták át a mennyasszonynak. És ez egy ilyen hagyományt akartak végigcsinálni, és azt hiszem, hogy a srác az köszöntötte a csokrot. Mielőtt indulnak, mondom, hogy hát barátom, ha véletlen gond lesz, akkor csak szólj a zenészeknek, hogy húzd rá, hadd szóljon a zene. Tudom én azt. Hát elkezdte mondani, két mondatot elmondott, és belegabajodott. Jön kifelé, dühös, mérges, káromkodik. Tudtam, nem mondom, tudtad a tükör előtt egyedül, de azért itt van 300 vendég, az nem mindig ugyanaz.
2: Nehéz volt megszokni a nagy közönséget?
3: Ha valójában nekem nem volt nehéz, mert mint ahogy mondtam, én előbb kezdtem a népzenei szakosztályba a népkörben, és elég sokat voltunk színpadon, ott is volt, mikor verset kellett mondani, úgyhogy nekem nem volt a közönség előtti megjelenés, beszélgetés, illetve szövegmondása nem volt gondom.
2: Hát kívánok akkor további sok lakodalmat, és jó egészséget, és ilyen vidámságot, ilyen dinamikát, ami van önben a folytatásban is.
3: Nagyon szépen köszönöm.
0: Beszéljünk róla. Nálunk minden szóba jöhet. beszéljünk róla.

0: Reklám következik. A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
1: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
0: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
1: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
0: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
1: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
2: Október 1-től a Gotha Car már Szabadkán is várja Önöket. A Zentai út 209 B címen megtalálja a Toyota és a CF Moto teljes kínálatát, valamint a szervizt is. Mindent egy helyen szakértő és segítőkés csapattal. Látogasson el az új Gotha Car központba és ismerje meg kínálatunkat. További információért keresse fel a subotica.gothagroup.rs weboldalt, vagy hívja a 024 510 111-es telefonszámot. 024 510 111.
1: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
1: Mi interjúk.
0: A vajdasági magyarságot érintő témák.
1: Előremutató, elgondolkodtató, tájékoztató beszélgetések.
0: Mérleg.
1: Péntekenként a 14 órai hírek után a Szabadkai Magyar Rádióban. Ajánlót hallottak.

0: Ajánló következik.
1: Puff!
2: Haver, figyelj!
0: Csütörtök esténként 20 és 22 óra között.
1: Hey, de széles jó kedvem van!
0: Rádió Diszkó.
3: A műsoretető Kis János.
4: Rádió Diszkó a Szabadkai Magyar Rádióban.
5: Na, van valakinek valami jó nóta ötlete?
0: Itt újra felcsendülnek az örökzöld diszkos lágerek.
6: Bollare, hajkó-ajkó, halaballa, fajn gazdag lenne.
7: Ez kell ennek az országnak.
6: Pici-pici csiribiri sárga színe, kis bikini, takataka, takataka, meg ilyesmi, takataka.
0: Rádió Diszkó.
4: Ajánlót hallottak.

0: A legendák nálunk szólnak.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: A 107,1 MHz-en.
0: A régi zenék hullámhossza.
3: 107,1 MHz.
0: A lemez forog tovább.

0: 15 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Hírek.
4: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Rafek Violetta. Több mint 700 végzős középiskolás és 19 felsőoktatási intézmény vett részt az idei EduExpo pályaválasztási rendezvényen Zentán. A szerda délelőtti eseményen azok az egyetemek és főiskolák mutatkoztak be, ahol részben vagy teljes egészében magyar nyelven folyik az oktatás. A fiatalok tájékoztatást kaphattak a képzésekről és a felvételi lehetőségekről, emellett megismerhették a Magyar Nemzeti Tanács ösztöndíj programját, valamint a vajdasági kollégiumok, diák és ifjúsági szervezetek kínálatát. Az EduExpo célja, hogy a végzős diákok még a továbbtanulással kapcsolatos döntés előtt első kézből tájékozódhassanak a számukra elérhető lehetőségekről. Szerbiában várhatóan nem lesz gond a földgázellátással a téli időszakban. Az udvarnoki tározóban és a Magyarországon bérelt kapacitásokban is rendelkezésre állnak készletek, mondta Jelica Putnikovics energetikai szakértő. Hozzátette, a közelmúltban megújították az Oroszországgal kötött gázmegállapodást, így folytatódik az energiahordozó szállítása. Szerbia emellett új beszerzési útvonalakról is tárgyal annak érdekében, hogy a következő telekre tovább növelje az ellátás biztonságát. Útlezárás miatt módosul a 8-as városi buszjárat útvonala Szabadkán a Jován Mikity utca egy szakaszán október 8-án, csütörtökön 7 és 17 óra között. A járat mindkét irányban az új felüljárón közlekedik majd, amely a Jován Mikity utcát köti össze a Proletár Brigádok utcával. A módosított útvonalon található valamennyi megálló működik, emellett a felüljáró és a Jován Mikity utca kereszteződésénél ideig busz megállókat is kialakítanak majd mindkét irányban. A munkálatok befejezése után a 8-as járat visszatér a megszokott útvonalára. Szombaton megszületett a Szabadkai Mesterséges Megtermékenyítési Központ 100. babája, ráadásul két kisfiú, vagyis egy ikerpár. A központ eddigi működése nagyon sikeres, és dr. Alexander Radulovics szerint nagy jövő áll a szabadkai program előtt. A páciensek a megtermékenyítéstől a terhes gondozásig egy intézményen belül kaphatnak szakmai segítséget. A központ munkáját Alfred Kneinwald nemzetközileg elismert embriológus is segíti, aki a világ több országában, köztük Ausztráliában, Japánban és Izraelben is részt vett mesterséges megtermékenyítési központok fejlesztésében.
3: Időjárás.
4: Szabadkán és környékén jelenleg 25 fok van, a délután folytatásában is marad a napos meleg időjárás. Csütörtökön is szokatlanul meleg időben lesz részünk, ugyanakkor fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és helyenként megerősödik a déli délkeleti szél. Csütörtökről péntekre viradóra, előbb az ország északi és nyugati részén, majd pénteken másutt is beborul, az ég a meteorológusok szerint.
5: Ne maradjon le a fontos dolgokról.
6: Hallgasson bennünket.
7: A Szabadkai Magyar és a Régió Rádió hullámhosszán.
6: Részletről részletre a Régió Rádióban is.

0: Nem ért rá reggel? Hallgassa meg délután. A napindító kiemelt témái 15 és 16 óra között.
1: Egyre több otthonba jutnak el az áramfogyasztását követő okosmérő villanyórák Szerbiában. Eddig több mint 900 ezer ilyen okosmérőt szereltek fel az országban, és az év végéig várhatóan elérik az 1 milliós darabszámot. A fogyasztók óránként és nyomon követhetik majd a villamos energiafogyasztásukat, miközben a szerbiai áramelosztó, vagyis az elektrodisztribúcia az év végéig új fogyasztás követő portált is ígér. Orosz Ildikó a mikrofonnál.
2: Az Európai Unió azt tervezi, hogy az évtized végéig, azaz 2030 előtt az elektromos energiapiac 92%-át okosmérőkkel fedi le. Szerbia terve pedig az, hogy az okosmérők aránya eléri majd a 80%-ot. Mi most a helyzet az országban, és miért lenne előnyös, ha egyre több okosmérő lenne a fogyasztóknál? Lássuk csak! Szerbiában összesen 3 millió 900 ezer mérőóra van, és folyamatosan nő az újonnan csatlakozó fogyasztók száma. Az okosmérők használatának célja a mérőórák távoli leolvasása, és ez abban is segít, hogy kevesebb lakossági panasz érkezzen be a leolvasással kapcsolatban. Az okosmérők bevezetésével a polgárok betekintést nyerhetnek saját fogyasztásukba, az elosztó pedig csökkenthetné a költségeit. Sasa Marcetta, a szerbiai áramelosztó, tehát az elektrodisztribúcia munkatársa, a szerb közmédia számára elmondta. Jelenleg több mint 900 ezer okosmérő van a rendszerben, ami azt jelenti, hogy már minden negyedik mérőóra okosmérő. Befejeztük az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank hiteléből finanszírozott nagy projektet. 200 ezer mérőórát helyeztünk üzembe Nizsben, Krájevóban és Csácsákban. Ehhez az Európai Uniótól 7,8 millió eurós támogatást kaptunk. Ez a projekt lezárult. Jelenleg a saját forrásokból beszerzett okosmérők felszerelése fejeződik be. A szerbiai áramelosztó az elmúlt két évben 150 ezer mérőórát szerzett be, és várhatóan 2026 végére elérjük az 1 millió hálózatra kapcsolt okosmérőt. Marcetta elárulta, hogy jelenleg készül a projekt második részének közbeszerzési pályázata, amelyhez az Európai Beruházási Bank 80 millió eurós finanszírozást biztosított. Ebben a tenderben 400 ezer mérőórát tervezünk beszerezni, ezeket várhatóan 2027 folyamán szerelik fel, így a jövő év végére nagyjából 1,5 millió mérőóra lehet majd a hálózaton. Hogy miért jobb a fogyasztók számára is az okos mérő? A jövőben már nem kell gondoskodniuk a mérőóra leolvasásáról, mivel az okos mérő megőrzi a mérési adatokat, és továbbítja azokat a rendszerbe. De más előnyök is vannak, tette hozzá a szakember. A második előny, hogy betekintést nyerhetnek a saját fogyasztásukba. A harmadik pedig az, hogy a jövőben lehetővé válik a szolgáltatók számára különféle energetikai szolgáltatás csomagok kínálata. Ezek jelenleg még nem érhetők el, de az okosmérők jelentik azt az infrastruktúrát, amely lehetővé teszi majd az ilyen szolgáltatásokat. Ami a szerbiai áramelosztót illeti, a fogyasztási adatok és az energetikai mutatók mellett a hálózati feszültségviszonyokra és a mérőórák épségére vonatkozó adatokat is gyűjtik. Így előre jelezhető módon lehet fellépni a hálózati problémák megoldása érdekében, valamint célzottan lehet ellenőrizni a mérési helyeket. Sasa Marcetta, a szerbiai áramelosztó, az elektrodisztribúcia munkatársa elmondta még, hogy létrehoznak egy fogyasztást követő portált is, amely várhatóan az év végéig indul el. Ez jelenleg még tesztelési fázisban van. A portál pedig segít a fogyasztóknak. Minden olyan felhasználó, akinek okos mérője van, a portálon történő regisztrációt követően betekintést nyerhet a saját fogyasztásába. A felhasználók minden olyan energetikai adatot megkapnak majd, amelyet az elosztó is lát. Havi, napi és óránkénti mérési adatokat. Így láthatják majd, hogy óránként hogyan alakul a villamos energiafogyasztásuk, és megállapíthatják, hogy egyes készülékek esetleg több energiát fogyasztanak-e, mint amire korábban számítottak. Tavaly óta egyébként azoknak a polgároknak is lehetőségük van saját maguknak leolvasni a mérőórát és bejelenteni a fogyasztást, akiknek nincs okos mérőjük. Marcetta szerint a lehetőséget nagyon sokan használják. A szerbiai áramelosztó, vagyis az elektrodisztribúcia alkalmazásán keresztül havonta több mint 500 000 felhasználó él ezzel a lehetőséggel. Nagyon egyszerű. Az alkalmazásban teljes körű útmutató található. Mindössze a számlán szereplő mérési hely azonosító kódjára és a mérőóra fényképére van szükség. A mérőóra állása a szerbiai elektrodisztribúcia weboldalán keresztül, valamint az ingyenes telefonos ügyfélszolgálat hívásával is bejelenthető. Azok, akik saját maguk olvassák le a fogyasztásukat, az aktuális hónap első és hatodik napja között jelenthetik be azt.
0: Nem ért rá reggel? Hallgassa meg délután! A napindító kiemelt témái 15 és 16 óra között.

0: Ajánló következik. 8 ember próbáló feladat, a szabad tűzisütés legkülönbözőbb formái, izgalma, kihívások. Visszatér a grillbetyárok a Pannon televízió képernyőjére. Vajdaság első televíziós gasztroversenye új helyszínről, új történetekkel, új versenyzőkkel és számos újítással tér vissza. Ismét keressük, hogy ki lesz Vajdaság legjobb grillbetyárja. Grillbetyárok, a második évad. Október 31-től minden szombaton a 20 órai híradót követően a Pannon televízió műsorán. A verseny főtámogatója a Big Chick, a Kecsanovics Team Kft., a Csantavéri Csabi rendezvényterem, valamint a Gourmandor Barbecue.
1: Ajánlót hallottak. 3, 2, 1. És indul még egy sláger a 80-as évekből.
0: Ez a Szabadkai Magyar Rádió.

0: Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Sürgősen eladó, vadonatúj, kiváló minőségű vaskályha 2 éves garanciáról szóló papírral együtt, kedvező áron. Érdeklődni a következő telefonszámok egyikén 024 534 402, vagy pedig 063 729 58 48. Megismétlem még egyszer a két telefonszámot, tehát 024 534 402, vagy pedig 063 729 58 48. Keresnek megvételre kama 5 típusú orosz gyártmányú vízpumpát, lehetőleg tartalék turbinával, azaz járókerékkel. Érdeklődni a 064 242 00 89-es számon. 064 242 00 89. Felvásárolok porcelánfigurákat, nippeket, kristály és résztárgyakat, festményeket, gobleineket, karórákat, zsebórákat és faliórákat, valamint régi könyveket, fémből készült gyermekjátékokat és még sok mást. Érdeklődni a 063 699 224-es telefonszámon. 063 699 224. Az apró hirdetéseket a Pannoner TV honlapján a www.pannonertv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
1: Hétvégén 21:30-től és 12:30-től, valamint délután 14:30-tól és 17:30-től.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A Szabadkai Magyar Rádióval.
3: Fut az idő.
0: Hát bizony, már ez is retro zene.

0: Nem ért rá reggel? Hallgassa meg délután. A napindító kiemelt témái 15 és 16 óra között.
1: Vajdasági tájházakat térképezett fel a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet egy határon átívelő projektnek köszönhetően. Nem csak az ott található tárgyakat vették sorba, hanem teljes egészében digitalizálták a tárgyi emlékeket és magukat a tájházakat is. Az így létrejött tudástárnak köszönhetően akár otthonról, a karosszékből is bejárhatjuk ezeket a különleges helyeket. A részletekről Kormányos Gyöngyit, a VMMI igazgatóját és Schilling Léda néprajzkutatót kérdezte Loboda Árpád a közügyekben.
2: Próbáljuk röviden ugye összefoglalni. Volt itt egy nagy feladat. Hány tájházról volt szó, és hát mi volt maga a feladat összegezni, leltározni, ha jól emlékszem a kifejezésre?
3: A Vajdasági Magyar Művelődési Intézet az elmúlt időszakban 6 tájházat térképezett fel, járt körben, és az ott található népi tárgyi örökséget igyekezett leltárba venni, dokumentálni, archiválni. Ha pontosítani szeretnék, akkor ez nem mind tájház, vannak közöttük olyan falusi, közösségi házak, emlékházak, amelyek vagy helytörténeti, vagy néprajzi gyűjteményt tartalmaznak. Erről majd még dr. Schilling Léda néprajzkutató, aki külső munkatársként és szakértőként vett részt ebben a gyűjtésben, majd részletesen beszámol. Szóval nekünk az volt a feladatunk és a célunk, hogy megörökítsük, archiváljuk, adatbázisba rendszerezzük a tájházakban, vagy pedig a helytörténeti gyűjteményt tartalmazó házakban az ott található népi tárgyi örökséget.
2: Jártam én is már tájházban, nem is egyben, és nagyon szeretem az ilyen dolgokat, de ugye gyakran van olyan érzése az embernek, hogy azok a tárgyak a falvakban, amiket hát sajnálnak kidobni az emberek, elviszik egy ilyen tájházba, ott egy hatalmas gyűjtemény jön össze, de hogy ennek minek mi az értéke, ezt nagyon nehéz megállapítani, itt jönnek önök a képet. Hogy megy ez a dokumentálás, ez a rendszerezés? Hogyan lehet egy háznyi dolgot rendszerezni?
4: Nagyon sokféleképpen lehet rendszerezni, de ezek a tájházak leginkább úgy jönnek létre, hogy tényleg valaki azt mondja, hogy jó, gyűjtsük össze, van egy ház, tegyük bele azt, ami régi, ami a nagymamáé volt. Eddig még minden rendben, amikor tudunk idősíkot húzni, hogy annak a nagymamának az használati tárgyai, és nem 3 nagymamának és 4 nagypapának a használati tárgyai kerülnek bele. És itt jön a mi feladatunk és a mi szerepünk, amikor elmegyünk, és az intézetnek hála eljutottunk már elég sok helyre, és végignézzük azt a tárgymennyiséget, amit behoztak egy ilyen gyűjteménybe. Sokszor ezeket nem is lehet tájháznak nevezni, mert maga az épület nem népi épület, hanem egy átalakított, egy tanítólakás, ahogy Kupuszinán, egy újraépített épület, ahogy Erzsébetlakon, vagy Hertelendi falván is egy újraépült. Szóval tájháznak nem lehet nevezni, helytörténeti gyűjteménynek lehet nevezni.
2: De azért egyszerűbb tájháznak hívni.
4: Na ez az a köznyelvben nálunk azt terjedt el, hogy tájház. És az a gyűjtemény együttes, ami bent van, például Adán találkoztunk olyannal, hogy a tárgyak, amik bekerültek, az már csorba, nem használható, molyós, rozsdás. Ha több van belőlük, akkor nekünk itt feladatunk, kötelességünk azokat kitenni. Egyrészt, mert egy nagymama nem használt 30 darab villát vagy kanalat, másrészt, mert a tárgy már nincs olyan állapotban, hogy kiállítható legyen.
2: Hát úgy érzem, hogy itt azért elég szigorú szabályrendszert kell meghozni, és itt azért érzelgősségre, ami tulajdonképpen innen indult az egész, de azért nincs mindig hely.
4: Igen, ezért jó a digitalizáció, mert a digitális tárba minden tárgy belefér. A 31. villa is belefér. És ott lehet fönn hozzáférhető, kutatható, hiszen ki tudja, lehet, hogy éppen valaki azokat az előfordulásait akarja kutatni. Viszont a kiállítási egységben nincs mindennek helye.
2: Nyilván nem dobják ki ezeket a tárgyakat, hanem ezek raktározásra kerülnek.
4: Így van, ezek raktározásra kerülnek, jobbik esetben jó lenne őket felajánlani egy múzeumban, a Topolyai Tájházban, és ha jól tudom, most már van 6 katonaláda, amiből maximum 1 kellett abban a házban, ott van a múzeum. Én nagyon remélem, hogy előbb-utóbb jön ott egy olyan új együttműködés, amikor ezek a többlet tárgyak bekerülhetnek oda a gyűjteménybe.
2: Mi a projekt utóélete, így mondom, ugye megállnak hat tájháznál, vagy a csillagos ég a határ?
3: Nem, tehát semmiképpen nem szeretnénk megállni. Azt kell tudni, hogy az intézetnek nem ez a fő tevékenysége, hiszen mi nagyon szertágazó feladatkörrel és tevékenységgel foglalkozunk. Ugyanakkor két határon átnyúló projekt keretében volt lehetőségünk egyelőre ezt a hat tájházat feltérképezni és dokumentálni. Az egyik a szerb-román határon átnyúló IPA projekt éppen most zárult, ennek a lezárása van most folyamatban. Ennek keretében sikerült a bánsági, főleg a bánsági térségben gyűjteni. Természetesen nem szeretnénk megállni, hiszen látjuk azt, hogy szükség van arra, hogy a régi népi tárgyakat megörökítsük. Egyrészt ugye digitálisan hozzáférhetővé téve a kutatóknak, vagy akár a pedagógusoknak, oktatóknak is, ez egy nagyon jó lehetőség. Másrészt ezek a tárgyak rólunk is mesélnek, vagy az adott közösségről. Tehát ezért fontos számunkra, hogy feltérképezzük, hogy egy-egy közösség, főleg a kis közösségek, ahol megtalálhatók a népi tárgyi örökségek, helytörténeti gyűjtemények, milyen élettel rendelkeztek, tehát hogyan élt az adott közösség, milyen etnikai összetétele volt, mivel foglalkoztak, tehát például kézművességgel, vagy milyen ipari ágak voltak divatosak abban a kis közösségben. Hozzáteszem, még az is fontos ilyenkor, hogy egy adott tájház, vagy egy ilyen emlékház az adott közösségnek a közösségi kulturális programokat megvalósító helyszíne, tehát ezért fontos, hogy felhívjuk a tájházakra, vagy az ilyen emlékházakra a figyelmet, és nagyon nehéz a fenntartóknak, hogy állagmegóvás szempontjából, hogy megtartsák ezeket a házakat, mert nagyon kevés pályázati lehetőségük van.
2: Hát, hogyha ezeket a piszkos anyagiakat félretesszük, és hogy belegondol, mekkora kapacitással rendelkezik még Vajdaság, vagy a magyar lakta területek, hány tájház vár még úgymond felfedezésre, rendezésre?
4: Jó a kérdés. És be kell valljam, hogy nem tudom a választ. Azért, mert jelenleg, amit tudok, az körülbelül 29-30 tájház, vagy helytörténeti gyűjtemény, amiről én tudok. De ez nem azt jelenti, hogy az összes. Most is létrejött új, például a Dundó és a Gyöngyösbok réta kapcsán, létrejönnek folyamatosan új magángyűjtemények is, ahol talán szükség lenne a szakember segítségére, vagy arra, hogy bekerüljenek a tárgyak egy ilyen digitális adatbázisba. Szóval kellene még az ilyenfajta kutatás, földerítés először, és utána a szakmai kutatás terepen sok ember és sok embernek sok napja.
2: Szeretném tudni, hogy egy néprajzos szemével ezek a tájházak vagy néprajzi gyűjtemények, amikor nemzetközi viszonylatban, mekkora értéket képviselnek, mennyire szólnak rólunk?
4: Nagyon is rólunk szólnak. Nagyon is specifikusak, nem vajdasági szempontból, hanem lokális szempontból. Egy tordai tájház nagyon sok mindent elmond a tordaiakról. Nem csak a lakáskultúrájukról, a szokásaikról, a mindenféle munkálatokról, iparokról, ami ott volt. És az mellé, ha csak oda tesszük mondjuk, teszem azt a kupuszini gyűjteményt, már látszik, hogy Vajdaságon belül is milyen sokszínűek és sokféle népi kultúra van jelen, és ez Kárpát-medencei viszonylatban még megsokszorosodik.
0: Nem ért rá reggel? Hallgassa meg délután! A napindító kiemelt témái 15 és 16 óra között.

0: 16 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Híradó.
4: Nem lesz gond a földgáz szállítással a téli időszakban. Az Edu Expo segít eldönteni, mi legyél, ha nagy leszel. Minden magyarul tanuló diák megkapta a kisebbségi tankönyvprogram kiadványait. Iker Pár lett a Szabadkai Központ 100. babája. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Rafek Violetta, mondom a részleteket. Szerbiában várhatóan nem lesz gond a földgázellátással a téli időszakban. Az udvarnoki tározóban és a Magyarországon bérelt kapacitásokban is rendelkezésre állnak készletek, mondta Jelica Putnikovics energetikai szakértő. Hozzátette, a közelmúltban megújították az Oroszországgal kötött gázmegállapodást, így folytatódik az energiahordozó szállítása. Szerbia emellett új beszerzési útvonalakról is tárgyal annak érdekében, hogy a következő telekre tovább növekedjen az ellátás biztonságát. A villamos energia termeléshez is rendelkezésre állnak a szükséges tartalékok. Putnikovics szerint elegendő szén van az erőművek készleteiben, és a vízerőművek kapacitásai is megfelelőek. Az ellátás ugyanakkor attól is függ, mennyire lesz hideg a tél.
2: Választások 2026.
4: 19 felsőoktatási intézmény, több mint 700 végzős középiskolás és számtalan továbbtanulási lehetőség. Ezt kínálta az idei Edu Expo zentán. A rendezvényt az Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkara és a Magyar Nemzeti Tanács szervezte. Korom Sarolt a riportja.
5: 10. alkalommal telt meg a zentai sportcsarnok a továbbtanulás előtt álló fiatalokkal. Az Edu Expo célja ezúttal is az volt, hogy a végzősök egy helyen közvetlenül az intézmények képviselőitől kaphassanak választ a legfontosabb kérdéseikre. A 19 kiállító között azok az egyetemek és főiskolák mutatkoztak be, ahol részben vagy teljes egészében magyar nyelven is folyik az oktatás. Hubai Enikő, végzős tanuló.
6: Egyelőre még nem voltak konkrét terveim, úgyhogy egyelőre csak nézelődök még. De most a Pécsi Tudományegyetemnek a kijelzett karát néztem meg egyelőre, meg most szeretném majd megnézni még a magyar tannyelvű tanítóképzőkart, és szerintem ez egy nagyon szép rendezvény, és hasznos a negyedikeseknek, meg a pályaválasztás előtt álló diákoknak.
5: A továbbtanulás azonban nem csak arról szól, hogy mit érdemes tanulni, hanem arról is, hogy milyen támogatásokkal és lehetőségekkel vághatnak neki a fiatalok a felsőoktatásnak. Az Edu Expo ezért a Magyar Nemzeti Tanács ösztöndíjprogramjáról, a vajdasági kollégiumokról, valamint a diák és ifjúsági szervezetek kínálatáról is tájékozódhattak az érdeklődők. Fremond Árpád, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke.
7: Azt szeretnénk ezzel az expóval elérni, hogy egyrészt, hogy minél többen fiatalok itthon maradjanak, választanak a továbbtanulási lehetőségek közül, megismertessük velük a Magyar Nemzeti Tanács ösztöndíjprogramját, ösztöndíjrendszerét, tehát, hogy megismerjék azokat a lehetőségeket, amikkel rendelkeznek, és hogy népszerűsítsük egyáltalán, hogy tanuljanak tovább.
5: A vajdasági magyar fiatalok az elmúlt években egyre több támogatást kaphatnak ahhoz, hogy itthon tanuljanak tovább. Az ösztöndíjprogram és az Európa Kollégium is ezt a célt szolgálja. Dr. Pásztor Bálint, a VMS elnöke.
8: A Magyar Nemzeti Tanács most már több mint 5300 vajdasági magyar fiatalt részesített ösztöndíjban. Ennek az ösztöndíjnak az összege 90-től 150 euró, és ehhez még hozzájön 4 hivatás esetében plusz ösztöndíj, ezek az orvostanhallgatók, a fogorvosok, a közgazdászok és a jogászok. Az Újvidéki Európa Kollégiumban pedig csodálatos körülmények között szinte ingyen lakhatnak 380-an. Összesen több mint 10 év alatt ez már 1500 fiatalnak nyújtott segítséget. Hát ezek azok a lehetőségek, amiket most a vajdasági magyar fiatalok, akik itthon tanulnak, megkapnak, amit 20-30 évvel ezelőtt tanuló fiatalok nem kaptak meg.
5: Az Edu Expo pedig nem csak a komoly döntésekről szólt. A programot játékok, fotózás és ajándéksorsolás is színesítette, így a több mint 700 diák hasznos információkkal és élményekkel is gazdagodhatott a pályaválasztás előtt.
4: A 2026-27-es tanévben minden magyar nyelven tanuló diák megkapta a kisebbségi tankönyvprogram keretében biztosított kiadványokat, írja Jerasz Anikó Facebook bejegyzésében. Az ügyvívő oktatási államtitkár kiemelte, a szerb oktatási minisztérium 72 általános és 4 speciális iskola számára 37 magyar szerzők által írt tankönyvet biztosított. A program csak nem 50 ezer ingyenes tankönyvet jelent, közel 29 millió. Dinár értékben. Az országos ingyenes tankönyvprogramban résztvevő magyar nyelven tanuló diákok a magyar nyelv és irodalom tankönyveit már megkapták. A többi tantárgy kiadványainak kiszállítása azonban még nem mindenhol fejeződött be. Zentán 4 iskolában továbbra is vannak hiányzó tankönyvek. A minisztérium tájékoztatása szerint a kiszállítás folyamatban van, és a hiányzó kiadványok rövid időn belül megérkezhetnek az érintett iskolákba, zárja bejegyzését az ügyvívő oktatási államtitkár. Nincs helye hibának a közelgő szerbiai választáson, ezt mondta Valjevóban Alekszandar Vučić. A politikus egyúttal azt is állította, hogy külföldről jelentős pénzek érkeztek civil szervezetekhez és médiákhoz, amelyek szerinte fokozzák a társadalmi feszültségeket. Ezeket az állításokat Vučić saját értékeléseként ismertette. A valjevói kampányrendezvényen Vučić 35 millió eurós beruházást ígért a helyi kórház rekonstrukciójára és további út fejlesztéseket is kilátásba helyezett. A jogállamiság visszaállítása Szerbiában, a pártfoglalkoztatás visszaszorítása, a szakértelem előtérbe helyezése és a törvények maradéktalan betartása mindenki esetében. Egyebek között ezek a legfőbb célkitűzései az egyetemista mozgalomnak abban az esetben, ha október 25-e után hatalomra kerülnének. Lázár Tibor volt a Szabadkai Magyar Rádió napindító című műsorának vendége. Az egyetemista lista az egyetemisták győznek elnevezésű választási listán 72. helyen szereplő Lázár hangsúlyozta. Egy esetleges uniós csatlakozásról népszavazással döntenének, míg Koszovó kérdésében az alkotmányban rögzítettek szerint járnának el. Leszögezte, hogy Szerbiában alapvetően nem a törvényekkel vagy az alkotmánnyal van a baj, hanem azok betartatásával és betartásával. Arról is beszélt, hogy rajta kívül még 2 magyar ajkú jelölt szerepel a listán. Velük, amennyiben bejutnak a parlamentbe, szeretnének kiállni a vajdasági magyar közösség szempontjából fontos ügyekért.
0: Vagyunk 3 is, magyarok, és éppen olyan helyeken, ami hát nagyon is, hogy esélyes, hogy bekerüljünk a parlamentbe. Természetesen akkor tudunk tenni, hogyha ez a mozgalom, ez a lista többséget szerez. Minden olyan változtatás, törvény tervezett benyújtást, mi ezt képesek vagyunk a magyar szemüvegen köröztül is látni. Az a jó, tehát, hogy mi ebben nem vagyunk egyedül. Tehát vannak olyan kollégák, olyan emberek, olyan személyek, olyan szakemberek, akiktől mi véleményt kérhetünk, szakvéleményt kérhetünk, és minden olyan döntést, természetesen a döntések előtt a képviselők megkapják a napirendi pontokat, és minden ilyen pontot mi át tudunk majd vizsgálni, hogy ez nekünk éppen magyaroknak tud kedvezni, vagy éppen nem, hogyha pedig nem, akkor kérjük majd ezeknek a módosítását.
2: Választások 2026.
4: Szombaton megszületett a Szabadkai Mesterséges Megtermékenyítési Központ 100. babája, ráadásul 2 kisfiú, vagyis egy ikerpár. A központ eddigi működése nagyon sikeres, és dr. Alekszandar Radulovics szerint nagy jövő áll a szabadkai program előtt. A páciensek a megtermékenyítéstől a terhes gondozásig egy intézményen belül kaphatnak szakmai segítséget. A központ munkáját Alfred Knajvád nemzetközileg elismert embriológus is segíti, aki a világ több országában, köztük Ausztráliában, Japánban és Izraelben is részt vett mesterséges megtermékenyítési központok fejlesztésében.
3: Örömmel tudom mondani, hogy megszületett a 100. baba is Zomborba. Mostan szombaton császár meccéssel 2 fiú született, 2430 gram mind a 2, egy kicsit előbb volt a szülés, de az iker terhessége mindig úgy van, és azt mondhatom, hogy ez a medőségi központ európai szinten elég sikeres, mert nekünk nagyon jó százalékunk volt új született baba. Mink várunk mostan egy 2-3 hónap múlva megint egy 30 új született babát. És minden évben többen jelentkeznek ide Szabadkára.
4: A pontos idő 4 óra 10 perc. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. Egyre komolyabban büntetik a tarlóégetőket. Irodalmi programmal várták a gyerekeket a Szabadkai Városi Könyvtárban. Jönnek a részletek. 5 műholddal ellenőrzik a tarlóégetéseket Szerbiában, közölte Dragan Glamočić ügyvezető mezőgazdasági miniszter. Hétfőről kedre virradó éjszaka 238 helyszínen észleltek tüzet az országban. Ez 55%-kal kevesebb az előző hét napi átlagánál. Az esetek túlnyomó többségét Vajdaságban regisztrálták, a vajdasági esetek mintegy 90%-át pedig a Mitrovica és Kuzmin közötti autópálya szakasz térségében jegyezték fel. A mezőgazdasági felügyelőség és a belügyminisztérium közös ellenőrzései során eddig mintegy 600 embert értek tetten, miközben betakarítás után visszamaradt növényi maradványokat égettek. Több embert előállítottak, egyes esetekben pedig büntető feljelentést is tettek. Legalább 50 liter csapadékra lenne szükség négyzetméterenként ahhoz, hogy megfelelően elő lehessen készíteni a földeket az őszi vetéshez Közép-Bánátban. A térség gazdái szerint 4 hónapja nem volt jelentősebb eső. Több termelő elhalasztotta vagy teljesen feladta az őszi káposzta repcevetését. A Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet mérései alapján 1 méteres mélységig nincs megfelelő nedvesség a talajban. A becslések szerint Közép-Bánátban eddig mintegy 1000 hektáron vetettek káposzta repcét, de kérdéses, hogy a növény mekkora része kell ki és marad meg.
2: Választások 2026.
4: Nagy Kikindán a Fejős Klára általános iskolában Vajdaság egyik legnagyobb oktatási beruházása zajlik. 400 millió dinár biztosítottak ennek az épületnek a felújítására. A településen a zeneiskolában is beruházások valósultak meg. Horváth Kátai Orhidea és Balogh Sára beszámolója.
9: Csodájára járhatnak az egész Kárpát-medencéből. Kisoroszon a Torontál Magyar Oktatási és Művelődési Ifjúsági Központ páratlan infrastruktúrával és gazdag programkínálattal várja a látogatókat, hangsúlyozta Talpai Sándor, a központ elnöke. A központban 6 vendégszoba és teniszpálya is található, emellett aktív közösségi és kézműves élet zajlik, húzta alá.
10: El kell mondanom, hogy van egy nagyon szép fazikas műhelyünk, amely 8 órán keresztül, szóval egész hónapban főállásban dolgozó munkásunk van. Van egy kézműves hímző és szövő csapatunk, aki az utóbbi időben más csigatésztát is készít. Azok mellett több olyan rendezvényt csinálunk, amely Vajdaság szerte ismertebb a kisoroszi népművészeti tábor, amely a Magyar Nemzeti Tanács kiemelt jelentőségű ként kezeli, de mivel falusi turizmus is a célunk, a hagyományok ápolása és a kultúránk mellett, így gulyásfőző fesztiválunk és gombóc fesztiválunk is van, de minden nemzeti ünnephez kötődően rendezvényeink vagy megemlékezések tartunk, de van olyan, hogy Mártonnapi rendezvény, és amire nagyon büszkék vagyunk, az pedig az adventi rendezvény sorozat, amelyet Vajdaságban mi kezdtünk először.
9: A Bánáti körút következő állomásain, Nagy Kikindán és Szajánban az oktatási fejlesztésekről és a helyi lakosságot érintő legfontosabb kérdésekről esett szó. Nagy Kikindán a zeneiskola és a Fejős Klára általános iskola jelentős felújítása volt fókuszban, míg Szajánban lakossági fórummal zárult az elmúlt napok találkozó sorozata. Dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke.
11: Nagy Kikindán utcafórumot tartottunk, sokan eljöttek, beszélgettünk az iskolai fejlesztésekről, ott a zeniskolának különböző elképzelései valósultak meg, illetve Fejős Klára általános iskolában Vajdaság talán legnagyobb oktatási beruházása zajlik. 400 millió dinárt biztosított ennek az épületnek a felújítására a Vajdasági Magyar Szövetség tartományi csapata. Itt Szajánban pedig egy klasszikus lakossági fórummal zárjuk a napot, és Szaján után elmondhatjuk azt, hogy egész Bánátot bejártuk az elmúlt napokban, szinte az összes magyarok által lakott települést, Majdány Rábétól egészen Székelykevéig, Versecig, űrményházáig, egyedül Csóka község maradt ki, jövő héten elmegyünk Csóka községbe is.
9: A VMS Bánáti körútja a jövő héten Csóka község településeinek meglátogatásával folytatódik.
4: Az elmúlt 10 évben 118 projekt valósult meg Magyar Ittabén, csaknem 2 millió euró értékben, különböző támogatásoknak köszönhetően. A fejlesztések elsősorban a mezőgazdaságot, a vállalkozásokat és a lakhatást érintették. Kedden délután Juhász Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség intézőbizottságának elnöke is, a VMS több köztársasági képviselőjelöltje is a helyi gazdasági, közösségi és sportfejlesztéseket tekintette meg, majd lakosság fórumon számoltak be az elmúlt időszak eredményeiről és terveiről. Rózsa Krisztina riportja.
12: A látogatás első állomása az Ormos család gazdasága volt. A Prosperitáti Alapítvány támogatásának köszönhetően új traktort, mintegy 3 hektár földterületet, valamint vető és talaj előkészítő gépeket is vásároltak. A delegáció ezt követően az Önkéntes Tűzoltó Egyesülethez látogatott, ahol megtekintették a tartományi és köztársasági forrásokból beszerzett tűzoltókamiont és a hozzátartozó felszerelést. A Tűzoltó Egyesületnek jelenleg 56 tagja van, akiknek az emberi felelőtlenség és a szándékos gyújtogatások miatt egyre több tűzesethez kell kivonulniuk. Csordás József, a Magyar Ittabéi Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke.
13: Sajnos, ami azt illeti, az idén még tűrhetőbb, de tavaly az nagyon katasztrofális volt. Ott naponta többször is volt, hogy egész nap kint voltunk, tallókat gyújtogattak, akkor a faluba bejött már a tűz. A házok sajnos volt, akinek már házát is oltottuk, meg ilyesmi, úgyhogy van.
12: Megtekintették a helyi kispályát és a Bega labdarúgó klub helyiségeit is. A pálya felújítása tartományi támogatásból valósult meg, a küldöttség ugyanakkor egy problémára is felhívta a figyelmet, a Temesvár-Nagybecskerek nemzetközi kerékpár útvonal részét képező helyi híd jelenleg rossz állapotban van, így annak felújítása a jövő egyik fontos feladata lehet. Kerekes József, a Vajdasági Magyar Szövetség parlamenti képviselőjelöltje.
14: Ennek a hídnak az a jelentősége, hogy itt megy át a Nagybecskereket Temesvárral összekötő kerékpárút, a Bega egyik partjáról a másikra, viszont számunkra jelentősége az, hogy itt mennek a mezőgazdasági termelők át a határrészre, és nekünk az lenne fontos, hogy az elkövetkező időszakban találjunk megoldást arra is, hogy ez a híd valamilyen módon fel legyen újítva. Egy, hogy az a turisztikai szempontból is fontos eleme lenne ennek a bicikliútnak, másik meg gazdasági szempontból a mezőgazdasági termelőknek fontos, hogy egy olyan információt kapjanak, hogy mi lesz ezzel.
12: Juhász Bálint szerint Magyar Ittabén az összefogás és a különböző támogatások révén jelentős fejlesztések valósultak meg. Az elmúlt 10 évben 118 projekt kapott támogatást, összesen mintegy 1,9 millió euró értékben, elsősorban a mezőgazdaság, a vállalkozások és a lakhatás területén.
15: Magyar összefogás az azt jelenti, hogy ami a Magyar Ittabéieknek fontos, az nekünk is fontos, és az egyik legnagyobb tanulság innen Magyar Ittabéről, hogy párhuzamos fejlődési lehetőséget tudunk biztosítani. Ahogyan a gazdaságfejlesztés nagy lehetőség volt, emellett a tartományos országos forrásoknak köszönhetően sokkal többet tudtak előre haladni a Magyar Ittabéiek.
12: A látogatás lakossági fórummal zárult, ahol a helyiek az őket érintő kérdésekről és a település jövőjéről is beszélhettek.
2: Választások 2026.
4: Irodalmi programmal várták a gyerekeket a Szabadkai Városi Könyvtárban. A legkisebbek Kollár Árpád íróval találkozhattak, aki versekkel és papírszínházi előadással, vagyis képek segítségével mesélt történettel is készült számukra. A program célja az volt, hogy játékos formában hozza közelebb a gyerekekhez az irodalmat és az olvasás örömét.
16: Fontos az, hogy olvassunk a gyerekeknek otthon, a saját hangunkon, egész más minőségi kapcsolat lesz a gyerekünkkel, és a gyerekek fantáziáját egészen más módon mozgatja. Nem egy előre tálalt, előre emésztett gyors kaját kapnak így, hanem a fantáziájukat kényszerítjük arra, hogy képzeljenek el valamit, hogy fejtsék meg a szöveget, hogy kalandozzanak fejben. Nincs meg előre a kép. A mozgókép, hanem nekik kell haladniuk velünk együtt.
4: A pontos idő 4 óra 20 perc, híradót hallottak.
17: Időjárás.
4: Szabadkán és környékén jelenleg 25 fok van, a délután folytatásában is marad a napos meleg időjárás. Csütörtökön szokatlanul meleg időben lesz részünk, a maihoz hasonlóan, ugyanakkor fokozatosan már növekedni fog a felhőzet. Csütörtökről péntekre viradóra pedig előbb az ország északi és nyugati részén, majd pénteken másutt is beborul az ég a meteorológusok szerint. Én megköszönöm eddigi figyelmüket, holnap délelőtt Brasnyó Zoltán érkezik friss hírekkel. Minden jót a viszonthallásra!

0: Köszönjük, hogy ön is a Szabadkai Magyar Rádiót hallgatja. Tartson velünk a folytatásban is.
1: 107,1.
0: 066 36 36 33. Kérjen zeneszámot, ön is.
2: Körhinta.
0: A Szabadkai Magyar Rádió.

Szép napot kívánok mindenkinek, illetve szavaztok. Szerda van is, szerdánként ilyenkor a szerdai körhinta van soron. Jó magam, Kis János Mannó vagyok, a technikai munkatárs, Váradi Valentin a keverőpult mögül mosolyogva üdvözöl benneteket, és bele is lehet szólni a mai műsor zenei összetételébe. 0-66-36-36-33, ez az elérhetőség, SMS-ben, illetve Viberen keresztül, csak is kizárólag írásba lehet, és például a nosztalgia hangvételi műsorról lévén szó, nagy előnyt élveznek azok a felvételek, amelyek ebbe a kategóriába tartoznak, de nincs semmi se kőbevésbe. Az a célunk, hogy a hallgatók jól érezzék magukat. Egy aktuális téma következik Netkinkog előadásában. Ki tudja, hány változata létezik az őszi leveleknek, ime egy a sok közül.

Kornélia zenekérése, jóval a műsor kezdete előtt útnak indult, itt van előttem Máté Péter az előadója, üdvözlet mindenkinek, és a Mondd, miért szeretsz te más című dalt szeretni meghallgatni.

Október 7-e van, utána néztem, mi történt október 7-én, amit valami úton módon meg lehet említeni a műsorban, és valami zenét is kapcsolni hozzá. Na, találtam is egy dolgot. Október 7-én, de 1927-ben már egynapos hír volt, hogy vége egy korszaknak, méghozzá a néma film korszakának, mert október 6-án, 1926-ban az első hangos filmet levetítették, a Jazz énekes, ez volt a dal címe. Hát ez a felvétel eléggé, hogy is mondjam, minőségileg hagy némi kívánnivalót maga után, de attól függetlenül szóljon a jazz, Cotton Club Singers székéje.

Péter Antal az állandó hallgató közé tartozik. Szabadkáról jelentkezett, üdvözlete mindenkinek, kellemes este felét kíván, ahogy írod, kedves Antal. Az őszi munkálatok még tartanak, lassan a vége felé közelednek, hát a szép idő se fog örökké tartani, ugye ki kell használni. A zeneszámot viszont Antal választotta, Simon & Garfunkel az előadója, a csend hangja, Sound of Silence.

0: Reklám következik. Október 1-től a Gotakár már Szabadkán is várja önöket. A Zentai út 209 B címen megtalálja a Toyota és a CF Moto teljes kínálatát, valamint a szervizt is. Mindent egy helyen szakértő és segítőkész csapattal. Látogasson el az új Gotakár központba és ismerje meg kínálatunkat. További információért keresse fel a subotica.gotagroup.rs weboldalt, vagy hívja a 024 510 111-es telefonszámot. 024 510 111.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
4: A nagy napot szervezed, de homályosak a részletek? A legjobb ruhát, a legfinomabb tortát és a legszebb dekorációt keresed? Akkor Topolyán a helyed. Vajdasági esküvőkiállítás az Orfej esküvő és rendezvény helyszínen. Találkozz a régió legjobb szolgáltatóival egy helyen. Inspirálódj, kérdezz, próbálj! Várunk október 25-én vasárnap 10-től 17 óráig. A belépés díjtalan. A jegyes pároknak előregisztráció szükséges a 069 19 76 049-es telefonszámon. Szolgáltatók jelentkezését is várjuk. Ásó, Kapa, Nagyharang. Minden egy helyen, október 25-én Topolyán. 069 19 76 049. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.
5: Lebegjen velünk a nosztalgia hullámain.
6: A 107,1 MHz-en.
3: Szabadkai Magyar Rádió.
7: Viola, SMS oldalunkra jelentkezett. Szép napot kíván mindenkinek, és azt írott, kedves Viola, nagyon tetszettek azok a Brendali felvételek, amelyeket nemrég kezdtem engedni. Hát igen, a 60-as években meglehetősen népszerű volt ez a Brendali. Tőle készített zeneszámot, meg is nevezted népszerit. Melyikre gondoltál? Love me just a little more. Szeres, csak egy kicsit többet.

Matilka Szabadkáról jelentkezett. Üdvözlet a stúdióban dolgozóknak, hallgatóknak és a fiának is, aki Ausztriában követi a műsort, az internetnek hála. A zeneszámot Matilka választotta, és így hangzik, ami elmúlt.

Műsoridőnknek ebben az órában még egy felvételt tudunk meghallgatni. Egy Sandy zeneszám következik, méghozzá a gyönyörű évek.

0: Reklám következik.
1: Az otthon nem csak egy hely, ahol élsz, hanem egy tér, amit a döntéseiddel alakítasz. Amikor műszaki cikket választasz az otthonodban, nem csak az ár számít, hanem a minőség, a megbízhatóság és az érzés, hogy jól döntöttél. Az otthonodért dönts okosan. Válaszd a Magnotront. www.magnotron.rs.
2: Csillogó mosolyra vágyik. Nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a Szabadkai Primus Dentál Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget. Foglaljon időpontot most a 024 4100 202-es vagy a 065 9100 202-es telefonszámok egyikén. Primus Dentál Centrum.
3: Október 17-én szombaton fergeteges szüreti bál várja önöket a Hajdújárási Hedéra étteremben. A zenéről a The End együttes gondoskodik, a jó hangulat pedig garantált. Korlátlan étel és italfogyasztás mindössze 3800 dinárért. Ne maradjon le, foglalja le asztalát most a 061 150 97 73-as telefonszámon. 061 150 97 73. Hedéra, az eredeti ízek otthona.
4: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
5: Várom a postást.
4: Jön a nyugdíj?
5: Azt várhatom.
4: A számlákat hozzák.
5: Na azt nem várnám.
4: Hát akkor?
5: Ma hozzák a hét napot.
6: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
2: Reklámot hallottak.
0: 17 óra van.
2: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
2: Önökkel, önökért. Címgáz.
8: Örögjön velünk a Szabadkai Magyar Rádióban!
2: Ha szerda, akkor Manó.
9: Kérjen zeneszámot, ön is.
2: Pörgős délután a 107,1 MHz-en.
10: A következő zene számolt, hogy Robi nemű hallgatón kérésére a Desperado együttes fogja előadni. A dal címe Gyere és álmodj!

Korda György felvétele következik egy állandó hallgató kérésére. A dal címe Nem tudom, hogy miért szeretlek téged.

Az a kérés SMS oldalunkra futott be aláírás nélkül. Üdvözlet mindenkinek, a titkos szerelemről szóló dalt szereti meghallgatni. Hát talán erre gondolt. Amor Secret.

Üdvözlet a rádió csapatának és a hallgatónak ezen a napfényes őszi napon, ez áll Ibolya üzenetében, plusz természetesen ott a zenei kérés is, amit az apostolék fognak előadni. Búcsúzik a nyár!

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Egy második esély. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. A tudás hatalom. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak.
3: Körhinta. Retrós lágerek Manóval. 066 36 36 33. Kérjen zeneszámot ön is.
4: Körhinta.
5: Örögjön velünk a Szabadkai Magyar Rádióban.
6: Rocco Granata felvétele következik Slavica kérésére. Kicsit lazább fordításban a dal címe magyarul olyas valamit jelent, hogy szerelmi tangó.

Kati üzenetébe csak ez áll. Brenda Lee, szép volt, sok felkiáltó el utána, külön zenekérés nincs, de gondolom, hogy Kati nem veszi rossz néve, ha még egy Brenda Lee-t lepörgetek. As usual, ezt már rég engedtem. Magyarul ez valami olyasmit jelent, mint máskor is, kicsit lazább fordításban.

Egy abba felvétel következik József kérésére, aki orvosi jelentkezett, üdvözlet a körhint a hallgatóinak. Van egy álmom, I have a dream, ezt a dalt szereti József meghallgatni, majd egy állandó hallgató kérésére Neotoniktól a Vannak kivételek című dal következik.

0: Reklám következik. Október 1-től a Gotakár már Szabadkán is várja Önöket. A Zentai út 209 B címen megtalálja a Toyota és a CF Moto teljes kínálatát, valamint a szervizt is. Mindent egy helyen szakértő és segítőkés csapattal. Látogasson el az új Gotakár központba és ismerje meg kínálatunkat. További információért keresse fel a subotica.gotagroup.rs weboldalt, vagy hívja a 024 510 111-es telefonszámot. 024 510 111.
1: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
2: Kizárólag az STK-ba előfizetőinek, akár 9 hónapig teljesen ingyen. A még jobb otthoni netért válassza a Home Wi-Fi-t. A pincétől a padlásig, a garástól a kertig, az internet mindenhol erős és stabil marad, bárhol is jár. Home Wi-Fi, a net, ami mindent lefed. STK-ba.tv.
3: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
4: Vajdasági filmek a mozikban. Vetítés sorozat október 13-a és 15-e között 7 városban. Topolyán, Zomborban, Magyarkanizsán, Újvidéken, Szabadkán, Zentán és Adán. Vajdasági Magyar Filmek Fesztiválja. Tartsanak velünk a Vajdasági Magyar Mozgókép ünnepén. Irány a mozi!
5: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.
6: Ezen a délutánon.
7: A Manó a mikrofonnál, most a Szabadkai Magyar Rádió muzsikál.
8: Két felvétel következik, mind a kettő zenekérés teljesítése lesz. Először Babi kedvében járok, aki egy mozdonyképét küldt el Viberen, és azt írott, kedves Babi, hogy kellemes rádiózást kívánsz mindenkinek ezen a hullámhosszon, ahol ifjúságunk pillanatai újra visszatérnek. Úgyhogy a Szerelem vonat című dalt szeretném meghallgatni, ezért kaptam vonatos képet tőle. Majd utána Matild kérésére, aki Csantavérről jelentkezett, a Csendes tópart következik.

Csendes a víz, felszíne feszes, ragyogó holdfény megfesti a

0: Ajánló következik.
1: Egy szépség királynő rövid életének igaz története, melyben mitológia és valóság együtt él a színpadon. Egyszerre nevettet, megráz, és utána még sokáig velünk marad. A szépség meggyilkolása. Október 13-án, kedden 19 órától a Kosztolányi Dezső Színházban. Online jegyvásárlás a www.kosztolanyi.org honlapon, jegyfoglalása a jegykukac.kosztolanyi.org e-mail címen, vagy a 065 54 33 203-as telefonszámon. 065 54 33 203.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.
2: Rohanó világunkban álljon meg egy dalra.
0: És lassítson a tempón a Szabadkai Magyar Rádióval.
4: Balázs Fecó felvétele következik, a dal címe, ez is különben zenei kérés, csak aláírás nincs, Idegen.

Piroska Horgosra jelentkezett, üdvözlet a stúdióban dolgozóknak és a hallgatóknak. Azt írott, kedves Piroska, hogy kedvelet szeretett Szécsi Pál dalait, és ezen a napon született Szécsi Pál, de 82 évvel korábban, és ezért jön egy felvétel tőle, két összeillő ember.

itt kis borszem, hegyek mögött, völgyek még.

0: 18 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Hölgyeim és uraim, a mikrofonnál a legnagyobb Manó.
4: Kis János.
5: Illetve szerénységem Manó.
6: Délután ez menő, a Manó a mikrofonnál.
7: Connie Francis felvétele következik. Ibolya kérésére a dal címe Quando, Quando, Quando. Magyar azt jelenti, mikor.

0: Az Atlantik Együttes felvétele következik. Hát lehet, hogy valakinek az elmúlt nyár volt a legszebb nyár, mert ez a dal címe.
1: Rég az álmaimba léptél, nyári hajnalon érkeztél, mindegy fényes holcsóval.

Fári SMS-ben jelentkezett, üdvözöl mindenkit, jó zenehallgatást kíván, és egy Eddie Grant felvétellel szeretné feldobni a szerda délutánját mindenkinek, akik Örhintát hallgat. Az alcíme, nem akarok táncolni, I don't wanna dance.

A következő felvételt Csepregi Éva és Végvári Ádám közösen fogják előadni, mindegyettől a Neoton família tagjai. A dal címe Adj egy éjszakát.

Engelbert Humperdinck felvétele következik, ez hiszen egy kérés aláírás nélkül futott be, egyedül az éjszakában, ez a dal címe, Alone in the Night.

0: ajánló következik. Egy est, ahol a zene és az érzelmek varázslata életre kel, Strauss legismertebb dallamai keringők és áriák mély érzésekkel, romantikával és humorral fűszerezve. Éjj át a Bálint Kassa and His Grand Orchestra különleges koncertélményét október 15-én este 7 órakor a Szabadkai Zsinagóga varázslatos falai között. Jegyek a tickets.rs oldalon, a hivatalos jegyértékesítőpontokon, valamint az esemény napján a helyszínen is kaphatók. Bálint Kassa and His Grand Orchestra, egy felejthetetlen este, ahol ott kell lenni, amelyet hallani és érezni kell.
1: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak. Szól a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Pihenjen velünk.
4: A következő zeneszám címe Varázsszőnyeg, Babi kérésére került a mai adásba.

A következő 4-5 percben, ha Laci kérésére ez a hullámhosszon, Adriano Celentano hangja lesz hallható. A dal címe Don't Play That Song, ne játsz nekem azt a dalt.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.
3: Finoman, halkan.
4: Szól a Szabadkai Magyar Rádió.
5: 107,1
3: Zene. Ami megérint.
6: Egyenlővel következik, néhány ismertebb olasz felvételből van összegyúrva, és a Cosa Nostra Disco Band neve együttes fog előadni.

Hogyan felvétel a zeneszám következik? Annak idején szerb-horvát nyelven volt alkalmunk megismerni, az volt a dal címe akkor, hogy Obrisi Suze Draga, magyar változatának a címe viszont, vagy most következik, így hangzik, töröld le a könnyeidet.

Két felvétel következik szoros egymás utánban. Először a Bácska, Bácska hazahív a szív című felvétel fogom lepörgetni a pusztamérgesi kis csapat kedvéért, és Aranka is ezzel a dallal szeretne kedveskedni tesójának. Majd utána Laci kérésére egy Komár László felvétel, Szép emlék lennél. Utána még egy óra, Körhinta.

0: 19 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: 066 36 36 33.
4: Kérjen zeneszámot, ön is.
5: Körhinta.
3: A Szabadkai Magyar Rádióban.
6: Mai műsoridőnk negyedik órájában járunk. A saját utamat járom, ezt a felvételt választottam indító dalnak, zeneszámnak, műsoridőnknek ebben a részében. I did it my way, Farkas András az előadója.

Igaz, hogy már az őszben járunk, de Ambrus Kiri még a nyári szerelemről fog nektek énekelni a következő pár percben, mert ez a zeneszám következik.

A következő zeneszámot Antal kérésére fogom lepörgetni, aki nagy munkában van, kihasználja még a szép időt, amíg valamennyire még világos is van, de nem akkor lámpát kell gyújtani, mert a szép időnek is nem sokára vége lesz. Az őszi munkálatokat viszont az udvarban, kertben el kell végezni, és a zene mellette sokkal jobban megy, gördülékenyebben. Egy szikes felvétel szeret Antal meghallgatni, a karneválnak vége van, the carnival is over.

0: ajánló következik. 8 ember próbáló feladat, a szabad tűzisütés legkülönbözőbb formái, izgalma, kihívások. Visszatér a grillbetyárok a Pannon televízió képernyőjére. Vajdaság első televíziós gasztroversenye új helyszínről, új történetekkel, új versenyzőkkel és számos újítással tér vissza. Ismét keressük, hogy ki lesz Vajdaság legjobb grillbetyárja. Grillbetyárok, a második évad. Október 31-től minden szombaton a 20 órai híradót követően a Pannon televízió műsorán. A verseny főtámogatója a Big Chick, a Kecsenovics Team Kft., a Csantavéri Csabi rendezvényterem, valamint a Gourmandor Barbecue.
1: Ajánlót hallottak. Bárhol van, bármit csinál, férfüllel legyen velünk.
2: Körhinta.
1: Retrós lágerek Manóval. 066 36 36 33.
3: Egy abafelvétel következik József kérésére. A The winner takes it all. A győztes, hát az mindent visz.

Doliról felvétel következik, ezzel a zeneszámmal szeretnénk kedveskedni mi a stúdióból a Körhint a mai hallgatóinak, hiszen róluk szól a dal, a hallgatókról. Te vagy minden, ez a dal címe.

Omega kedvelő, körhinta állandó hallgató, ez áll az üzenet végén, és a természetesen a kérés egy Omega dal, a megszentelt világ.

Harangozó Terész hangja lesz hallható ezen a hullámhosszon a következő pár percben. A dal címe Utolsó pillanatban jöttél.

Egy ismert téma következik, ki tudja hány változattal létezik a Country Roads utak, Take Me Home, vigyetek haza. David Hasselhoff, a színész is, meg éneklése is próbálkozott, az ő változata, az így hangzik.

Kedves hallgatóink, ennyi fért bele a körhinta mai adásába. Szerdai körhinta, mint a neve is mondja, egy hét múlva esedékes velem, ugyanezen a hullámhosszon, de egy hét múlva, de mi korábban is találkozhatunk, már holnap este is itt leszek a stúdióban. Aki kedveli, szereti az ütősebb, pörgősebb, régebbi keltezésű diszkó felvételeket, akkor a rádiódiszkóban pont ilyeneket fog hallani holnap este 8 és 10 óra között, és ott is lehet zeneszámokat kérni. De ahogy szoktam mondani, ne menjetek messzire, maradjatok halló távolságban, hiszen továbbra is lesz adás a pontos időjelzés után, és zenei válogatás következik a blues zene világából, aki velünk tart, jó vételt, jó szórakozást kívánunk neki. Jó magam, Kis János Manó voltam, a technikai munkatárs, mosolyogva üdvözöl benneteket a keverőpult mögül, Váradi Valentinról van szó.

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
0: Szerdánként este. A blues legendái. A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: érzi, hogy elkapta a blues, akkor a szíve biztosan hozzánk hoz.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: A legjobb blues dalok nálunk szólnak. Ez tény.
1: A 100.

0: szerdánként este.
1: A blues legendái. Blues legendái. A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Ha blues a kedve, akkor az állomáskeresőt a legjobb helyre tekerte.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: A legjobb blues dalok nálunk szólnak.
1: 107,1 MHz.
0: Ha blues a kedve.

0: Ha érzi, hogy elkapta a blues. Ha blues a kedve.
1: A legjobb blues dalok nálunk szólnak.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 107,1 MHz-en.
2: Don't you worry.

0: ha álmatlanság gyötri.
1: Esti koktél.
0: Esti koktél.
1: Üdítő zenei turmix mellékhatások nélkül.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Esti koktél. Esti koktél.

0: a bakelit lemezek fénykora, a 70-es évek slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.
1: Csak
0: retro. Dalok, melyeket szerettünk.

0: amikor sétáló magnóval hallgattunk zenét,
1: és videóklubba jártunk a VHS kazettákért.
2: Ezek voltak a 80-as évek.
3: Ezek voltak a 80-as évek.
2: Nosztalgiázzon a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 80-as évek zenéi mellett.
0: A

0: 80-as és 90-es évek legnagyobb magyar slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban. Legnagyobb magyar slágerei.
1: Nálunk a nosztalgia a divat.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: 22 óra múlt. Jó estét és kellemes rádiózást kíván önöknek a Szabadkai Magyar Rádió.
1: A stresszes nap után lazítson. A Szabadkai Magyar Rádió éjszakai zenés műsora mellett.
0: Üdítő zenei turmix, mellékhatások nélkül, esti koktél.

0: Legendás előadók a 107,1-en.
1: A 80-as, 90-es évek legjobb rockzenéi.
2: Nálunk szólnak.
0: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
3: 107,1.

0: Itt a Szabadkai Magyar Rádió.
1: A hallgatók hullámhosszán.
2: A 107,1-en.
3: When I first saw you, I saw love. And the first time you touched me,

0: Nincs rohanás, nincs stressz, csak ön és a legszebb dallamok.
1: Szabadkai Magyar Rádió 107,1.
0: Kapcsolja ki a külvilágot.

kis éjjel zene, egy kicsit másképp. Esti koktél a Szabadkai Magyar Rádióban. A 107,1-en.

0: Zenés képeslapok a múltból a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 70-es évek kedvencei az SMR-ben. Hallgasson zenét felünk!
2: A 107,1 MHz-en.

0: Esti koktél.
1: Mi szeretjük a retro zenéket.
2: Figyelem, a hangerővel csak óvatosan.
1: A szomszédok is ezt hallgatják. Esti koktél.

0: 107,1. Itt csak retrós sláger megy.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióval a 80-as években.

0: A Szabadkai Magyar Rádió óráján egy óra múlt.
1: Legendás előadók, előadók.
2: Emlékezetes dalai a múlt ködéből.
3: Egy óra nosztalgia.
0: A legjobb retro zenék társaságában.
1: Ex-jusslágerek.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 107,1 MHz-en.